0: was first spotted in California, in Napa County in 2021, and then out in the wild in Sonoma County in 2023, according to the state's Department of Food and Agriculture. You've been listening to the English News section in 15 minutes from Eva Bahn. Thank you for your attention. Have a great day.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Alaptörvény 8 éves limit a kormányfőknek. Segítik a gazdaságok generációváltását. Őzmentés a Dunán harmadszorra sikerült. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 8 évben maximalizálta a miniszterelnöki megbízatás időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Az alaptörvény módosítása a kihirdetést követő napon lép hatályba. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a következő tanévrendjét. A tervezet szerint a 2026-27-es tanév szeptember 1-én kezdődik és június 18-áig tart. A dokumentum a szünetek és az érettségi időszakok időpontjait is tartalmazza. Újdonság, hogy bevezetnék a diákok hangja témanapot, emellett csökkentenék a kompetencia mérésekben érintett tantárgyak és évfolyamok számát. A tanítás nélküli munkanapok száma 6-ról 5-re csökkenne, amelyek közül egyet a diák önkormányzat használhatna fel pályaorientációs célokra. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaságátadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés, tudtuk meg Pesti Csapától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai, vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
3: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad. Ennek a legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint.
2: Több órás mentőakció után sikerült kimenteni egy űzet a Dunából Budapesten. Az állat vasárnap reggel sodródott a folyóban a Margit híd közelében. A vízi rendőrök kétszer is partra terelték, az őz azonban mindkét alkalommal visszaugrott a vízbe. Végül a Batthyány ternél sikerült biztonságosan befogni, majd a hármas határhegy térségében szabadon engedték. A kimerült állat néhány bizonytalan lépés után eltűnt az erdőben. Ma még sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, de estére nyugat felől egyre több felhő érkezik. Napközben csak elszórtan, estétől viszont növekvő eséllyel fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Az előrejelzések szerint holnap és csütörtökön is marad a nyárias idő sok napsütéssel, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Úgy tűnik, pénteken tovább fokozódik a meleg, a csúcs hőmérséklet már több felé meghaladhatja a 30 fokot.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Módosították az alaptörvényt, legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Őzet mentettek a Dunából a vízirendőrök. Napról napra melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. 8 évben maximálta a miniszterelnöki megbízatás időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaáll az államra közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Az alaptörvény módosítása a kihirdetését követő napon lép hatályba. Idén is vonatozhatunk a horvát tengerpartra, a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte. A dunakeszi járműjavító csődje miatt úgy tűnt, veszélybe került a szolgáltatás, de bérelt kocsikkal sikerült elhárítani a problémát. Vitézi Dávid közölte, a vonatok július 3-a és október 2-a között közlekednek majd Budapest és Split között. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából felére számítanak, mondta a rádiónak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és terméktanácsa elnöke.
3: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezonú gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a megyet. De a meggyel fagyasztott megy vagy megybefőtt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága megy árakhoz és megy termékárakhoz képest nem lesz.
2: Üzet mentettek ki a Dunából a budapesti rendőrök, egymás után háromszor is. A BRFK posztja szerint az állat vasárnap reggel a Margit híd közelében sodródott a vízben. A vízi rendőrök kétszer is partra terelték, az őz azonban mindkét alkalommal visszaugrott a folyóba, végül egy hurokkal fogták be. A kimerült őzet a hármas határhegy térségében engedték szabadon. Kellemes nyári időnk lesz, egy-egy futózáporral, a hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Estétől azonban nyugat felől egyre több felhő érkezik. Az előrejelzések szerint holnap és csütörtökön is sokat süt majd a nap, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Úgy tűnik pénteken tovább fokozódik majd a meleg, a csúcshőmérséklet már több felé meghaladhatja a 30 fokot is. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között ma is erős, nagyon erős lesz.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az M6-os autópályán a 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohács csomópontban munkavégzés miatt lezárták a pálya Budapest felé vezető oldalára felhajtó ágat. A forgalmat leterelik a 194-es Bolyér-Nagynyárád csomópontig, ahol megfordulva lehet Budapest felé közlekedni. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárásuk és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Szintén az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés megkezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé kanyarodó sávokat lezárták.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 6 óra 8 perc, jó reggel, szevasztok, drága barátaink, egy új nap, ez egy keddi nap. Oké, óvatosan, gondoltam, hogy hátra majd lehúrogtok, és akkor nem kedd, de kedd. Jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
1: Jó reggelt, sziasztok.
0: Hogy a drága Anett?
1: Nagyon szépen, köszönöm, jól.
0: Jó.
3: Oké. Okay.
1: Igen, de látom, te is.
0: Nagyon, én is jó vagyok.
1: Nagyon vidám színű pólóban.
0: Vidám színű pólóban, pirosban vagyunk, te is, én
1: igen,
0: is.
1: Igen.
0: Gyuri mustárságában. És a drága Évi, egy újabb ing, és ez egy világos kék, egy szép világos kék, inges és fehér póló.
2: Tengerszín, ugye? Vagy én
1: hát már készülök a nyaralásra. Oh. Még ugye messze van.
0: Én is, én valamikor megint lelépek.
1: Neked jó meg van. Új hajad van.
0: Benneteket.
2: Jól van. Szólj előtte egy-két nappal, és akkor már kikészülünk.
1: Nem megyünk? Hova megyünk?
0: Hát nem, ti dolgoztok,
2: ja,
0: én megyek.
2: Ja, azt hittem,
1: én azt hittem, hogy együtt megyünk.
2: Becsomagolunk, én is úgy gondoltam, hogy így készülünk.
0: Nem tudunk egyfelé menni, mert a Gyuri elindul a porba és a sátorba, én elindulok Monte Carlo felé, tehát ez annyira nem tud találkozni. Hol találkozunk? Győrben?
2: Nagyjából, igen.
1: Ott én is be tudok csatlakozni. Monte Carloba mi megyünk.
0: Tehát az az irány, azt mondom, az az irány.
1: De mi megyünk veled Anettal, úgy mögötted csöndben ülünk hátul. Gyurit meg elhagyjuk útközben.
2: Irányban Monte Carlót én is tudom vállalni, nem jutok el odáig, de az irányt bármikor belövöm.
0: Meg ez a mögöttem ülsz hátul, tehát ha az embernek van 4 vagy 5 személyes autója, én nem akarom, hogy még ember üljön az autómban. Tehát nem azért van 4 személyes autó, hogy üljön még ember.
2: Tegnap elmondtad, hogy kolbászt teszel útközben, meg minden.
1: Ugyanezt akartam.
2: Nem egy Monte Carlo
1: flash. Szerintetek zavarná, hogyha most beülnék a Mercibe egy ilyen kolbászos?
0: Hát persze, nekem nem csak a szag, hanem a lény. Maga a lényed.
2: A lény. A lény, aki eszi a kolbászt, Monte Carlo.
0: Igen, az ember típus, aki rágja a kolbászt autóban közben, az a típus engem zavar. Igen, tehát ezeket én nagyon szívesen elmondom.
1: Ennyire
0: nektek.
1: Nem vagyunk egyformák.
0: Ugye? És ez így van jól.
1: Persze.
0: És ez így van jól. Na jól van, kezdjük el. Jó reggelt a hölgyeknek és uraknak, kéretek egy háját új hallgatótoknak, Bégergőnek, Pécsen nálam csinálja a kertet, illetve az autó beálló alapját, markolja ki, azóta rászoktattam a retról, el is köszönöm, maradok végig, szép napot. Ez,

0: lehet a vállalatokban bízni. És akkor szépen kikerül a vállalatot, taxizunk mi majd magámba.
1: Igen, vagy
0: egy számla nélkül cashbe. Nesze neked adó.
1: Szerintem látsz egy csomó hallgatói telefonszámot, ezeket mentsd el mind, és amikor bajban vagy, akkor sorba tudod őket próbálni. Igen. Melyikőtök tudna elvinni?
0: Egyébként tudod, hogy én már így oldottam meg dolgot?
1: Igen.
0: Hogy hallgató ajánlott fel valamit, és ezért elmentett a szám, és például az a kis gépszerelő, ilyen háztartási gépeket igen. szerel. Ha jól emlékszem. Na, halásztál ki. Uh-huh. Hát az a csávó egy zseni. Innen SMS-ből kapta.
1: Sőt, azt hiszem rovarírtód is volt innen, már együtt dolgoztunk.
0: Akkor. Olyan is volt, igen. így van, tehát hogy bizony, ezek hasznos dolgok, és nagyon köszönöm ilyenkor a segítséget. Anita Calgaryból ír, bioboltban vásárolt probiotikumot viszek magammal, bárhová utazunk, mert belekerülünk egy teljesen más baktériumvilágba, így a probiotikum nem hagyja, hogy az idegen baktérium megbetegítsen. Megelőzésképpen érdemes elkezdeni használni az utazás előtt néhány nappal. Nálunk bevált, ajánlom mindenkinek, csodás napot, szuperek vagytok, mint mindig. Ez egy jó ötlet, picit drága dolog egy ilyen Norma Flóros izével csomaggal elindulni.
1: Hát, neki fontos, akkor nyomatsa.
0: Igen, meg sose fogja megtudni, hogy anélkül mi
2: igen.
0: lenne.
2: Igen, igen, ez a biztonság.
0: Ez egy ilyen biztonság érzet, igen. Közlekedési M6-os Pest felé 42-es kilométernél baleset, még egy sáv járató, várom a kezdés jó műsorszórást. Bandita, mit szólsz ez, Anett?
3: Nagyon szépen köszönöm, nekem a baleset nincs meg, viszont munkavégzés az van szintén az M6-oson, ami már most torlódást okoz, azt mondom.
0: Aha, és otthon?
3: A 190-es kilométernél Szajk és Mohács csomópontja.
0: Oké, okay. Köszönjük szépen ezeket. Jó, időjárás Anettől. Azt mondja, hogy napsütés, futó záporok és közel 30 fok, ezt tartogatja a mai nap. A folytatásban egyre több napsütés és napról napra emelkedő hőmérséklet vár ránk, hétvégén akár 35 fok is lehet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között ma is erős, nagyon erős lesz.
3: Igen. Védjük magunkat.
0: Jó, védjük. Te hogy véded?
3: De hát én különböző krémekkel, meg eleve nem is megyek ki a napra nagyon meleg. Tehát 10 és 16 óra között.
0: Nem vagy a napon?
3: Nem. Évek óta. De nekem ez nagyon fontos.
0: Uh-huh.
3: Ezt megtanultam.
0: Boldog nyaralások lehetnek veled. Ez a 10 és 16 óra között.
3: Tehát
0: a szállodában még megeszed a reggelit, és aztán visszavonulsz.
1: Így csinálom én is. Igen.
3: De igen, és 4 óra után is nagyon jól fog még a nap.
0: És kapolcson, hogy csinálod?
1: Úgy, hogy naptejezem magam, és ülök az árnyékban. Tehát, hogy nekem mindig ez a strandon is így van. Tehát velem így lesz strandolni, hogy valami árnyékos helyre leülök.
2: És hogy lesztek barnák?
1: Nem leszünk barnák.
0: Igen, ez már nem cél. Ezt Ponyai Katinkától megtanultuk, hogy a barnának levés sok szempontból rossz. Egyrészt káros a bőre, bőrákot okoz, stb. És nem divatos, ciki. Tehát ciki a barna ember, ma már ciki. Ne úgy értsétek, hogy most
2: értem, így
0: országokra leosztva, tehát nem így értem, hanem hogy...
2: Nem is úgy gondoltam.
0: Hogy aki szoláriumozik, aki tényleg ilyen csoki barnára sül a napon, az rém ciki.
2: Tehát a hófehér ember az most divatosabb.
0: Sokkal inkább, igen.
1: A finom bőr szinonimája, igen.
0: Anne Hathaway fehérség.
2: Jó, lehet. Én erről nem hallottam, én örülök, ha barna.
0: Nem hallottál, mert nem hallottál.
2: Hát mert víz alatt voltam, és nem hallgattam Ponyai Katinkát. Tudom, és nem tudom,
0: nagy
2: hogy
0: baj.
2: Igen, tanulok már tőle. Így van.
0: Na, aztán Justin és Tina névnap van ma. Ma van a független Magyarország napja a szovjet csapatok kivonulásának emlékére. Hát igen. Ez azok tudják értékelni, akik értek akkor. És az a tavarisi konyac plakát szerintem mindig nagyon-nagyon erős. Azt lehet olykor látni. Az nagyon kifejező. Az a plakát, az mindent elmond. Az a vaskos bikatarkó, ami egy szovjet tiszté, és talán még egy szemölcs is van rajta, ugye? Rajzolt, és ugye a szovjet tányérsapka, és maga az üzenet, hogy tavarisi konyac, az az F-társak vége, az zseniális. Szerintem. Nektek nem mond semmit, nem?
2: Semmit, az nem, a baj, nem. Ne haragudj.
0: Nem haragszom, hát azért...
2: Még gondolkodtam rá,
0: nem volt ez annyira régen, tehát anyukád biztos elszenvedte.
2: Hát anyukám mindent, tehát énekel, meg mindent.
0: Nincs rajta szemölcs? Valami van. Igen.
1: Ott van, az.
0: Jó nagy kövér orosz tiszt.
2: Hátulról,
0: tehát igen. Távozóban. Igen. Nagyon-nagyon erős plakát. 141 éves az UTE, azaz az újpesti torna egylet.
2: Micsoda múlt.
0: Ez volt valamikor újpesti dózsa. A dózsát miért vették ettől? Az nem kommunista dózsa.
2: Fogalmam sincs, nem tudom, soha nem voltam sem újpesti, sem nem voltam ennek az egyesületnek a tagja, de az biztos, hogy az egyik legnagyobb múltú sportegyesület.
0: Igen, de olyan barátnőd nem volt, aki az újpesti dózsában úszott, és te meg a... De hol úsztál egyébként? Melyik csapatnál?
2: Hát volt Spartacus, aztán megszűnt, felvásárolta a Kőbánya, voltam Hódmezővásárhelyen, Debrecen.

0: Nem.
1: Ezek mind egyesületek?
0: Ez mind egyesületek voltak.
1: Spartacus felvásárolta a kőbánya?
0: Igen, megszűnt. Hát, tudod, a sportban mindig vannak csodák. Tudod, volt ilyen gyárfás, meg ilyenek. Szóval olyanokat csináltak mások is.
1: Aha, ja, értem. Jó, 123 éve Henry Ford megalapította a Ford Motor Company-t.
2: Visszatért.
1: Igen, köszönjük szépen Henry Fordot. És 197 éve született Geronimo, az apacsok vezére. Én aztán Vinettú voltam.
3: Ki? Nem tudok. Ki az Geronimo? Én nem is vágok.
1: Geronimo és törzse volt az utolsó független indián csoport, akik nem ismerték el az Amerikai Egyesült Államok kormányát.
2: Igen.
1: Szóval ő nagyon nagy ellenálló volt Geronimo, csak ugye én mindig Vinettúra asszociálok, ha apacsokról van szó, de hát Vinettú egy fiktív figura.
3: Igen, de róla mint teszhatták, nem? Nem?
1: Geronimo-ról? Még tudom én, hát figyelj, az a német író, hát Karl May írta a Vinettút, hát az életében nem járt Amerikában, ami fingja nem volt, aztán Türingiában lakott, tehát valahol Lipcse környékén, nem tudom hol.
3: Bud Spencer filmjei, amik Amerikában játszottak, ez olyan, nem?
1: De oda legalább elment oda forgatni. Tényleg. Oda elment forgatni, és talált amerikai autókat, és azzal csinálta. De Karl Maynak köze nem volt Amerikához és ahhoz a vadnyugati világhoz. És idealizált magának egy Vinettút.
0: Nagyon jó lett. Mi meg azt hittük, hogy ez a vadnyugat.
1: Abszolút azt hittük, hogy ez a vadnyugat. Így van. Szóval Geronimo, ő volt az igazi. Ezt akartam csak mondani. Jó, a Gyuri időjárás jelentése Egerrel kezdődik. 11 fokos Eger, 22 lesz ott ma, és napsütés. Sopron 11 fokos, szintén 24 lesz ott napsütéssel. Calgary 8 fokos, 19 lesz, és esős idő ott Kanadában. Pécs 10 fokos, 24 lesz napsütés. Budapest 11 fokos, 25 lesz nálunk is napsütés. Jó. Na, két gyakorlatilag ilyen közérdekű témával fogunk foglalkozni. Az egyik most a tegnap előtti hírekben lehetett folyamatosan hallani erről és olvasni, hogy a Vizernél egyszer csak az egyik járatnál extra pénzeket gomboltak le utasokról, méghozzá azért, mert a csomagjuk, a kézi podgyászuk nem fér bele abba a kis rekeszbe, amit odaállítanak a kapuhoz, tudjátok.
3: Igen, hát igen, ez mindig úgy működik, hogyha van nálad ugye egy ilyen utazó csomag, bármi hátizsák, bármi, akkor lehet, ha úgy érzik, akkor bele kell gyömöszölnöd abba a cuccba, hogy biztosan befér a szabályok szerint. És ha igen, akkor mehetsz.
1: És amennyiben nem, akkor meg levágják. És akkor ez levágnak téged, mint utast. Uh-huh. Pénzzel. És ugye ez az a baj, hogy ezt mindenki tudja, ezt a fapadosok kezdték el bevezetni, és hogyha voltatok és vagytok nemzetközi repülőtereken, akkor látjátok, hogy a Ryanairnek külön ilyen rekesz mintája van, az EasyJetnek külön rekesz mintája van, tehát gyakorlatilag, mint hogyha nekem attól függ, milyen légitársasággal utazom, olyan bőröndöt kell vennem.
3: Nagyjából.
1: Ugye? Ami ilyen nonsens, de mindegy, hozzáteszem, én nekem még életemben nem kellett beletenni a bőröndöm egy ilyen rekeszbe.
0: De hogy meg Nem kérték.
3: Hát nem, hát amit ránézésre is látják, hogy ez nem akkora, uh-huh. azt nem szokták általában belerakatni. Ott van, hogyha már tudja, hogy azt úgy kell majd beküzdeni, vagy lehet, hogy be se fér.
0: Igen.
3: Vagy nagyobb eleve.
1: Szóval a lényeg az, hogy pont Alicantéban történt a napokban az, hogy elkezdték az utasoknak gyömöszölni ebbe a rekeszbe a csomagjait, és sorra mondták 72 euró, 72 euró, 72 euró, tehát kvázi büntetés kellett fizetniük. És ezt nyilván panaszolták az utasok, és most egyébként ez baromira meglepett bennünket, a Wizz Air ezzel kapcsolatban nyilatkozott. Tehát a Wizz Air ugye mindig hallgat.
0: Mert ők úgy gondolják, hogy ez a legjobb kommunikáció.
3: Én most úgy érzik, hogy ezt kéne rendezni, mert hogy egyébként tényleg valami nagyon furcsa volt. Tehát olyanokról is lehetett olvasni, hogy valakinek csak a pántja lógott ki, már mint ugye a utazótáskája pántja, azt sem engedték beigazítani.
1: Meg szóval valami nagy őrület történt ott az Alicante-i reptéren, és képzeljétek el, hogy ezzel kapcsolatban nyilatkozik nekünk a Wizz Air kommunikációs menedzsere, Harangozó Olivia. Olivia nagyon cuki, mert ugye nagyon nehéz egy olyan légitársaságnak kommunikációs menedzserének lenni, amely nem engedi, hogy kommunikálj. Tehát, hogy...
0: aminek nincs kommunikációja, nem?
1: Igen, aminek nincs kommunikációja. Ezek unalmas napok, hetek, hónapok lehetnek, és most végre megszólal a rádióban Olivia, amit tényleg nagyon köszönünk. És el fogja mondani, hogy mi történik itt, vagy mi történhetett itt. De a Wizz Air nyilván azt mondja, hogy ó, bocsánat, de ez most nem a mi hibánk, ez a földi személyzeté. Ugyanakkor meg ők fizetik a földi személyzetet, és az ő irányelveik alapján történik ez a dolog.
3: Igen, és azt ígérték, hogy kivizsgálják a történteket, és innentől is érdekes a dolog, hogy mi van akkor? Most mit jelent a kivizsgálás? Mi van utána? Mi van ezeknek az embereknek a pénzével?
1: Pontosan.
3: Tehát ez mind-mind egy felmerülő kérdés.
1: Így van, és hogy ez előfordulhat-e újra és újra, gondolom engem például érint, én mindig kézipogyásszal megyek, és Alicantéba, tehát hogy én például nem tudom, hogy a drága, jó Szent Samsonite cégnek a kabin méretű bőröngye, amivel utazni szoktam, és soha semmelyik légitársaságnak nem volt kifogása ellene, esetleg mégiscsak kilóg valahonnan, valami rekeszből, érted?
0: Én nem tudhatod, hogy mennyire szűkítik évente.
1: Így van,
0: tehát,
1: így
0: hogy
1: van.
0: Régen mindenki tudta, hogy volt egy kézipogyászat, felismerték, oda, tehát ránézésre megmondták. Igen. Most meg gyömözkölöd, és egyikbe belefér, másikba nem.
3: Vagy ez a szigor, amit itt most alkalmaztak, ez most egy első lépése, és szépen e felé haladunk, vagy most tényleg egy ilyen túlreagálás csak.
1: Mondom, én láttam ezeket, minden reptéren látom ezeket a rekeszeket, és igazából nem nagyon láttam azt, hogy ezzel szivatnák az utasokat. Ahogy te mondtad, ránézésre látják, hogy ez egy olyan bőrönd, ez az. És hogyha 2 centivel hoztam, most mi van? Semmi.
3: Igen.
1: Szóval ez egy nagyon furcsa, és mondom, Alicantéban sem láttam ilyet. És most ott valami miatt elkezdik. Az is lehet, hogy a földi személyzet haragszik a vízre, és gondolta, hogy akkor majd itt jól betartják azokat a szabályokat.
3: Vagy a földi személyzet haragszik az utasokra, ez is lehet.
1: Az is lehet, igen. Igen, igen, igen. Na jó, ez lesz, hogy beszélünk Harangozó Oliviával, a Wizzair kommunikációs menedzserével erről a konkrét esetről, és hogy ennek mi lesz az utóélete. Ez az egyik, a másik, ez is egy picit ilyen fizetős, meg büntetős, meg nem tudom milyen téma lesz, de nagyon is aktuális, ugye az EU bejelentette, hogy na, neki most már elege van abból, hogy ilyen olcsó kínai webáruházakból rendelget mindenki az EU-ban, fillérekért, és ezzel úgy egyébként mellesleg megölik a saját kis kereskedelmüket.
0: Nyilván, és mindenki most már arra készül, hogy július 1-től bevezetik azt, amit senki nem akar. Mert hogy eddig olcsó volt, jó volt,
1: és
0: egyszerűen itt volt, és nem kellett, tehát hogy mindent megvehettél.
1: És hogy így is megéri, ez ki fog derülni, ez most olyanoknak szól, akik például a Temuról rendelnek, vagy a Shein-ről rendelnek, vagy bármilyen EU-n kívüli webáruházból rendelnek. És ennek a tétele az úgy néz ki, hogy ha egy csomagban egy termék kategóriából van néhány darab, akkor 3 euró a... Hát ez nem tudom, büntetés, mi ez? Vám?
0: Vám.
3: Hát tulajdonképpen vám, mert valahogy próbálják ellensúlyozni nyilván azt, hogy egy komolyabb akciót kifogsz a Temun, és 35 forintért fogsz rendelni egy öltönyt. Tudod, tehát ezt valahogy az Európai Uniónak muszáj ellensúlyozni.
1: Hát igen, mert 150 euró felett vám köteles ugye az áru, és az Anett ugye mennyire akartál rendelni mennyasszonyi ruhát magadnak? Ennél alatta.
2: Valamit 12 euróért, hát emlékeztek rá.
1: Így van. Na, ez nem tűrheti az EU.
2: Nem bizony.
1: Hogy te egy férjhez mennyi 12 euróért.
2: Igen, igen, igen.
1: Nem, ez 15 lesz. Mert 3 eurót rátesznek.
3: Kész az EU mesterterve.
1: Ez az EU mesterterve, igen.
2: De például én rengeteget rendelek ilyen oldalakról, külföldről, ilyen dekorációs anyagokat, meg több termék kategóriában. Tehát lehet, hogy engem ez érinteni fog, és nem 3, 4 vagy 6 euróval, hanem lehet, hogy ilyen 30-40 euróval is drágább lesz.
0: Én is ki vagyok ezen.
1: Egyébként erről beszélünk egy NAV szakemberrel, méghozzá dr. Spander Zsolttal, a NAV Hajdú-Bihar megyei adó és vám igazgatójával, szóval itt látjátok, hogy ő aztán tudja, hogy mi a helyzet, amit a titulusból látjátok. A Hajdú-Bihar mindegy is, tehát vám igazgató és kész. Szóval, hogy ennek mi az értelme? Ez most mi? Vám vagy nem vám? Mert hogyha vám, akkor ezt mondjátok már a kínaiaknak is, mert akkor ők majd megbosszulják ezt. Mert nem lehet. Hát, hogyha...
3: Ja, igen, igen, igen. Érted? Akkor ők erre reagálnak.
1: Ha nem vám, akkor mi? Nekem büntetés, hogy én nem a Rákóczi úton vásárolok pólót, hanem Shenzhenből.
3: Igen. Mi van akkor, ha nincs teljesen ráírva a csomagra, hogy mi van benne pontosan? Ilyenről is hallottunk már.
1: Egyébként. Én például a német Amazonról rendelek, amely ugye EU-n belüli. És azért már lehet hallani, a csomó kínai terméknek raktára van az EU-ban.
0: Így van, és mutatják is, hogy itt van. Tehát pontosan. Mindenki tud róla. Igen. Akkor az minek minősül?
1: Akkor az minek minősül. Igen. Akkor ha befizetem a 3 eurót, mert rendelek pólót és egy mennyasszonyi ruhát, az már 6 euró. Uh-huh. Igen, mert termék kategória. Akkor azt kikapja azt a pénzt? Az EU-ban ki?
2: Hát remélem, akkor legalább már Magyarországra jön.
1: Hát igen. Nem tudom, mert hogyha a Temunál fizeted ki, eleve a 12 eurós mennyasszonyi ruhádra te a Temunak kifizetsz 15-öt,
2: igen,
1: akkor azt a Temu elutalja ugyan, de ide, biztos, hogy ide?
2: Nem tudom.
1: Kinek? Ki ez a pénz?
2: Igen, jó kérdés.
0: Hát jó kérdés. Lehet, hogy az Európai Unióhoz megy és szétosztják, tehát senki nem tudja.
3: Egy euró ide, egy euró oda.
1: Na jó, meg arról is beszélünk, hogy ez megváltoztatja a mi vásárlási szokásainkat. Tehát, hogy ezzel tényleg megvédik-e a kiskereskedelmet. Inkább veszel másfél millióért magadnak mennyasszonyi ruhát egy szép magyar boltban, ahol rádadják és gombos tűvel rádigazítják, vagy mégiscsak marad a Shine-től a 12 eurós cucc.
2: Megéri ez?
1: Igen, hogy ezzel megvédik-e a kereskedelmet.
0: Dehogy védik meg. Szerintem sok. Inkább tudjátok, mi lesz? Én már gondolkodtam régóta, mert én is nagyon sokat vásárolok, hogy picit tudatosabban fogunk vásárolni. Tehát termékkategóriákat fogok figyelni. Uh-huh. Amit eddig nem. Ugye eddig ilyen dobáltál bele mindent. 30 forint, 100 forint, 100
1: forint. Egy csomagban jön ez mind neked.
2: Minden.
1: De ez Amazonról nem.
2: A Temunál szinte minden egy csomagban jön. Egy csomagban jön a luffy, akkor a képeslap, de a...
1: Mennyasszonyi ruha.
2: De bármi, igen.
0: Minden nap karácsony van.
1: Medvejelmez.
3: Luffy képeslap, mennyasszonyi ruha, medvejelmez. Szenzációs weboldal. Anett utolsó rendelés.
1: Ez mind 3 euró.
2: Igen.
1: Érted? Ha csak nem az lesz a termékkategória neve, hogy parti kellék.
2: Igen, mert akkor csak...
1: És akkor csak egyszer 3 euró.
3: Mire kellett nektek a medvejelmez? Csabié volt, vagy tiéd?
2: Ott ijeszgetek.
1: Amikor a medve a mennyasszony megcsinál. Az a szerepjáték.
3: Valamit, ja értem. Okay.
1: Igen. Jó, jövünk ma még 9 óra után Horthy Gáborral is. Zajlik a VB, ugye? És képzeljétek el, a Gábor összeszedte azt, hogy melyik csapatnak milyen jutalmat ígértek gólokért, és győzelemért, vagy esetleg a VB címért.
3: Igen, mert van, ahol már egy gólért is azt mondják egy focistának, hogy aztán tejben, bajban fognak fürözteni, tehát nagyon komoly, de a szurkolókról is fog beszélni, akik már megérkeztek Amerikába, és különböző helyzetekbe keverednek.
1: Helyes.
3: Ott szurkolók például már a gépen kiittak minden alkoholt, mire leszálltak, már nem volt semmi. De ez csak a megérkezés.
1: Hát jó, hát Amerikában nem tilos inni, tehát nyugodtan.
3: Persze.
1: Ez hol volt gond? Katárban vagy hol?
3: Igen. Úgyhogy mindegyiknek megvan a maga kis sztori, ezeket elmeséli majd a Gábor.
1: Jó. Évi, a tegnapi nap legjobb pillanatai.
0: Tom Hanks belopta magát a szívünkbe, miután bevallotta, hogy miért sírta el magát egy kutya miatt, aztán pedig kiderült, hogy minden kutyás filmen tudunk sírni.
4: Az előző rész tartalmából.
1: Azt, hogy Tom Hanks egy óriási színész, azt mindannyian tudjuk. De ugye amellett, hogy nagyon nagy színész, a szerepei elképesztőek. Tehát, hogy olyan szerepeket kapott ez a manus, olyan karaktereket alakít, hogy az lenyűgöző.
3: Mindig mélység van a szerepeiben. Tehát mindig valami olyan emberi mélység, ami vagy szívet melengető, vagy gazdagabb leszel tőle egyszerűen. Én mindig ezt tapasztalom.
1: Én egy picit úgy érzem, hogy ha vannak nagy sztorik ilyen hollywoodi filmírók kezében, azt Tom Hanks-nek adják.
0: Így van, és ilyenek a filmje is.
1: Így van.
0: Tehát mindegyik értéket képvisel.
1: De Számkivetett a te kedvenced?
0: Hát én imádom a Számkivetettet. Tehát szerintem az egy zseniális film. Tehát az annyira...
1: Az olyan film, amiben bele kell pörgetni.
0: Hát neked.
3: Dehogy is.
0: Hát de neked, de ezért nem vagyunk egyformák. Mert hát
3: az
0: nem érted.
3: Évi életének egy szimbolikája,
0: hát nem viccel.
3: Sziget, nem szabad átpörgetni.
1: Sziget, ugye... Megmentés.
0: Nem csak ennyi.
3: Kettő között egyet, én letudtad 20 perc alatt ezt a filmet.
0: 3 perc alatt.
1: A többi az olyan nyüglődés.
0: A túlélésről beszél.
1: Ott van valami kosárlabda, egy...
0: Röplabda,
1: mindegy. De akkor a Terminál, az is pörgetős.
3: Hát az is nagyon jó film. Na melyik részét pörgetted? Annak is az egész közepét.
0: Látta, hogy leszálljon egy repülő.
3: Leszállt a repülő, hazament, kész. Ennyi?
0: Nem tud átmenni a kapun.
1: A Da Vinci kód, az jó. Az jó, mert ezt negyedszer is megnéztem, és nem értettem.
0: Na hát azért.
1: De azért szeretem, mert az egy intellektuális kihívás.
3: Nem mertél belepörgetni, mi?
1: Nem. Philips kapitányba se pörgettem bele.
3: Hú, az nagyon izgalmas volt.
1: Akkor Sully-ban nem pörgettem bele, ugye a csoda a Hudson folyón.
0: Igen. Hát azért, mert az érdekelt.
1: Az nagyon.
0: Ugye a repülőgép, amelyik a Hudson folyóra érkezik.
1: Ryan közlegény. Forrest Gump, Gyuri, az
3: Forrest
1: a te
3: hát ikonikus az a film. Csodál. Hát abba nem mond. Az hol, abba hol pörgettél vele őszinte?
1: Nem pörgettem bele. Oda kellett pörgetnem, hogy Kennedyvel kezdett fog, azt szerettem azt a jelentést.
3: Még vissza is pörgetted, mi?
1: Jó, de jó, ott van egy ilyen picit bolond fiú, aki gyalogol nagyon sokat, és egy rák kocsmát akar nyitni. Ennyi a sztori.
3: Hát már tudom, hogy mit pörgettél át.
1: Közben a Kennedyvel kezdett fog.
0: Neked ennyit jelentett ez a film?
1: Nem, szeretem, én imádom Tom Hanks, tényleg. Képzeld el, most egy interjúban elárulta azt, hogy melyik az a filmje, saját filmje, amin úgy sír, mint egy kisbaba. Ezt ő mondta így, hogy úgy sírta, mint egy kisbaba. Na, lehet találgatni, melyik az? Én először azt hittem, hogy a Meg Ryan-es film. Tehát, hogy láttam most Meg Ryan-t úgy szétszúrva, szétbotoxolva, és elkezdett sírni, hogy az olyan szép volt ez a nő.
3: Úristen, vele játszottam.
1: Ez csókok, az olyan cuki volt, nem? Olyan cuki, és kész. Tehát, hogy én szerintem azon sírt.
0: Nem, szerintem a szám kivetette.
3: Azon is sírhatott van.
1: Hogy annyira beleélte magát, hogy még nem szabadult ettől?
0: Nem, az, hogy ez az
3: még
0: egész...
3: mindig a padlón alszik, mert nem tud az ágyba feküdni.
0: Nem, de annak nagyon sok mondani valója volt, és lehet, hogy az a film adott neki a legtöbbet a forgatásokon.
1: Vagy bármikor meglát egy FedEx autót?
3: Röplabdát, azóta is a hón alatt hord egy
1: röplabdát. Az a röp volt, nem kosár? Röplabda volt. Wilson, ugye?
3: Wilson, aha.
1: Igen. Igen. Nem kosár volt.
3: Nem, a márkájából adta a nevét.
1: Lehet, hogy túl mentem.
3: Lehet, hogy már a DiCaprio kosaras naplójába belepörgettél.
1: Neked mi, melyik sem sírta?
3: Szerintem azon, amiben tudod, ezt a morcos, magányos öregembert játszotta, ez mit tudom én, egy ilyen 8-10 éves filmje talán. Az, Otto.
2: Igen.
3: Hát az is csúcs volt szerintem.
1: Csúcs.
3: És azon is sírhatott.
1: És képzeld, hogy nem azon sírt, tehát nem a saját szerepén, a saját karakterén sírt, hanem az egyik kopó, másik ebb című film. Ami azért eléggé furcsa.
3: Hogy sírt rajta, mint a karrierje olyan pontján, amit nem akar mutogatni?
1: Vagy én is ezt gondolnám. Nem, ugye ez 89-ben forgatódott, vagy forgott, akkor még nagyon fiatal volt Tom Hanks, és itt nagyjából az a lényeg, hogy egy kutya lesz a társa, és gyakorlatilag a szerepe szerint ő utálja a kutyákat, de az állata, ugye az élete árán megmenti Tom Hanksnek az életét. És a kutya, ezt kell tudni a sztorihoz, hogy miért sír Tom Hanks, 3 évvel a forgatás után elpusztult. És ez annyira megviselte Tom Hanks-et, hogy amikor egy boltban meglátta a film DVD-jét, kézbe vette, és kitört belőle a sírás. Azt mondja Tom Hanks, hogy egyszerűen nem tudtam nem nosztalgiázni, úgy sírtam, mint egy kisbaba. De ott tartotta a DVD tokot, és sírt, mint egy kisbaba a Koszkóban. Fele Anett már látom, hogy gyűjti a szavakat, és szürcsöli a könnyeit.
2: Nem gyűjtöm, csak azt mondtam, hogy én viszont képes lennék.
3: Volt már, bocs, hogy te sírásra meg tudtad nő szívét lágyítani?
1: Nem.
3: Komolyan?
1: Nem, tényleg. Nem.
0: Miért tudsz sírni?
1: Én tudok sírni, de hát nyilván a klasszikus megható pillanatokon, tehát hogy az annak komolynak kell lenni.
0: Tehát, hogyha érmet akasztanak a nyakamba, vagy mi?
1: Én is nem. Azért tényleg, ha én egy sporteseményen sírok, akkor pofozzatok fel.
0: Tehát mondjuk egy Neuer nagy védése nem, ha megható.
1: Nem megható. Istenem. Na de várjál, itt térjünk vissza a kutyás dologra, mert volt egyébként a 70-es években, az idősebbek emlékezni fognak rá, volt Kántor. Még ki is van tömve valahol.
0: Én csak hallottam róla.
1: Kántorról hallottam? Fekete-fehér volt.
0: Fekete-fehér, de nem tudom, hogy mit csinált.
1: Szörnyű volt. Szörnyű volt. Ott volt egy ilyen ügyefogyott rendőr, és Kántor, és nem tudom, miért hívta tyutyukámnak a Kántort.
3: Hát becézgette vissza.
1: De hát miért adott már a rendező adott már egy nevet a kutyának.
3: Igen.
1: Várjál, ebből van egy jelenet, figyelj.
5: Kántor, ez az okos kutya vagy. Köszönöm, tyutyukám, keres tovább.
3: Tyutyukám.
1: Te mit hatodsz meg? Ez
2: cuki,
1: magyarázna meg.
2: Ez igen. Nagyon cuki, ahogy a kutyáját becézi, hogy kutyuskám, gondolom a
1: tyutyukám.
2: De gondolom arra utal.
1: És ez jaj.
2: Aranyos, igen, érződik a színészen a szeretet. Igen.
1: Uh-huh, a szeretet. Jó. Akkor várjál, volt...
3: Például a kutyám Jerry Lee volt ilyen, amit én nagyon-nagyon csíptem. Tehát, hogy ott is
1: az volt a Jim Belushival.
3: Igen. Ott jól megmutatták ezt az összemelegedést a kutyával, és aztán, hogy a kutya tényleg még egy golyót is bevállalt érte, hogy megmentse a Belushi.
1: Na jó, szóval. Hát jó, de azért összekarcolta többször a bőrülését, meg a kocsit.
3: Szóval ennyivel tartozott, erre gondolt?
1: De már nem az.
3: Ez a minimum te kutya.
0: Ugorjál a golyó elé.
1: Hát de most kapok egy Chevroletet a minisztériumtól.
0: Igen.
1: És hozzáadnak egy kutyát, így volt, ugye?
3: Uh-huh. Pont így volt.
1: Adnak hozzá egy kutyát, és szétcseszi a bőrülésedet, meg a ízi műszerfalat.
3: Aha. Te akkor kicserélj a minisztérium, nem?
1: Tehát, hogy akkor... Nem ismered a minisztériumot. De várjál, abból is van egy jelentünk.
5: Volt pofád letépni a tükröt egy 1965-ös Mustangról. Ha nem szállsz le azonnal, nem törődöm vele, hol vagyunk. Előveszem a revolveremet, és lelőlek.
3: Innen indult a barátságok.
1: Lenyűgöző ez a rossz színészi teljesítmény, csak úgy mondom.
3: Jó, hát valóban kép nélkül egy kicsit furcsán hangzott.
1: Ugye, hogy kép nélkül nem jó.
3: Neked van olyan kutyás film, ami meghatott? Gondold végig, most
2: biztos,
3: már annyi
2: hogy nincs
3: feljött.
2: Neki.
1: Annyit mit fejlődtem?
0: Semmit.
3: Annyit fejlődtél 6-0-8 óta.
1: Nem, és miért provokálsz? Miért lenne ilyen? Nem volt
3: valami, annyi. Csak ott volt a Beethoven is például, nem?
1: Beethoven, ne viccelt, azt a nyáladzást, amit ott két órába levágnak. Nem.
2: Ez egy ilyen fajta kutya.
1: Nem.
3: 101 kis kutya.
1: 101 kis kutya, azok meg gonosz kutyák. Hát,
2: miért gonosz?
3: Ja, tönkretették azt a szegény prémkereskedő asszonyt, azt a szörnyellet?
6: Scepter Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
3: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
5: Notino.
6: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkre ment az aksi.
7: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
6: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
7: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
8: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldé mutató e-hitel express esetén 9,96% 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
9: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
6: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
12: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
14: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
15: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Társadalmi egyeztetés indul az új tanévről. Csalók élnek vissza a Nemzeti Nyomozó Iroda nevével. Marad a nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a következő tanév rendjét. A tervezet szerint a 2026-2027-es tanév szeptember 1-én kezdődik, és június 18-áig tart. A dokumentum a szünetek és az érettségi időszak időpontjait is tartalmazza. Újdonság, hogy bevezetnék a diákok hangja témanapot. Emellett csökkentenék a kompetenciamérésekben érintett tantárgyak és évfolyamok számát. A tanítás nélküli munkanapok száma 6-ról 5-re csökkenne. Ezek közül egyet a diák önkormányzat használhatna fel pályaorientációs célokra. Újabb akciójában az Airfryer készülékeket ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegős sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának. Mondta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Első fokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a karate edző, aki 2024 nyarán felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban. A férfit súlyos testi sértés kísérletében találta bűnösnek a bíróság. Az 56 éves vádlottat 5 évre eltiltották a karate oktatástól, és minden karatéval kapcsolatos tevékenységtől is. Az ítélet nem jogerős.
5: Szigorú európai uniós jogszabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen. Pont azért próbáljuk nagyon széles körben a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
17: Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozóiroda nevében. A készenléti rendőrség szerint a bűnözők egy kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújtak, és azt a látszatot keltik, hogy a látogató számítógépe veszélynek van kitéve. A weboldalon ellenőrzést és védelmi programot is felkínálnak. Aki azonban ezt telepíti, hozzáférést adhat a csalóknak a saját számítógépéhez. Kellemes nyári időnk lesz, egy-egy futózáporral, a hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Estétől azonban nyugat felől egyre több felhő érkezik. Az előrejelzések szerint holnap és csütörtökön is sokat süt majd a nap, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Úgy tűnik pénteken tovább fokozódik majd a meleg, a csúcshőmérséklet már több felé meghaladhatja a 30 fokot is. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között ma is erős, nagyon erős lesz.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autó csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ott egyébként irányonként két-két sávon közlekedhetnek a járművek. Az M5-ös autópályán tartanak a fenntartási munkálatok a Röszke felé vezető oldalon, Gyál és Inács között, a 17-es és a 37-es kilométert érintve. A belső elválasztó sávot kasszálják, illetve az eldobált szemetet szedik össze. A belső sávban haladnak mozgó tereléssel, adta hírül az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz 9 perc múlva. András itt van, azt mondja, hogy egyébként egy német számról, azt mondja, jó reggelt, letekertem az emeletről, új vagyok, jó a műsor, András. András, szia, akkor jár egy...
2: Hájjá!
1: Mint minden új. Köszöntünk. Meg. Igen, ezt sokan teszitek, és ennek örülünk amúgy. Na, itt a sírással, megkönnyezéssel, csak például, ha egy sportot veszem, például nevek, amik... Nevek, amik letettek valamit az asztalra. Például fiatalon eléri azt, amiért egész gyerekkorában küzdött. Ezek a dolgok, amik ha van valakinek lelke, megkönnyezi. Például Ronaldo, 41 évesen VB-t nyerne, vagy Hamilton újra futamot nyer, ráadásul Ferrari-nál. Vagy Neuer, ha bravúrokkal VB győztes lenne 40 évesen. Még sorolhatnám is. Igen, nem csak a sportban, hanem hogy Tom Hanks megsíratja a kutyát, akivel együtt forgatott, valószínűleg nagyon kötődött hozzá. Ez Gyuri elemezte itt magában, tehát ő ekkor sírna.
3: Igen, de szerintem nyilván a sportesemények azért adnak okot örömre. Tehát, hogy az egy ilyen örömséges. Hamilton most sírt azzal, hogy futam győzelmet aratott.
4: Hát ezért meg is küzdött, ez tény.
3: Hát, nagyon komolyan.
1: Kérlek, ne mondjátok be többször Calgary időjárását, nagyon zavar, és senkit se érdekel. Tehát téged zavar, viszont senkit se érdekel. Na most hadd mondjam el neked, hogy lehet, hogy senkit nem érdekel. És mégis ott van a többi között. Azt mondanál inkább, írd már le, léci, megjegyzem a számodat, 4-19-el végződik. Azt mondanál inkább, hogy miben zavar? Tehát, hogy mit érzel, amikor hallod Calgaryt, azt az egy mondatot, hogy hány fok van, hány fok lesz, mi történik a lelkedben, a testeddel, mondd el a zavarásnak, hogy fejeződik ki benned, jó? Ez írd le, és akkor mérlegelek. Igen. Jó, hogyha tényleg kiütést kapsz, meg hánysz, meg összefosod magad, akkor szólj, és leállítjuk Calgaryt. De tényleg érdekel, hogy miben zavar? Tehát, hogy annyira rossz a napod, és a Calgarytól még rosszabb lesz?
4: Nem lehet, mondd el ott, ottól a többi gyógyszert is kapod, hogy nagyon zavar a rádióban a Calgary, szerintem adnak erre is még egyet.
1: Nincs már az a hely, ahol bent tartják, ugye?
3: Nincs.
4: Ezért tud SMS-t írni.
1: Jó. Na, Évi, mit találtál?
3: Egy focis témával jövök, de nem szakmai, mert azt megtartom Hortinek. Képzétek el, hogy most olvastam, hogy az USA-Paraguay mérkőzés során a játékosok már a pályán voltak. Ugye van ez az ivószünet, ezt bevezették most, ez ugye nem a fél idő, hanem látok játék, tehát a játékosok ott oda mennek oldalra, mindenki kulacsból iszik.
1: Fél időnként van egy ilyen pár perc. Amit úgy beiktatnak.
3: Igen, azért, mert hogy ugye nagyon meleg van. És képzeljétek el, már minden játékos visszament a helyére, a játékvezető a pálya szélén egy iPad-et nézett. És senki nem tudta, miről van szó. Majd kiderült, hogy nézte a tévéműsort, mert még megvárták a reklámot, amit játszanak a tévében, és úgy tudta elindítani a mérkőzést, hogy vége volt a nem tudom melyik reklámnak. És ebben számomra az a döbbenet, hogy van egy szabálya a sportágnak, hogy már ezt is eladják. Tehát eladják azt az időt.
1: Én ezt akartam mondani egyébként erre, hogy biztos vagyok benne, hogy ez nem ivószünet, és nem a játékosokról szól, hanem ez arról szól, hogy a FIFA még itt is reklámszünet pénzt tudjon beszedni a tévétársaságoktól, amelyek eladta a jogot.
4: Persze, csak álságos, nem mondhatta azt, hogy reklámszünet, igen, hanem hogy a focistáknak kell, hogy egy kicsit tudjanak regenerálódni, és akkor ez...
3: Számomra az a döbbenet, hogy mindenre oda akarnak figyelni, mindent meg akarnak oldani, és kiderül, hogy a háttérben meg mindent eladtak. Tehát, hogy nekem kiveszi a labdarúgásnak azt a szépségét, vagy bármilyen sportágnak, ha kiderül egy olyan, hogy a játékvezető közben a tévét néz, a CNN-en megnézi a BBC-n, hogy mit adtak le.
1: Más meleg országban is játszottak már VB-t. Mexikó, Katar, még sorolhatnám. Tehát, hogy ez érdekes módon nem merült fel. Most felmerült. Most felmerült, és nem biztos, hogy Kanadában olyan meleg lesz, és ott is lesz majd ivószünet. De mindegy is, tehát, hogy ez a nagy baj, mert én bírom azt, hogy a sportot és az üzletet összekötik. Igenis, kell, mert kell a pénz a sporthoz, a jó sporteseményekhez, teljesítményekhez kell a pénz. És ezt sokszor ugye szponzorációból, reklámbevételekből szedik be. De amikor már a
3: sportág szabályait megváltoztatják, nem? Tehát, hogy...
1: Pontosan, tehát az már szinte egy ilyen indirekt korrupció. Tényleg, hogy még több pénzt beszedek, még több... Mi az, hogy 48 csapat játszik? Mi ez? Ez komolyan, ez milyen világbajnokság? Amikor, nem tudom, 1974-ben 16 csapat játszott. most mondtam valamit,
3: igen,
1: de kb.
3: De azért akarják, mert így másfél hónapra el tudják tolni a mérkőzéseket, persze, így eladhatóbbá akarják tenni, egyre több embert akarnak elérni, tehát, hogy nagyjából, de ezt majd bővíteni akarják a 48-at.
4: Még lesznek még új országok?
3: Valószínűleg 60-64-re föl
1: hát akkor mi is bejutunk valamár egyszer.
3: Hát Haiti után.
4: Ez azt csinálják, csak ott leszünk a következő.
1: Mi az, hogy Haiti után? H-betűseket beengedik? Vagy mi a terv?
4: Pont Haitinál zárták le most idén, de a következőnél
3: hát
4: több
3: H-betűs. Hát most, hogyha megnézitek, a zöldfoki szigetek, Curaçao és a többiek, tehát olyan csapatok vannak kint, amire mi nyilván azt mondjuk mi, hogy mi miért nem tudtunk kijutni.
4: Ez az, adják csak el, a következő VB-n kin leszünk. Ez az. Ez tetszik.
3: Mindenféleképpen, szóval ezt azért akartam a Horthy helyedbe hozni, hogy felháborítanak tartom, hogy a sportértéket már ki akarják venni, bár azt támogatom, hogy nem tudom, láttátok-e, hogy mindegyik mérkőzés előtt most volt egy ilyen halftime show, vagyis hát, hogy amit ugye a Super Bowl-on, tehát volt Shakira, volt egy helyi rapper, és mindegyik helyen, Amerikában és Mexikóban és Kanadában is megnyitották az eseményt, és végre betették a labdarúgásban azt, hogy nem az, hogy bemegy egy kisfiú, elrúgja a labdát, mert ugye ez volt az össz ötlet, hanem most konkrétan fellépők is voltak, tehát hogy valahol meg próbálják az újításokat megcsinálni, csak talán nagyon látható.
1: Mert az más, hogyha valaki tényleg világsztárokat visznek oda, és a meccs előtt fellépnek, mert ez egy akkora esemény, igen, ez az amerikai futballtól lopták, de ez tök jó ötlet, én is azt gondolom, akkor ez egy ünnep. De az, hogy a játékszabályokat megváltoztatják, vagy esetleg majd még a mezekre ilyen LED monitorokat fognak szerelni, hogy miközben fut a Messi, a hátára ki legyen írva, vagy Volvo, érted? Tehát, hogy, mert hogy azt is eladják, érted?
4: És ez simán eljöhet ez is. Tehát az a kezdődött, hogy kizsigerelik a szurkolókat anyagilag.
1: Igen.
4: Most ugye
1: igen,
4: a játékszabályváltoztatás. Simán el fog jönni az, hogy szponzorcucban szaladgálnak. Szerintem simán.
1: Hát a szponzorcuc az bár valamelyest megvan, most nem tudom, hogy egy VB-n lehet-e. Favé ott volt a németeken? Vagy csak a bemelegítő hogy van-e rajtuk márkajelzés?
3: Azt most meg nem mondom, az biztos, hogy klubcsapatoknál ott van.
1: Ott tehát igen, ott igen.
3: Ott megvan mindenkinek.
1: Válogatottnál is szokott lenni, amennyiben nem VB vagy EB, ezt nem tudom pontosan.
3: Szerintem talán válogatottnál nem biztos, de hogy
1: engedélyezze. Mondjuk gondolj bele, hogy egy ilyen textil LED felület lenne a mezeden.
3: Igen.
1: És ha mondjuk a Pepsi megveszi a Messit, akkor a Messi úgy fut, hogy a Pepsi is távirányítóan rányom, és és Pepsi felirattal rohan a kapu felé. De a csapattársát az lehet, hogy a Fanta veszi meg, érted? És aznak meg azt nyomnak rá.
4: Vagy a kapus, aki védi a Messit, az meg a Fanta villog.
1: Igen, de valószínűleg nem fizetett annyit a Pepsi, ezért 2 perc után átvált Scaniára.
3: Tehát, hogy a góllövés pillanatában, amit úgyis visszajátszanak mindenhol,
1: így van,
3: azt a Scania vette meg.
1: Azt a Scania vette meg, igen.
4: Hogy fogja majd a Pepsi és a fejét? Pont gondolom, a gólnál nem.
1: Mert ugye ott vannak a pálya mentén ezek a hirdetőtáblák. Ezek régen ugye, hát a technika nem tartott itt, ezek fixek voltak. Igen. Tehát, hogyha oda kirakta magát az Adidas, meg a szerencsejáték RT, akkor az ott volt az egész meccsen. Ma meg ugye ezek LED falak, igen, és állandóan váltakoznak. Állandóan egyszer Lufthansa, egyszer Coca-Cola, egyszer nem tudom micsoda. Ugye?
3: Igen.
1: Na, hát ugyanígy lehetne, hogy az nem jó, hogy egy mezen rajta van a szponzor, és 90 percen át ugyanaz a szponzor van rajta, hanem ezt lehessen váltogatni.
4: 90 szponzor is ráférne 90 percben. Simán.
3: Ja. Ez egy nagyon jó ötlet. Köszönöm szépen. Azt akartam mondani, hogy ha Infantino megkeresne, hogy a labdarúgást hogyan lehetne feldobni. Szerintem vállald ezt.
4: Sajnos neki vannak ötletei, ahogy
1: lehet. Én szerintem a labdarúgást csak korrupcióval lehet feldobni. És mondom, az 1986-os VB-ről készült, mexikói VB-ről készült film a Netflixen jól mutatja, hogy ezt újra így kell csinálni, táskában vinni a pénzt.
4: Ezt erre azt mondaná az Infantino, hogy ezt a módszert már ismerem.
3: Ez nem egy baj, nem.
1: Igen, de nem, ő már ügyeskedni kell a Trump, és akkor hogyan veszük ki a ilyen cégen keresztül azt a céget, a fiadat be tudod tenni? Be, utalok, milyen címszóval, stb. Ahelyett, hogy vinni a gyönyörű, szép, nagy, bőr sportáskát tele dollárral. Én ezt így szeretném, így becsületes. És így nem álságos.
3: És így működik.
1: És így működik a világ. Így van.
3: Köszönjük a sport.
1: Ma nagy pénzügyi műsorunk van egyébként, érzem, a NAV-val is fogunk beszélni, a korrupciónak a régi válfaját szeretnénk újra meghonosítani mindenhol.
3: Azt azért tedd meg, hogy ezt az ötleted, amit most mondtál, NAV-nak nem mondod el, jó? Tehát, hogy lehet, hogy nem előttük kellene.
1: Úgy kell elmondani, hogy neki is viszel táskát. Úgy kell elmondani.
4: Az ember, aki megvesztegette a NAV-ot.
1: Hát ezt láttam. Simán. Van az a pénz, ahol minden NAV-os pincsizik. Van az a pénz. Aha. Mi van? Most nagyot mondtam?
3: Igen.
1: Jó, én is izgulok, hogy a navos szóba áll-e még velünk.
4: Igen. Persze. Azt mondtam mondani, hogy 8-ig bírjuk már.
1: De most a vízerről lesz szó először.
3: Most igen.
1: Most a vízerről lesz szó. Nem, azért lesz a vízerről szó, mert képzeljétek el, hogy a napokban Alicantéból hazatérő utasok hát azzal szembesültek, hogy mindennyiuknak a kézipogyászát lemérték ezzel a kis rekesszel. És valakinek nem fért bele, valakinek belefért, de akkor is mindenkit megbüntettek valami 72 euróra, és a vízer erről mit sem tudott. Bár a földi személyzetet ők alkalmazzák, de azok helyi földi személyzetek, és ezért nagyon érdekes itt a helyzet, hogy ez a vízer mit szól, ezt a pénzt ezt esetleg visszakapják-e az utasok, igen, mert nagyon sok esetben jogtalan volt ez a méricskélés.
4: Igen, és azt ígérték, hogy kivizsgálják a történetet, és kíváncsiak vagyunk, hogy egy ilyen után mi következik.
1: És ezért hívjuk ezzel kapcsolatban a vízer kommunikációs menedzserét, Harangozó Olíviát a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzi, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
8: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
11: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
13: A tartozás összege 36 ezer dollár.
14: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
12: Megoldom.
15: Meglepet fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
16: Mi történt magával, hangoló?
17: Nyisd ki a széfet.
15: A zongora hangoló. A mozikban.
18: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktélcsodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
19: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
18: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
20: Idén is mehetünk a horvát tengerpartra vonattal. Gyenge lehet az idei megytermés, nyárias meleg lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Idén is vonatozhatunk a horvát tengerpartra, a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte. A dunakeszi járműjavító csődje miatt úgy tűnt, veszélybe került a szolgáltatás, de bérelt kocsikkal sikerült elhárítani a problémát. Vitézi Dávid közölte, a vonatok július 3-a és október 2-a között közlekednek majd Budapest és Split között. Érika megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából felére számítanak, mondta a rádiónak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és terméktanácsa elnöke.
17: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet. De a medgyel fagyasztott megy vagy megybefőtt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága megy árakhoz és megy termékárakhoz képest nem lesz.
20: Nagy-Britannia is meglépte, betiltják a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabbaknak. A teljes körű tilalomról szóló döntést országos konzultáció előzte meg. 116 ezeren nyilvánítottak véleményt, a szülők 90%-a támogatta az alsó korhatár kijelölését. A tilalom vonatkozik például a Facebookra, a TikTokra, az Instagramra, de a WhatsAppra is. Özet mentettek ki a Dunából a budapesti rendőrök egymás után háromszor is. A BRFK posztja szerint az állat vasárnap reggel a Margit híd közelében sodródott a vízben. A vízi rendőrök kétszer is partra terelték, az őz azonban mindkét alkalommal visszaugrott a folyóba. Végül egy hurokkal fogták be. A kimerült őzet a hármas határhegy térségében engedték szabadon. Napról napra melegszik az idő, az előrejelzések szerint hétvégére visszatér a kánikula is, de hogy addig mire készülhetünk, az most kiderül. Kellemes nyári időnk lesz, egy-egy futózáporral, a hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Estétől azonban nyugat felől egyre több felhő érkezik. Az előrejelzések szerint holnap és csütörtökön is sokat süt majd a nap, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Úgy tűnik pénteken tovább fokozódik majd a meleg, a csúcshőmérséklet már több felé meghaladhatja a 30 fokot is. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között ma is erős, nagyon erős lesz.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Baleset történt az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 41-es kilométernél a sérült járművek miatt váltakozó sávzárásra és rendőri forgalmi irányításra kell készülni. Fokozott óvatossággal közlekedjenek, a torlódás már több kilométeres. Olvasható az utinform.hu-n. Közben szintén az M6-os autópályán a 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohács csomópontban munkavégzés kezdődött. Emiatt lezárták a pálya Budapest felé vezető oldalára felhajtó ágat. A forgalmat leterelik a 194-es Bój-Nagynyárád csomópontig, ahol megfordulva lehet Budapest felé közlekedni.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 7 óra 12 perc van most, jó reggelt. Szevasztok! Drága hallgatók, itt vagyunk nektek, itt van Évi nektek. Hello, jó reggelt. Szia Gyuri.
1: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett is.
2: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, kedves Gábor, küldenétek pár biztató szót az Állatorvosi Egyetemen vizsgázó lányomnak? Nagyon ráférne, üdv Marci. Édes, drága Marci kislánya az Állatorvosi Egyetemen, jó ember vagy, ezt tudom mondani, aki állatokkal foglalkozik és gyógyítani akarja azokat, az jó ember. És rengeteg, amikor ha elvégzett hiddel, annyi állat közül tudsz választani, hogy az beszarás. Tényleg, egészen van nekem egy barátom állatorvos, már nem az, de aki tényleg azzal a hónaig felnyúló gumikesztyűben benyúlt egy tehénbe, és az volt a mindennapos foglalkozása, egészen odáig, hogy bűzmirigy egyeket nyomsz ki egy csivaván. Minden van, mindent, egy csigát is lehet műteni.
1: Megunhatatlan, tényleg.
0: Abszolút. Így van. Az emberorvos az csak egy ember tud. Szívmáj, tüdő, izé. Az állatorvos, ne viccelj már, potroh, zuza. Ugye? Tőgy.
3: Abszolút, nagyon
0: egy szépen. Egy begyulladt tőgy.
3: Az milyen nehéz dolog.
0: Igen. Na jó, ez volt a biztatásom. Akkor a korrupciós ötletem, mert azt mondja, pszt, meghallják, ezek a hülyék megcsinálják, üzeni nekem valaki. Calgary időjárás, ki ne hagyjátok, kinnél a lányom, két unokám, most én is itt vagyok, interkontinentális puszi Edit, és engem is zavar az időjárás jelentés. A stúdióvilágítás, a mikrofonálvány zavar, Horti, zvoga, zavar, a hangári masine, a izé tutszulú zavar, hogy a Gyuri áll, az zavar. Zavaróak vagytok, a Besza egy lakó.
1: Köszönjük.
0: Na jó, és most egy komoly témáról képzeljétek el. A fapados légitársaság az egy furcsa műfaj. Érdekes, hogy a magyar nyelv ezt találta rá, mert amúgy budget airlinesnak, vagy airline-nak nevezik, ez az olcsóbb, tehát a ugye arra utal a népnyelv, nálunk az, hogy fapados, az egy picit olyan ítélkezős.
1: Igen, ez a nem elég kényelmes, vagy nem elég komfortos a kiszolgálás, valami ilyesmit tudna üzenni, nem?
0: És ezért igen, az ember fel van lélekben arra készülve, hogy azért itt nagyobb kalandok érhetik, mint mondjuk a British Airways-el. Most mondtam egyet, mondhatnék mást is. De ez egyébként összemosodott az elmúlt években. Tehát sok-sok kényelmetlenséget a nagy nemzeti légitársaságok is bevezették lelkesen, a pontatlanságokat is, és a fapadosok meg valahogy felnőttek a feladathoz.
3: Így van, és a fapadosok kinyitották azt a teret, hogy több mindent tudsz vásárolni, hogy elérhessd azt, hogy mondjuk akár egy britissel tudjál menni. Tehát, hogy mindent meg tudsz venni, csak nagyon drágán.
0: Nem? De nem, ott is már sokszor pénzért kapod a fedélzeti, mit tudom én, szendvicset, vagy most nem tudom a britisnél éppen hogy van, de hogy ez már nem azt csak már a fapadosoknak a sajátja. És aztán olvasunk mindenféle híreket róluk, hogy nem tudom, ugye rengeteg késés volt, utasok cserben hagyása volt tavaly júniusban Dubajban ilyen, aztán Lutonban, aztán Geszti Péter mondta, hogy ő lemaradt a Eurowings stuttgarti járatáról, és ezért rengetegen lemaradtak a skót-magyar meccsről, ez 2024-ben volt, akkor jött a Ryanair, ő Amánban hagyott utasokat, azt meg a Wizz Air hozta haza, szóval voltak itt kavarodások, most azért ez a dolog ez így lenyugodott, és újabb meglepetést tartogat a csomag, mint maga, mint műfaj. Ugyanis a 444 cikke szerint képzeljétek el, hogy a Wizz Airnek az utasai most pár nappal ezelőtt Spanyolországban, azaz Alicantéban azzal szembesültek, hogy a kézi podgyászukat ebbe a, biztos láttátok már, ebbe a fémkeretbe próbálták beletuszkolni, és van, akinek jobban meg kellett nyomkodni, valakinek ki kellett volna venni belőle egy pulóvert, és akkor befért volna, valakinek be is fért. A lényeg az, hogy ezt sem engedték meg nekik, hanem aki bele és nem volt olyan, annak 72 eurót kellett fizetni, ez több mint 25 ezer forint. És ugye kézipodgyászt bizonyos feltételek mellett fel lehet vinni a fedélzetre. Ugye díjmentesen is.
3: Igen, az alapban benne van, hogy egy kis kézipodgyász, vagy egy laptop táska az, ami ugye mehet.
1: Vagy egy hátizsák. Én például egy csomószor hátizsákkal utazom, abban, hogy egy-két napra minden befér, és igen, akkor az gond nélkül.
0: Ja. Igen, és az a baj, hogy egyébként, hogyha ott vagy egy repülőtéren, és akkor azt látod, hogy ezek a rekeszek, amiben begyömöszöröd a csomagodat, ezek a rekeszek, ezek légitársaságonként külön vannak. Nem tudom, hogy külön méretűek-e, de ott van a Ryanair-nek külön ilyen rekeszvizsgálója, a Wizz Air-nek, az EasyJet-nek, amit tudom, még sorolhatnám. És ez vajon azt jelenti-e, hogy minden légitársasághoz nekem külön bőröndöt kell vennem, ilyen kis kézi bőröndöt. Mert hogy nem ugyanazok a méretek.

0: Vagy ez valahogy szabályozva van. A lényeg, hogy nagyon sok utas most panaszkodott erre az Alicante-i járatra, hogy ott a földi személyzet őket bizony sorra büntette meg. És a Wizzair is beleállt most a kommunikáció. Nem nagyon szoktak kommunikálni, tehát amikor kifogás van, akkor Wizzair hallgat. De most beleálltak a kommunikációba, és azt mondták, hogy kivizsgálják a történetet, hogy pontosan mi történt, és mire számíthatnak az utasok. Hogy a többi utas, aki egyébként Wizzairre repül, az hasonlóakra számíthat-e a világ bármely repterén, ezeket beszéljük meg. Itt van velünk Harangozó Olivia, a Wizzair kommunikációs menedzsere. Szia Olivia, jó reggelt!
1: Sziasztok, jó reggelt!
0: Jó reggelt! Na, ez a becsekkolás, ugye itt most mi is látunk egy ilyen képet, ezzel a Wizzair színekben, ez a magenta színű rekesz vizsgáló dolog. Measure your, is it trolley bags here? Oda van írva, és akkor ott meg kell mérni. Amit az előbb mondtam, hogy a különböző légitársaságoknak ez különböző méretű, vagy ez egyforma?
1: Eltérhet egyébként, viszonylag hasonló a szabvány, de hogy alapvetően a logika az az, hogy hogyan férnek el maguk a csomagok. Tehát a Wizzairnél az az alapvető szabály, hogy a kisebb rekeszt, ami ugye előrébb van, annak be kell férnie a Wizzair szabvány, tehát a Wizzair gépein található székek alá. És a nagyobb, a trolli rész, pedig ez a kisebb kézipodját, ez pedig ennek be kell férnie a csomagtárolóba, ami pedig ugye az ülések fölött van. Tehát gyakorlatilag, hogyha ezek a méretek stimmelnek, akkor gond nélkül igazából felszállt az illető a csomagjaival, függően attól, hogy ugye milyen jegyet vesz. Utaltatok rá, hogy ugye a egy darab kisebb kézipodját, ez a 40x30x20-as méret, ami befér az ülések alá, ez minden jegyhez ingyenesen jár. Tehát mindenki, aki egy darab jegyet vesz mindenféle kiegészítő szolgáltatás nélkül, annak is ingyenes egy ilyen hátizsáknak a felvitele.
0: Ez általában, ahogy te is mondtad, ez hátizsák, tehát ez egy picit, mit tudom én, nyomással, rugdosással alakítható. Tehát, hogy nem csak azért... Csak azért mondom, mert én például mindig viszek magammal egy ilyen kabinbőröndöt is, azért nyilván fizetek, és az kemény. Tehát azon nem tudok mit alakítani, meg ha kilóg a kereke, akkor kilóg a kereke, de ezek a izék, ezek alakíthatók. Mi a szabály, hogyha most belenyomom ebbe a rekeszbe, ugye itt az Alicantei utasok nevében kérdezem, ezt belenyomom ebbe a rekeszbe, akkor még tudom én, még egy picit ráülök, meg ugrálok rajta, akkor az úgy bele lehet passzírozni, ez akkor érvényes, vagy ezt hogy kell kezelni?
1: Hát, hogyha most a kis hátizsákról beszélünk, akkor ez egészen nyugodtan, főleg, hogyha ez egy ilyen puhaborítású történet, akkor azt egészen nyugodtan bele lehet gyömeszkélni, és az teljesen szabályos. Bőrönnél ugye, hogyha ez egy keményebb borítású dolog, és kilóg belőle bármi is, akkor az lehet probléma. Tehát alapvetően a hivatalos szabály az, amit mi ugye a földi kiszolgálóknak továbbítunk, az, hogy bele kell férni a szenzerbe magának a bőrönnek, tehát sem a kerék, sem az akasztója, vagy ez a fogantyúja nem lukhat ki.
0: Ugye jól gondolom azt, hogy akik ott bennünket a kapuknál várnak, és még lecsekkolnak utoljára, vagy akár ugye ez a becsekkoló pultoknál, hogy azok nem a Wizzair munkatársai, hanem azok az adott reptérnek a különböző ilyen földi kiszolgálói, akiket ti bérbe vesztek, ugye?
1: Majdnem, igen. Tehát a Wizzairnél is most már egy viszonylag nagy légitársaságról beszélünk, Közép-Európában már így büszkén vagyunk a legnagyobbak is, tehát több mint 260 repülőgépünk van, csak Budapestről majdnem 90 országba repülünk, vagy 90 reptérre repülünk több mint 50 országba, úgyhogy nagyon sok repteret szolgálunk, úgymond ki, ezért nincs is minden ilyen reptéren, ahova mi repülünk, nincsen mindenhol konkrét Wizzair alkalmazott, hanem ilyenkor vannak azok a földi kiszolgáló cégek, akik közül mi választunk és szerződést kötünk velük különböző szempontok alapján, és itt ezek közül a földi kiszolgálók közül most a Spanyolországban levő céggel, vagy az ottani alkalmazottakkal voltak.
0: De mi történt? Én egyébként pont erről a reptéről egy évben legalább 6-szor utazom, pont az Alicante-iről, hogy mi történt? Nekem soha nem fordult velem ilyen elő, ugyanakkor itt most aznap valami mégiscsak történt. Gondolom, hogy a ti szerződésetekben benne van az, hogy mit csinálhatnak és mit nem csinálhatnak a Wizzair nevében, nem?
1: Az ki van benne költve, de a szabályzatunkat tudják, hogy mi az, amire ők meg vannak bízva. És ugye az ő feladatuk az, hogy ellenőrizzék a podgyász méretet, ugye ennek az a lényege, hogy felférjenek a csomagok a kabinba. És ennek a valóban, hogyha valakinek, tehát ez az alapvető szó, hogyha valakinek túl logó a csomagja, akkor az annak van egy többlet költsége, vagy annak van egy ilyen kisebb büntetése, és ez az ő feladatuk ez, ennek az elvégzése. Viszont a szabályban meg nincsenek ilyen, nem tudom, apró betűs szabályok, mint amikre ők így utaltak ezeknél az utasoknál a beszámolók alapján, hogyha most valaki kivesz belőle egy kabátot, és úgy már befér, vagy hogyha valaki egy picit rányom, és nem csak így idézőjelben beleesik magába a keretbe, akkor az már szabályszerűtlen lenne. Ilyen nincsen a mi szabályzatunkban, tehát hogyha valóban ezek történtek, ugye ezt mi is kivizsgáljuk ezt a történetet, de elég sok forrásból hallottuk ezeket a beszámolókat.
0: Igen, hát ez úgy nekem ez úgy tűnik, mint hogy az alicantei reptérnek a földi személyzete, akiket ugye, akivel ti szerződéses viszonyban vagytok, valamit tehát valami miatt változtattak a szokásaikon. Tehát vagy azért, mert nektek akartak kellemetlenséget, vagy, én nem tudom, hogy ez a 72 euró, amit egy ilyen bankkártya terminállal mindenkitől levonnak, hogy ez a pénz az hova kerül, vagy magunknak akartak egy kis pluszt.
1: Igen, itt május óta kapunk ilyesmi, vagy hát pontosabban a mostani beszámolókat, amiket így látunk, azokra ilyen májusig visszamenőlegesen látunk olyan sztorikat, hogy mondják, igen, hogy velünk is ez történt, velünk is hasonló történt, és akkor így úgy tűnik, hogy ez a május óta, ami ott ugye csúcsszalon így beindult, azóta vannak ilyen hasonló szigorodásokat, hát ez nem is tudom, hogy ez szigornak mondható-e, mert hogy szigorítani azt lehet, ugye, amiért létező szabály, de hogy ez nem a szabályhoz tartozik, hanem
0: igen, ezekről az utasoktól ugye le lett vonva ez a pénz, ezt nyilván kénytelen kelletlen kifizették ezeket a 72 eurókat. Tényleg érdekel, hogy ez a pénz hova megy, illetve amennyiben hozzátok megy, visszakapjátok-e? Vagy visszakapják-e?
1: Ez egy összetett összeg, tehát ennek egy része, ugye hozzánk jön egy része, az pedig feltelten. Ez minden egyes ez egyénenként és repterenként ugye a szerződéstől függ, hogy egyébként hová jut ez a pénz, és hogy ebben mennyi a reptér illeték, és mennyi az, ami mondjuk esetleges jutalékként a földi kiszolgáló személyzet illet. Nem tudom pontosan, hogy Alicantéban itt mi a felállása, meg ezek általában ilyen üzletileg szenzitív adatok, úgyhogy nem is tudom, hogy ők ezt nyilvánosságra hozhatják egyébként, de hogy ha feltételezhetően jutalékért csináltak, akkor ez például egy logikus magyarázat lehet, ez az, amit most mi is vizsgálunk.
0: És hát nyilván az utasokat az érdekli leginkább, hogy van-e bármilyen esélyük arra, hogy kártalanítsák őket. Tehát ugye te is a szavaidból azt veszem ki, hogy azért nem teljesen jogszerűen jártak el, nem a ti szabályaitok szerint jártak el, tehát ez a pénz, ez le lett vonva utasok kártyájáról. Ti tesztek-e azért, hogy az utasok visszakapják a pénzüket?
1: Abszolút igen. Tehát van a Vizernek egy ilyen panasz kezelő felülete, ahol bármilyen panasz történt egy utasnak, ott van helye reklamációnak, ott van helye bizonyítani az ő saját álláspontjukat, és arra kérjük egyébként ezeket az utasokat, akik Alicantéból, vagy mi még egyébként a Nerifejről is hallottunk hasonló történeteket, hogy akivel hasonló visszaélés történt, ami tényleg nem a mi szabályainknak megfelelően büntették őket meg, ha nem voltak ilyen túlkapások, akkor legyenek kedvesek, a panaszkező felületen küldjék el a kapott számlát, amit kifizettek, illetve hogyha valaki fotót csinált, azt is nyugodtan mellékelje. A kollégáink ezt most extra figyelemmel követik most az ilyen típusú panaszokat, és mindenkinek visszautaljuk, akinek jogos a panasza.
0: És ilyenkor egyébként az utasok része az ez. Ti felveszitek a kapcsolatot az alicantei földi kiszolgáló személyzet vagy szolgáltatóval, hogy ezt valahogy tisztába tegyétek. Tehát ugye naponta megy oda a gép, én is hamarosan megyek, nem akarok belefutni. Tehát Olivia, valamit csináltok-e?
1: Persze, már szóltunk nekik, amikor tehát hozzánk is, hogy ezek a panaszok beérkeztek még mielőtt a média felkapta volna, és már szóltunk, hogy ez így nem lesz jó. Úgyhogy elettük nekik, hogy a mi szabályainkhoz tartsák magukat, mert az
0: összes
1: erre vannak felkérve. Úgyhogy ők elvileg most már leálltak, de természetesen itt egyéb eszközöket is bevetünk, hogy kivizsgáljuk, tehát hogy már tőlünk is fog menni ilyen. Vagy már ment is szerintem olyan kivizsgáló utas, aki ugye inkognitóban utazik, stb. Úgyhogy különböző eszközökkel kivizsgáljuk, és jelezzük nekik, hogy mit hogyan csináljanak.
0: Na, ennek tökre örülök. Azt mondd meg nekem még, légy szíves, hogy nyilvánvalóan előfordul, mint minden légitársaságra, Vizzerrel is az, hogy utasok bosszankodnak valami miatt. Hogy ilyenkor annyira hallgatásba temetkeztek, hogy miért nem lehet ilyenkor benneteket elérni?
1: Egyébként én ezzel hadd vitatkozom.
0: Jó, azért beszéljünk. Tehát, hogyha azt mondod, hogy mentsem el a számod, én elmentem és hívlak mindig.
1: A szerkesztőtökkel is már ezt megbeszéltük, hogy igen, nyugodtan, úgyhogy abszolút tett, hogy amióta én dolgozom, én relatíves.
0: Olivia, te vagy az emberem, utazunk együtt valahova.
2: Tényleg?
0: Nem, én, tehát most nem azért, de én vízzelre repülök, ugye, mert nekem ott van érdekeltségem, mondjuk így finoman, tehát rendszeresen, tehát én ott utas vagyok, most veszem meg ezt a bérleteteket, vagy mit, próbálom, hogy jól... Nem tudom nagyon a nevét, a párom nézte ki, és...
1: Azt, hogyha ugyanem nem észre.
0: Valami, így van, tehát, hogy engem ott fogtok látni állandóan, tehát, hogy azért jó lenne, hogyha tartanánk a kapcsolatot.
1: És ha megengedtek egy gondolatot, még az elején beszéltetek erről a fapados degradáló kifejezésről, hogy ti is úgy érzitek, hogy ez azért egy picit degradáló, és ezzel mi is szoktunk... hát nem vitatkozni, hanem általában mi azért mondjuk magunkat diszkonnak, mert hogy a fapados az nem adja vissza azt, hogy egyébként nekünk Európában az egyik legmodernebb flottánk van, tehát hogy ez a 260 gép, amire utaltam, annak az átlag életkora nincs 5 év. Tehát vadiói gépeink vannak a legmodernebb technikával, tehát hogy egyébként maga a szolgáltatás, maga a repülőgép az ilyen formán nem fapados, hanem nagyon-nagyon modern.
0: Ez teljesen egyetértek, tehát ebben teljesen igazad van. Én is, aki sokat repülök, és összehasonlítási alapom is van, nagyon-nagyon elkülönült régen, és ma, miután egyébként tényleg ezek a fapados vagy diszkont légitársaságok által bevált megváltoztatott szokásokat ők is átvették, viszont valóban a gépeken a kiszolgálás meg az egész az teljesen 21. századi, tehát nagyon-nagyon rendben van. Tehát ezzel egyetértek, sajnos a köznyelben ez így alakult ki.
1: Uh-huh.
0: Ja. Olivia, hát köszönjük szépen, hogy beszéltél erről velünk, és nagyon-nagyon reméljük, hogy ezek az utasok mielőbb kártalanítva lesznek, bárhonnan is, de hogy akkor ők most adják be panaszaikat, bizonyítékaikat, stb. Most a Wizzair ebben lépni fog, ezzel tudjuk őket bátorítani. Olivia, köszönjük szépen!
1: Én köszönöm.
0: Köszönjük, Harangozó Olivia, a Wizzair kommunikációs menedzsere.
3: Na, azt is elintézted, hogy mostantól bármi történik a Wizzairnél, már mondják is, hogy
0: nem az, engem az, igen, mert sokszor van olyan, és egyébként én értem, mert ugye 2 évvel ezelőtt, amikor az sok-sok botrány volt ezekkel a járatokkal, de nem csak a Wizzairt, a Ryanair-t is érintette ez, akkor mindenki hallgatásba burkolódzott. És nem lehetett elérni. És ugye most Olivia azt mondja, hogy én most kommunikációs menedzserként itt vagyok, és engem lehet hívni, akkor ennek tökre örülök.
4: Igen, valószínűleg ezen a gyakorlaton változtattak, és ez így baromi jó, mert a továbbiakban is bármi van, akkor mi fogunk hozzájuk fordulni.
0: Így van. Na jó, akkor most a hallgatóinktól kérdezzünk valamit, amikor mondjuk utaztál egy ilyen diszkont, vagy fapados légitársaságnál, és valamilyen komoly sérelem ért, és bármi, ami érhetett most akár podgyásszal kapcsolatban, ott hagytak elutazáskor, hazautazáskor, minden sérelemért, és akkor ami a lényeg, hogy sikerült-e kártérítést kapnod. És hogyan? Én egyszer folyamodtam kártérítésért légitársaságnál, és az egy nemzeti légitársaság volt, az Iberia. Hát te azt a tortúrát, amíg én azt végignyomtam, csak online lehetett, és minden alkalommal visszautasították erre, arra, amarra hivatkozva. Én mindig újra és újra megírtam. Nem tudom, hány Iberia e-mailem volt akkor, de ha volt, nem volt 40, akkor egy sem.
4: Igen, ezt sokszor sejteni vélik az emberek, hogy ezért van ez a rendszer így kialakítva, hogy valahol ennek az útvesztőjében egyszer majd ad fel ezt a problémát.
0: Ez erre megy ki, hogy felad, hogy kivéreztessenek. Szóval, és akkor végül is megkaptam, nem teljesen, amit akartam, de az, ami járt az EU szerint, azt megkaptam. És erre vagyok kíváncsi, hogy nektek volt-e ilyen, amikor sikerült valamilyen kártérítést kiharcolni, és hogy hogyan. 0-20-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
7: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
11: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
12: Meg ez is! És ez is! Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
15: Notino.
16: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
17: Buongiorno!
18: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
19: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Górcső alatt az airfryerek tiltják a brit tinik közösségi média használatát. Marad a nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a következő tanévrendjét. A tervezet szerint a 2026-2027-es tanév szeptember 1-én kezdődik, és június 18-áig tart. A dokumentum a szünetek és az érettségi időszak időpontjait is tartalmazza. Újdonság, hogy bevezetnék a diákok hangja témanapot. Emellett csökkentenék a kompetenciamérésekben érintett tantárgyak és évfolyamok számát. A tanítás nélküli munkanapok száma 6-ról 5-re csökkenne. Ezek közül egyet a diák önkormányzat használhatna fel pályaorientációs célokra. Újabb akciójában az airfryer készülékeket ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegős sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezet tudatos tervezési technológiának. Mondta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Első fokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a karate edző, aki 2024 nyarán felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban. A férfit súlyos testi sértés kísérletében találta bűnösnek a bíróság. Az 56 éves vádlottat 5 évre eltiltották a karate oktatástól, és minden karatéval kapcsolatos tevékenységtől is. Az ítélet nem jogerős.
22: Szigorú európai uniós jogszabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen, pont azért próbáljuk nagyon széles körben a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
21: Nagy-Britannia is meglépte, betiltják a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabbaknak. A teljes körű tilalomról szóló döntést országos konzultáció előzte meg. 116 ezeren nyilvánítottak véleményt. A szülők 90%-a támogatta az alsó korhatár kijelölését. A tilalom vonatkozik például a Facebookra, a TikTokra, az Instagramra, de a WhatsAppra is. Kellemes nyári időnk lesz, egy-egy futózáporral, a hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Estétől azonban nyugat felől egyre több felhő érkezik. Az előrejelzések szerint holnap és csütörtökön is sokat süt majd a nap, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Úgy tűnik pénteken tovább fokozódik majd a meleg, a csúcshőmérséklet már több felé meghaladhatja a 30 fokot is. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között ma is erős, nagyon erős lesz.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Erős a forgalom az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányába, az M1-es autópályán Biatorbágytól a főváros irányába, valamint az M3-as autópályán az M0-as autóúti csomóponttól a városközpont irányába. Nem jobb a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól befelé, az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán pedig az M0-as autóúti csomópont előtt. Az M6-os autópályán Budapest felé baleset történt a 41-es kilométernél a sérült járművek miatt. Váltakozó sávzárásra és rendőri forgalomirányításra kell készülni. A torlódás már több mint 3 kilométeres. Tudtuk meg az Útinform-tól.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-4 perc múlva. A helyzet az, hogy vannak sikersztorik. Ilyen kártérítés ügyben, és van, aki nem is olyan túl bonyolultan, nem úgy, mint én az Ibériával.
2: Ez jó hír.
1: Az már jó hír. Aha. Na, jó reggelt, nehogy kivegyétek Calgaryt. Olyan jó hallani, kicsit duzzad, kicsit beduzzad, ha hallom, Pöpi a hentes. Drága Pöpi.
2: Nem kerül ki Calgary.
1: Csak a Wizzairrel szoktam utazni, klubtagság miatt is, meg hogy magyar vállalat, sosem volt bajom velük, gondolom jutalékra mentek Alicantéban. Oké. Attól fapados, hogy nem fér el a lábad. Modern gép, kevés hely, jó a műsor, Balázs a mérnök. Hát igen, Balázs, csak a helyzet az, hogy már többin se fér el a lábad. Tehát, hogy ez nem csak a fapadosoké, hanem a Ausztrián se fért el a lábunk.
2: Igen. Marokko Airlines-on volt egyedül ilyen élményünk, hogy ott
1: ahol volt, ahol kényelmesen elfért a lábunk, igen. Így pont vízzel jöttünk haza Moldovából, amikor egy 4,5 órás késés produkáltak. Az ügy végére a fogyasztóvédelem tett pontot, megítélve nekünk a jogos kártérítést, illetve milliós bírsággal jutalmazták a Wizzt. A Wizzairnél 2 éves sztori, este 10 helyett hajnal 2-kor indult a gép, kártérítést kértem, kifizették az oda-vissza utat, plusz 180 eurót kaptam, én maximálisan elégedett voltam.
3: Peti. Azt a mindenit.
2: Korrekt.
3: Igen, korrekt. Nagyon.
1: Mi 2 éve voltunk Wizzel Tiranában. Hazafelé késett a gép, eleget ahhoz, hogy beadjuk a kérelmet 4 főre. Több hónap után kiderült, hogy a légitársaság kifizette csak nem nekünk, hanem egy albán cégnek, akik persze nem voltak elérhetőek, csak egy kamu cím, kamu weblappal buktunk 1200 eurót, Ari. Ez hogy lehet, hogy a ti kártérítéseteket egy albán cégnek fizette ki?
2: Furcsa.
1: Igen. Ha csak az be nem adta a ti nevetekben.
2: Nem tudom.
3: Igen.
1: A rossz időjárásra hivatkozva törölte a München-Hannover járatot a Lufthansa. Münchenben nem volt vihar, ott volt a gép is, csak a személyzet nem ért oda a másik reptérről, mert ott vihar volt. Kaptam vonatjegyet, de azon túl, hogy a vonaton nem volt hely, hiszen egy komplett repülőnyi emberre nem volt felkészülve a rendszer, még a programomról is jelentősen elkéstem, a Lufthansa nem akart fizetni, többszöri kérésre sem, az európai fogyasztóvédelemhez kellett fordulnom, ők jártak ki nekem 250 euró kártérítést sok-sok hónap után.
3: Hihetetlen, nem? Hogy például egy Lufthansa nem nagyon akar kifizetni egy hibát.
1: Igen, de mondom, az Ibéria sem, hát az Ibéria is a spanyolok a... nemzeti légitársasága, és azt a... majdnem mondtam egy olyan szót, nem. Ami nem illik ide, nem gondoltam volna. Azt hittem, hogy ők elegánsan kifizetik, olyan egyértelmű volt minden. Na mindegy. Sziasztok, amikor költöztem haza a Kanári-szigetekről, a Ryanair repülőgépem több mint 6 óra késéssel indult. Fejenként 400 euró kártérítést kaptunk egyetlen benyújtott online kártérítési igény után. Ha. 2 éve Barcelonából jöttünk haza Budapesten 4-en, késett a járat 5 órát. Hazaérkezés után Wizzair formanyomtatványt kitöltve, plusz egy e-mail, 5 napon belül érkezett a kártérítés, 4x300 euró. Los Angeles Helsinki, törölték a járatot, 1 órával előtte a Finnair biztosította a hazautat párizsi átszállással, plusz 2x150 euró kártérítés, 2 e-mail után, illetve automatikus terminálon levásárolhatta 2x10 eurós kupon.
3: Olyan, mintha fel lennének rá készülve, nem? Hogy azért kell fizetniük.
1: Igen, de mert ez a szabály.
2: A nagyon kitartó.
3: Ha nagyon kitartó vagy figyelmes vagy tisztában.
1: De van akinél 1 vagy 2 e-mail is megvan. Nekem rengeteg volt. Sziasztok, 2019-ben utaztam Madridba egy Real Madrid meccsre. 6 óra 50-kor indult volna a gép, és aznap este volt a meccs. Ryanair gép volt, de sajnos az indulást folyamatosan tolták kb. Fél óránként. Már azt hittük, el sem jutunk a meccsre, de végül 4,5 óra késéssel elindultunk. Visszaérkezés után felkerestem egy olyan weboldalt, ami repülőgép késésekkel foglalkozott, elküldtem nekik az adatokat, és 1-2 hét múlva meg is kaptam a 400 eurós kártérítést. Nagyjából ennyibe került akkor az egész út szállásos túl, meccsjegyes túl, úgyhogy happy end lett a vége, Pali.
2: Az nem semmi.
1: Igen. Sziasztok, Lufthansával kellett volna Mexikóba mennem. 3 órát késett a Budapest-Müncheni járat, lekéstem a csatlakozást, 2 nappal későbbre átfoglaltak, de így már lekéstem volna az előadásom. Okafogyottá vált az út. A helpdeskem beraktak bennünket egy esti pesti gépre, és kaptunk egy 30 eurós vouchert. Egész nap utaztam, és csak Müncheni jutottam. Elég pipa voltam, jó a műsor, Pacsi, HG a vízügyes.
3: Milyen érdekes, nem? Tehát, hogy van, akinek sikerül és jóval többet visszakap, valakinek meg csak így kiszúrják a szemét.
1: És most, de csak az SMS-ekből tudom ezt felmérni, a fapadosok jobban fizetnek, igen, és gyorsabban kártérítés, mint a nemzeti légitársaságok. Érdekes módon, igen. Igen. Szóval, és gondolj bele, hogy az nincs kifizetve, hogy neked a programod, neki egy előadása lett volna, vagy érted, bármi más lehetett volna, tényleg egy üzleti tárgyalás, hogy azok hiúsulnak meg, amiatt, mert mondjuk az egyik reptérről nem ér át a személyzet a másikra, mert ott esett az eső.
3: Igen.
1: Vagy én nem tudom, hogy akkor Mexikóban nem ment, akkor mi nem reptették át Frankfurtba, onnan ment volna Mexikóba gép.
3: Igen, tehát hogy miért nem keresnek valami másik opciót, de nem tudom, tehát nagyon érdekes. Nagyon érdekes.
1: És hazaretették Budapest, és kapott 30 eurót, amiért örül. Kapsz egy sört, meg egy perecet Münchenben.
3: Az be se érsz a városba taxival annyiért.
1: Ja nem. Hát az a helyi fogyasztással. Hát az bócsert, tehát azt nem tud beváltani taxira.
3: Az csak a reptéren.
1: Az csak a reptéren, igen. Na jó, ennyit erről. Hungary Machine-t játszunk. Jé, maradt rá idő.
2: Bizony, teljesen jól állunk.
1: Nézem a dalt, aha, értem. Jó, ez lesz akkor itt a Google által picit megbolygatva ez a dalszöveg, rendben. Hívjatok most 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: És 8 óra, ez pontosan 9 perc múlva. Nézem, hogy van-e itt még, azt mondja, a haverom ment lufttal Dominikára, egy napot késett a gép, odafelé 1600 euró kártérítést kapott. Wow!
2: Az hogy? Nagyon durva.
1: Meg van határozva kilométerre, és hogy hány órát késik. És az ad egy ilyen szorzó számot, de ez konkrétan le van írva, ez ennek utána lehet nézni, nekem is az 1600 az picit soknak tűnik, de legyen így. Jó, itt van velünk az Andi, hello Andi, jó reggelt!
3: Csodás jó reggelt kívánok nektek!
1: Neked is, Andikám, olyan jó kedved van, mi történt?
3: Hát hogy ne lenne jó kedvem, amikor beszélhetek veletek.
1: Ó, de drága vagy, honnan hívsz?
3: Környéről. Tagyos pusztáról egész pontosan.
1: A puszta az ugye hogy azt jelenti, hogy nincs semmi?
3: Azt jelenti, igen, 100-an lakunk.
1: Nem, én régen, ugye én Németországban nőttem fel részben, és akkor ugye puszta, meg puszta, németek pusztá, stb. És akkor úgy akartam, és egyszer elvittek. De ez a Hortobágyi volt. Egyszer elvittek, és akkor alig várta, hogy a pusztára kerüljek. Ez a magyar nagy valami. És ott álltam, és néztem, és akkor azt mondtam, ez mi? Látod, mindenki járt ott. Ez mi?
4: Hát ez a nagy magyar valóság.
1: Én értem, de hát én nem értettem. Én tényleg egy ilyen majdnem külföldi gyermeki naivitással.
2: Hidd el, a belföldi gyermeki naivitás sem kapott az én nagyobb flestot. Szóval.
4: Hát mi ugye az Évivel szintén egy puszta kellős közepén, az Alföld kellős közepén nőttünk fel, úgyhogy nekünk ez abszolút benne van az életünkben.
1: Tehát jó, azért remélem rendesen valami faluban vagy városban laktatok.
4: Faluban persze, de hát sokat
1: volt. De mindegy, ez most nagyon érdekes a te életrajzod, de hogy...
4: És az Évié.
1: De hogy a puszta, érted? Tehát nem a pusztában nőttetek fel, most már hagyjál békén. Oda egy szürke marha nő ott fel, nem te.
5: Nem érti, Anett, hagyjad. Mondd tovább, te vártad
1: hát nem,
5: a csodát.
1: Nem értitek. Ti de, nem értitek, de. Hogy ott állsz a pusztában, és azt nézed, hogy mi van itt. És aztán később mesélik el neked, hogy ez a puszta szó, ez azt jelenti, hogy zéro, semmi, nulla, nincs ott. Ne is keresd.
2: De már gyerekként,
1: a puszta.
2: Gyerekként arra vágysz, hogy miért nincs itt valami produkció, miért nem történik itt valami plusz, amitől puszta lesz a puszta.
1: Na, az egy másik, hogy miért nem teszik a semmit szórakoztatóvá. Ebben igazad van. Akkor jöttek a csattogós ostorosod, akkor már hetedikes voltam, a nyolcadikos.
2: Ennyi évnek el kellett elni hozzá.
1: A Laci feje, Lacika feje puszta?
2: Igen. Nem teljesen, nem teljesen. Szepp. Szeppe, aha. Inkább gazos.
1: Na mindegy. Évi, mi van?
5: Semmi.
1: Laci meg kellett nyugtatom az Anettet.
5: Igen, de...
2: Tudod, hogy a Lacika feje nyugtatja meg legjobban.
5: Igen.
1: Anett, vagy bocs, Andi, hogy most kiváltottál ekkora vitát itt nálunk, ne haragudj.
3: Elnézést kérek.
1: Én kérek.
3: Én kérek.
4: Teted le.
3: Hadd csak.
1: Andi, drága.
2: Mindenki meg van vadulva.
1: Mindenki. Kezdjük el, jó? Mutatom neked a dalszöveget. Tessék.
6: Hajnal másképp süt a nap, értsd meg, hogy a válás fájhat. Minden édes fénye csak arra vár, hogy megtörténjen, meg fog találni.
3: Úgy indul a dal, hogy hajnalban még a nap is más.
1: Ez a címe is egyben, tehát meg is vagyunk.

0: A táncolós Gyuri. Te mindig, amikor bejátszod a megfejtést, akkor mindig táncol. Tehát, hogy elképesztő.
1: Igen, hát ott a bugi a lábában.
0: És ott a bugi a
2: mindig
0: lábában.
2: Tudod, hogy nekem ilyen latinos a vérem. Ez van.
3: Uh-huh. Jó. Magyar-latinos.
0: Puszta latin.
1: Hát igen, Gyuri az itthon szívja magába a nemzetköziséget.
3: Nekem nem volt, videóim vannak a péntekről.
2: Azonnal bárhol külföldeket találok, a barátjuk leszek.
1: Na jól van, Andi, akkor a nyereményed az egy bocsizacsi, benne egy bögre és egy baseball sapka.
4: Nagyon szépen köszönöm a kedvességeteket, örülök, hogy játszottam veletek.
1: Mi is
4: örülök,
1: nagyon örülünk.
4: Örülök, hogy kiváltottam egy vitát.
1: Ki bizony, még erre visszatérek a többiekkel.
3: Jó,
1: jó van, köszönjük szépen. Szia, Andi, hív majd az Anett. Szia, hello, hello. Nem csak azt akartam kérdezni, hogy ma már változott a helyzet ott a pusztán?
0: Nem sokkal. Nem. Szerintem ugyanez van. Hogyha véletlenül arra jár a szürke marha, akkor azt megmutatják. Tehát ugyanez az...
2: Jártok haza a pusztára?
1: A Anett hülyeségeket beszél most komolyan.
3: De nem beszéltem hülyeséget, hát nyilván azért gyerekként sokat jártunk ki.
1: A minek?
2: A puszta nevelte.
1: Ott játszottál?
0: Nem, mi az Alföldön nőttünk fel, az
1: igen.
0: A neve.
1: Az Alföld, az Alföld, az meg a puszta, a Hortobágyi puszta.
0: Az Alföld, az puszta. Tehát, hogy ott semmi nincsen, az a lényeg, ez egy mező.
1: Volt körülötted fal, meg fürdőszoba, meg konyha.
3: Ahol laktunk, az nyilván az egy lakás
1: akkor
3: volt.
1: Ne hazudj. Akkor ne hazudj, légy szíves.
2: A házból ott volt a puszta, őket a puszta nevelte.
0: De nem, te mi nem...
1: Tehát de mi kiléptél a házból, és ott nem volt semmi?
3: Hát nem, hogyha a falut elhagytam, vagy a várost, igen.
1: Ja, úgy nekem is, én is puszta. Úgy én is puszta, ha elhagyom a várost, úgy puszta.
3: Nem, neked 100 kilométereket kell autóznod.
0: Igen, neked volt autópályád, nekünk
3: igen,
0: nem volt.
3: Nekünk nem.
1: Jaj, meséljetek már gyerekkorotokról. De jó, van még 5 perc. Meséljetek a gyerekkorotokról.
3: Nem, nagyon nincs... szép.
1: Elhagytátok a házat, és mi volt? Semmi? És így akartál úszni?
0: Hát de nem, megtaláltam a strandot.
1: Ő legalább megtalálta a strandot, te merre bókláztál?
3: Hát én szégutason, de hozzánk jártak a németek, ezt már a múltkor megbeszélték. A pusztát nézni.
1: Mit csinált egy német a pusztában? Csak meg akarom kérdezni, mert én is Németországban nőttem fel, én nem találtam semmit ott. A ti németetek mit csinált a pusztában?
3: Busszal jöttek, és gyönyörködtek.
1: Miben?
3: Fotóztak, meg mindenféle.
2: Téged?
3: Nem engem. A környéket. De tényleg...
1: De hát semmi nincs ott.
3: De ők mégis
1: ugyanarról
3: találtak,
1: a pusztáról beszélünk?
3: Ők mégis találtak valamit, nyilván a tehát ezeket a száradó növényeket, ami... De nem ez volt.
2: A magyar veszten.
1: A száradó növényeket.
0: Miért a Németországban nincs puszta? Tehát, hogy miért jöttek ide?
1: Nincs puszta Németországban,
0: hát
1: nem.
0: Akkor gondolj bele, hogy mekkora turizmus van Anettéknál.
2: Kiszálltak a buszba, és ennyi száraz növényt életünkben igen, nem láttunk, és fotózzák.
0: Igen, mert nagyon messzire lehet nézni, és nem látsz semmit. Németországban elnézel messzire, és látsz valamit.
1: Igen.
0: Na, hát érted a különbséget?
3: Nem, ő nem érti. De nem baj.
1: Hogy ne értenem a különbséget?
0: Elvigyünk egy pusztára. De komolyan.
2: Hallottam, hogy volt, és azóta is.
1: Igen, úgy látszik, hogy nem értesz semmit. Ugye a szövegértésből...
0: Nem, jó. Abszolút nem.
1: Tehát ezt mondom, hogy voltam. Tehát ez én saját csalódottságomat mesélem el. Erre Anett megbedolja, hogy pont ott lakott, ahol én körülnéztem. Hát azért ez nem így van. Nem.
2: Csak emlékszel a száradó növényekre, nem?
1: Csak látnám, hogy a nagy semmibe ott áll egy ilyen piros ruhás csodálkozó nő, vagy leányka szemüvegben.
3: Akkor még nem voltam szemüveges. Na mindegy is. De gyere, szívesen elviszünk igen, az Évivel egyszer megmutatni.
0: A mi pusztánkat megmutatjuk. Igen. Németek is jártak oda.
1: Mi az, hogy a mi pusztánk? Tehát tudsz helyeket? Mert én ott nem tudok helyeket. Ott volt a 9 lyukú híd, meg ott volt egy csárda. Ugyanaz a csárda van még
2: ezt
1: most is.
2: Ezt a kettőt megmutatják.
1: És a csárda mellett van egy autóbuszparkoló. Uh-huh. Na, az még valami.
0: Jó,
1: és aztán ha elfordulsz a csárdától, semmi nincs.
3: Mi máshova viszünk. Te a Hortobágyon voltál.
1: De te pusztád. Mindenkinek van egy pusztája.
0: Hát igazából mi nekünk ugyanaz volt a pusztánk, mert Hódmezővásárhely és Székkutas ugye egymás mellett van. Tehát Anett Székkutas táblát hagyt el, és nézett felénk, de nem látott minket. Én kimentem Hódmezővásárhely szélére, kinéztem, és nem láttuk egymást. Érted?
1: És nincs semmi, de nem szántóföldek vannak?
0: Hát de a nagy puszta, meg van, ahol legelnek a tehenek, valahol mezőgazdasággal foglalkoznak, semmi.
2: Már a szántóföldeket is pusztának hívjuk, úgy érzem.
1: Igen, az is puszta.
0: Mert ez a kettő dologon kívül semmi nincs ott. Nagyon óriási területek, semmi nem történik.
1: Jó, jó, szerintem itt fogalombéri zavar van mindenkinél. Én mondtam el az egyedüli igazat.
3: Jó.
0: Igen, te jó. Mondasz igazat.
1: Jövünk vissza, gyerekek, ez egy érdekes dolog, mert az Európai Unió bevezeti, ha külföldről, azaz például Kínából, vagy az EU-n kívülről rendelsz csomagokat, árukat, hogy tételenként 3 eurós vámot kell mostantól fizetni azért, hogy védjék a gazdaságot. A tételt az ne úgy érts, hogyha rendelsz 10 pólót, akkor nem 10x3 euró, hanem az egy termékkategória a póló, és akkor ott csak 3 euró. De ha 10 pólót rendelsz, és egy szöges cipőt, akkor az már 6 euró. Ugye? Jól értelmezed.
0: Jó, jól értelmezed, nagyon jó.
1: Na jó, hogy ez pontosan hogy néz ki, hogyan érint bennünket, hogy kell ezt kifizetni, miért vezették be egyáltalán ezt a szabályozást, 150 euró fölött vám van, 150 euró érték alatt van, akkor ez mi, ha nem vám? Na szóval ezeket szeretnénk megbeszélni, és el fogja nekünk magyarázni ez dr. Spander Zsolt, a NAV Hajdúbihar megyei adó és vámigazgatója.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
9: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
8: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
10: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
11: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
12: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Azoké a jövő, akik ma odafigyelnek magukra. A tudatos férfi nem vár, dönt. MyGuard, új prémium termékcsalád. Keresd a potemix.hu-n. Dönts ma a holnapért.
15: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
16: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
15: Ugrok egy bombát!
16: Szállás.hu. Úgyis tett!
17: Buongiorno!
18: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
6: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
19: Kiváló a tavaink vízminősége, hatalmas legóruhát állítanak ki a Néprajzi Múzeumban. Kellemes nyári időt tartogat a mai nap is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kiváló minőségű nagy tavaink vize a Népegészségügyi Központ mérései szerint a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége a legjobb minősítést kapta, ahogyan a folyókon kijelölt strandok jelentős része is. A szakemberek szerint a Duna és a Tisza fürdőhelyeinél az utóbbi években javuló tendencia figyelhető meg. Magyarországon 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván. Ezek közül tavaly 183 kapott kiváló minősítést, és mindössze 4 került a kifogásolt kategóriába. A mezőgazdasági generációváltás segíti a gazdaság átadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
17: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad, ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint. Az eddigi három benyújtási időszakban 2100 pályázat érkezett be, ezeknek a nagyobb része már támogatói okiratot is kapott, vagyis nyertek.
19: Magyarország legnagyobb LEGO ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban szombaton, a Múzeumok Éjszakáján. Az alkotás több mint 12 000 elemből és mintegy 800 LEGO virágból készült. Az intézmény koncertekkel, táncházzal, alkotóműhelyjel és világkörüli kulturális kalandtúrával is készül az estére. Felébredt a kómából Bonnie Tyler, a 75 éves énekesnőt, azonban továbbra is egy portugál kórház intenzív osztályán ápolják. A Velszi Sztárt május óta tartották mesterséges kómában egy sürgősségi műtét szövődményei miatt. Orvosai a teljes felépülésében bíznak. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Kellemes nyári időnk lesz, egy-egy futózáporral, a hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Estétől azonban nyugat felől egyre több felhő érkezik. Az előrejelzések szerint holnap és csütörtökön is sokat süt majd a nap, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Úgy tűnik pénteken tovább fokozódik majd a meleg, a csúcshőmérséklet már több felé meghaladhatja a 30 fokot is. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között ma is erős, nagyon erős lesz.
14: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Két autó ütközött össze a 3-as főúton Kistarcsa térségében, a 19-es kilométernél útszűkületre kell készülni. Közben az M6-os autópályán még a reggeli órákban Budapest felé baleset történt, a 41-es kilométernél a sávzárás már megszűnt, de a torlódás csak lassan oszlik fel. Erős a forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, így az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányába, az M1-es autópályán Biatorbágytól, valamint az M3-as autópályán az M0-as autóúti csomóponttól. Nem jobb a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán sem. Olvasható az útinform.hu-n.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 8 óra 11 perc van, most jó reggelt megint, szevasztok. Jó reggelt, kedves hallgatók, szia Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett, neked is jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Pár üzenet, SMS, igen. Szia, bocsi, rá sem ismerné most a Hortobágyra. Super Jeep túrán voltunk.

0: és közben a bárányeladásból devizát termelünk az országnak, akkor csak van itt is valami, a Birkás Jani üzeni.
1: Na, tessék.
0: Ez a devizát termelünk, ez jól hangzik, de ez így 1987-ben még jó volt, ez a devizát termelünk. Oké, de Jani, örülök, hogy a birkák legalább tudják hasznosítani a nagy semmit. Így van. Aztán egy közlekedési hatos út Pécs és Szentlőrinc között elesett útépítés miatt egy sávon váltakozva lehet haladni, nagyon nagy a sor mindkét irányba, szentlőrinci liftes üzente. És meg vagy rökönyödve, mi a
2: net? Nem, hát én ezt reggel óta mondom.
0: Nem az M6-osról mondtad?
2: De most te nem az M6-os, mert én valahogy...
0: Azt mondta, a hatos út?
2: Ja, jó, én az M6-os, igen, az M6-osról, bocsánat, akkor igen, akkor
0: ez a hatos út ő szerint, nem tudom, igaz-e, tehát ez fogalma sincs. Na, gyerekek, ki szokott külföldi weboldalakról rendelni?
1: Én vállalom.
0: Kínából is szoktál rendelni?
1: Kínából rendelek, csak igazán.
0: Jó, oké. Valahol áttételesen mindenki Kínából rendel. Gyuri, te?
3: Igen, hát én nagyjából ezeket a About You meg ilyeneket használom, ezeket a ruha...
0: Ők hol vannak? Ezeket. Párizsban?
3: Ne, valahol azt hiszem Németország, vagy valahol így, olyan központtal.
0: Legyen így.
3: Hogy honnan küldik, azt nem tudom.
0: Azt nem tudod. Te mit szoktál, honnan szoktál ki? Temuzol?
1: Én Temuzom.
0: Sok. És az kínai?
1: Hát szerintem igen, mert akármelyik beszállított nézem, csak kínai nevű. Tehát nem találtam.
0: De akármilyen árut nézel, az kínai, de hogy az Kínából jön-e? Tehát amikor te Temura rányomsz, hogy te most szeretnél újabb alsónadrágokat, vagy ti Bugyinak hívjátok, ugye? Na mindegy.
1: Bugyinak hívjuk, és Gáspárnak még nem rendelek gatyát, mert ő nem használ.
0: És megnyomod, hogy kérem, akkor az nem tudod, hogy honnan jön, de az a Kínából.
1: Szerintem Kínából. Legalábbis nem mondja meg senki, hogy honnan jön.
0: Anett?
2: Én is szeretem, vagy hát ha használom a Temut elég sűrűn, és én ilyen dekorációs cuccokat rendelek, általában mindegyik Kínából jön. Ahogy az Évi is mondta, ilyen kínai feladó.
0: Aha, oké. Okay. Én Amazonról szoktam rendelni, de én a német Amazonról. Direkt azért, hogy az EU-n belül van, és akkor onnan jön. Na most képzeljétek el, majd erről is beszélünk, ezzel a német Amazonról, de hogy az EU-nak most elege lett abból, hogy ezekből az olcsó kínai árukból orba szájba rendelnek egész Európából, és ezért júliustól jön egy új uniós vámszabály, és akár a Temuról, akár a Shein-ről, tehát vagy bármilyen más EU-n kívüli webáruházból rendelsz, és 150 eurónál kisebb értékű küldemény ez, akkor termék kategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Na most itt ezeket érdemes így ezeket a kis részleteket megnézni, tehát termék kategóriaként. Tehát, hogyha te rendelsz magadnak 20 bugyit, akkor az 3 euró.
1: Így van.
0: Igen. Viszont, ha rendelsz 20 bugyit és egy telefontokot,
1: igen,
0: az 2 termék kategória. Na
3: igen, de itt kezdődik a fejemben a zavar, mert ha az Évi rendel 20 bugyit, meg 3 bőrcsekit, nem tudom, hogy az külön termék kategória ez, vagy a ruhaneműnek számít, és egy termék kategória például.
0: Na, ezek nagyon jó dolgok. Ez is kérdések, és jogosak, hogy ezt a termék kategória dolgot, ezt majd hogy fogja meg az EU, illetve hogy mi az irányelv. Szóval a lényeg az, hogy Anett rendel hogy a dekorációs izéket, mit tudom, lufikat, akkor egy telefontokot, akkor rendel egy nem tudom mit
2: pilates
0: még.
2: Pilates zoknit.
0: Egy pilates zoknit.
3: Meg a medvejelmez a Csabinak, ugye az volt.
0: Az már 3-4, tehát hogy ez 9-12 euró is tud lenni pluszban.
2: Igen.
0: Ami még nem olyan vészes, de mi van akkor, hogyha mondjuk a Temurról te akarsz rendelni egy 1 eurós pólót?
1: Hát akkor az 3 euró. Ezért kell venni, így van, ezért kell venni 10 pólót, mert ugyanúgy 3 eurót fizetek rá. És az egy kategória.
0: Így van. Tehát ha 1 eurós pólót vennél, akkor 4 euróért vennél azt a pólót. Ha 10 pólót vennél, akkor 13 euróért vennél a 10 pólót.
1: Hát legalábbis most ez így néz ki.
0: Legalábbis mi így értjük. Így van. Tehát akkor gyakorlatilag egy rendeléskor, mert én például az Amazonról rendelek, az nem egy csomagban jön. Tehát én megrendelek egy, nem tudom, darás sprét, megrendelek egy illatosító vekkert, és megrendelek egy Inexcess pólót, az 3 külön csomag.
2: Tényleg? Nálunk szinte minden egybe jött.
0: Nem, Amazonnál nem.
2: Nagyobb zacskóban.
0: A német Amazonnál, meg ugye... Tehát a Shein meg a Temu az egybe küldi?
1: Így van, egybe küldi. Tehát, hogy például, hogy csak nézzük meg, hogy ha én mit rendeltem utoljára.
0: Na.
1: Kutyalépcső. Tudjátok, ez a...
2: Igen, tudom. Én...
1: Szivacs kutyalépcső.
2: Igen.
1: Rendeltem egy kerti bútorra egy ponyvát. Ez már szerintem 2 különböző tétel.
3: Ez teljesen.
1: Van egy aranytól.
0: Aranytól?
1: Igen.

0: Aranytól. Kutyalépcső és aranytól.
1: Igen, golyóstól?
2: Nem, fésztől, csak azért, hogy...
1: Ja, hogy úgy aranytól, hogy dedikálni.
2: Igen, valaki aláíráskép. Akkor az ajtóra egy ilyen hőzáró valami, ami tudod, esőt meg mindent megfog.
1: Szaraszigetelés amúgy?
2: Nem.
0: Ezzel fogja körbevonni a házat, ha bejön.
2: Nem, igen, figyelj, oké. Telefontok. Telefontöltők, és ez a lyugasztó, kerti, ilyen papucsféle, aminek a végén ilyen lyukak vannak, és akkor itt
1: gyepszelőztető.
2: Na, ezt számoljátok.
0: Te minden városi legendát összerendelsz ezek
2: na,
0: szerint.
2: Ezt akartam
1: mondani. Egy csomagba jött?
2: Ez, képzeld, de egy csomagba, és csodálatos volt kinyitni, olyan, mint karácsony.
1: Mennyit fizettél kb. Összesen?
2: Hát azt nem tudom megmondani.
1: Kb.
2: 30 eurót.
1: Az egészért.
2: Az egészért.
0: Hát egy ilyen hosszú úton a gyepszellőztető hegyes papucsot beleáll a telefontokodba. Persze.
2: Nem.
1: És akkor ez volt körülbelül 6 tétel.
2: Igen.
1: Tehát ehhez akkor rájön 6x3 euró, az 18 euró még rájött volna.
2: Igen.
1: Megérte volna neked akkor?
2: Nem. Szerintem akkor már nem.
1: Akkor már nem.
0: Ez érdekes, amit mondasz, mert egyébként meg olyan árakon rendelsz, és pont ezért van ez a vám is, hogy olyan árakon rendelsz, hogy egyszerűen de nevetséges, nem?
2: Így van, de Gyuri, ez nem tudatos vásárlás, hogy összeveszel mindent, amire nincs szükséged.
1: Hát kérdés az, hogy ezt lehet-e egy termék kategória alá vonni? Meg majd a kínaiak ezt hogy fogják intézni, mert ők azért nagyon szeretnek ezekkel a szabályokkal nekünk szívességet tenni. Jó, gyerekek, hogy ez miért van így, és egyáltalán mi ez az egész? Ez most beszéljük meg egy szakemberrel, itt van velünk dr. Spander Zsolt, a NAV Hajdú-Bihar megyei adó- és vámigazgatója. Szia Zsolt, jó reggelt!
3: Sziasztok, bocsi, üdvözöllek titeket és a tisztelt hallgatókat, és hogyha már pusztáról volt szó az előbb, akkor egy kicsit hadd beszéljek haza, és a debreceni, és
1: tényleg,
3: a Hajdú-Bihari
1: az a te megyéd.
3: Adózókat igen. Külön. Igen, köszönjük szépen.
0: Most intéztél egy NAV-vizsgálatot magadnak.
1: Nem ér el a Hajdú-Bihar megyeiek keze, nem ér el hozzám. Remélem legalábbis.
3: Tudunk engedélyt kérni, bocsi, a pesti ellenőrzésekre, tehát ez nem tényleg igaz, de szerintem a téma most nem ez.
1: Nem, most nem ez a téma, de egyébként most nagyjából jól foglaltuk össze már, mint azt, hogy milyen tételeket kell fizetni termék kategóriánként, ezt próbáltuk, jól értelmeztük?
3: Nagyjából jól értelmeztétek, igen. Tehát a termék kategória fogalma gyakorlatilag szaknyelv lefordítva ez vámtarifa számokat jelent, és azon áruk után kell ezt megfizetni, ezt a 3 eurót, amelyek ugye különbözőek egymástól, tehát nagyon jól szemléltetett, tehát hogyha ugyanabból a termékből többet rendelsz, az összesen 3 euró, hogyha emellé teszel a kosárba mást is, akkor pedig többszöröződik a 3 euró.
1: De Zsolt, ennek egyébként az egésznek mi értelme van? Tehát az EU ezt miért találta ki?
3: Hát ez a két fő okát szerintem el is mondtátok nagyjából. Az egyik az ugye fiskális jellegű probléma, ezek az áruk előzömlötték az Európai Uniót, elég ha annyit mondok, hogy tavaly nagyjából 6 milliárd ilyen kis csomag érkezett az EU-ba, és ugye hogy ez azt jelenti, hogy minden EU állampolgár, mintha 12-13 darab ilyen kis csomagot rendelt volna, ez elképesztő szám. Magyarországra is több mint 200 millió ilyen kis csomag szállt le, és itt vámkezelték őket, és hát előzömlötte az Európai Uniót ez az áru. És nyilvánvalóan, amivel ez vámmentes, ugye a 150 euró alatti tételek vámmentesek még a mai napon, és ugye ma július 1-től már nem. Ez azért hatalmas piaci előnyt jelentett ezeknek a gazdálkodóknak, vállalkozóknak. A másik pedig, amit érdemes megemlíteni, és ugye ez az Európai Uniónak, illetve a vámszolgálatnak talán a másik nagyon fontos feladata, ugye a fogyasztók védelme. Egyes kutatások szerint bizonyos termékkörökben az áruk 60%-a nem felel meg az EU standardeknek, tehát ezek azért olyan problémák, amire az Európai Uniónak reagálnia kellett.
1: Hát igen, de ezzel nem akadályozza meg. Ezt akarom érteni, hogy ez a 3 eurós tétel termékkategóriánként ez pontosan mit jelent? Te is mondtad, hogy 150 euró érték felett, ugye vámköteles az áru, amennyiben az EU-n kívülről jön. Akkor ezek itt 150 euró alatti értékű termékek, akkor ez a 3 euró ez mi, ha nem vám?
3: Ez vám, és ezt az EU-s vámnak nevezi, ez egy ideiglenes vám, és ugye itt időközben folyik már a mai napon is ugye az EU-nak a vám reformja, és addig is, amíg ez nem teljes körű, jellemzően egyébként ennek informatikai oka van az EU-ban, hogy miért nem teljes körű, addig úgy gondolták, hogy nem várathat már ez a probléma magára, és be kell vezetni ezt a külön ideiglenes vámot ez erre a termékkörre, a 150 euró alatti csomagokra.
1: Erre ezt a kínaiak meg fogják bosszulni. Hát utoljára, aki vámokkal ennyire hadonászott, az Donald Trump volt, azon a nagy táblával a kezében, és aki ott rámutatott, hogy kínaiak 100%, az Európai Unió 50%, és izé. Tehát, hogy ez a nemzetközi kereskedelemben, amennyiben egy oldalon kiszabott vám, az gazdaságilag, kereskedelmileg majd válaszlépést fog eredményezni, nem?
3: Hát az, hogy milyen válaszlépést, meg idézően milyen bosszút fognak ezért állni, ezt nem tudom. Az biztos, hogy készülünk arra, hogy kissé át fog alakulni ez a folyamat. Ugye a folyamatról még nem beszéltünk, és egy nagyon fontos kérdésről azért beszélni kell, hogy ez a 3 euró alapvetően nem a fogyasztót terheli. Tehát az EU is kimondta, és több cikkben is szerepel, hogy ez ugye a biznisz, tehát ezt az iparágat, ezt a folyamatot terheli, és egyébként ezzel a fogyasztó nem is fog találkozni, mert ezt itt Magyarországon határozattal ugye azokra a vállalkozókra fogjuk kiszabni, akik ugye behozzák az országba, és kezelik ezeket a kis csomagokat. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és az, hogy ki milyen bosszút, meg ki milyen válaszlépést fog erre tenni, ez igaziból szerintem ebben a körben fog eldőlni, és nem a fogyasztó.
1: Hát igen, csak ez olyan, mint amikor az állam kivet a bankokra egy adót, és akkor azt mondja, hogy ezt majd nem fogják a bankok tovább hárítani az ügyfélre, dehogy nem. Tehát, hogy ha egy eurós pólót rendel az Évi, akkor az neki itt most július 1-e után is csak egy euróba fog kerülni?
3: Hát én ezt nem tudom megmondani, de azért az, hogyha a józan észre végig gondoljuk, és lehet, hogy egy másik példa jutott most eszembe, hogy a 30 forintos hajgumit megveszed-e majd 1030 forintért, az azért kérdéses. Tehát én nem vagyok jós, meg nem tudom, hogy ez mihez fog vezetni pontosan még, de azért azt sejtem, hogy egy-egybe beépíteni az árba nem lehet ezt a tételt, hiszen akkor lehet, hogy már nem lenne rentábilis ez az iparág. A másik példám, meg pont ennek az ellenkezője, például amikor megveszünk telefontokat, ugye ezt is említettétek, ez egy sláger termék, azt megveszed 2000 forintért mondjuk, ami jóval olcsóbb, mint mondjuk itt az EU-ban bárhol egy márkás telefontok. Ugyanakkor ennek az eljártási költségét, ha nézed, már lehet, hogy benne is van a 3 euró eleve, és benne is volt mindig is. Tehát ez egy érdekes kérdés, szerintem nem fogják egy az egybe beépíteni az árba. Én ezt nem tudom elképzelni, hogy ez legyen.
1: Az itt a cél, hogy ezt mondjuk a Temu, vagy a Shein, vagy Shein, vagy bárhogy hívják, ezt maga bevállalja, benyelje legalábbis nagy részt ezt a plusz 3 eurót, mert még így is megéri nekik, és
3: igen. Aha. Igen, én inkább erre gondolok, már csak azért is, mert ugye ez volt a célja is az EU-nak, hogy ha ugye legalább ennyit fizessen meg a gazdálkodó. Tehát én azt gondolom, hogy ez így fog inkább kinézni, mint hogy beépülne az árba.
1: De ugye az Évi rendel most magának egy bugyit, és a medvehagymás Gáspárnak egy baseball sapkát, ami ugye két különböző termékkategória.
3: Így van.
1: Befizet ezért, vagy ő, vagy a Temu 6 eurót. És megérkezik Pilis Szent Lélekre, vagy hol laksz te?
2: Jó az.
1: Mindegy. Megérkezik a csomag. akkor ki kapja ezt a plusz pénzt? Ezt az EU kapja, ezt Magyarország kapja, ezt ti kapjátok, vagy Pilis Szent Lélek. Ki kapja ezt a plusz pénzt?
3: Mi a földi kiszolgálók ellentétben nem jutalékos rendszerben dolgozunk, tehát mi semmiképp. Viccet félretéve egyébként ezt az EU kapja, ez a vám az ugye tipikus EU-s bevétel, tehát ezt az ő érdekükben szedi majd be az összes tagállam, ugye, ahol ezek az áruk belépnek az Európai Unió területére, de egy kicsit rávilágítva még inkább erre a problémakörre, tehát az, hogy az Évi vett magának egy bugyit, azt annyiért fogja megvenni, amennyiért fenn lesz azon az oldalon, ahol megveszi. Tehát neki ezzel többletköltsége nem lesz, az az ár pedig, hogy megéri-e vagy nem, azt majd el fogja dönteni. Aha. Tehát ilyen egyszerű ez a kérdés szerintem.
1: Ha csak fel nem megy júli 1-től az a bugyi, és akkor tényleg egyébként ráállítják a vásárlóra. Egyébként itt lehetett trükközni termékcsoport megnevezésekkel, tehát mondtál erre valamilyen szakkifejezésre, például mondjuk azt, hogy rendelek, nem tudom, egy gyepszellőztető cipőt, egy autószélvédő, impregnáló szprét, a kisbabának egy csomag vattapap, csatlacik el aludtál, édesem? De. És mondjuk a Temu azt írja rá, hogy háztartási termék, vagy meglepetés termék. Tehát, hogy egy gyűjtő, összefoglaló nevet ad különböző termékeknek, ez például egy olyan trükk, ami működhet-e?
3: Azért azt kell, hogy mondjam itt a saját nevünkben, de a NAV nevében is talán tudok beszélni erről, hogy a vám ellenőrzés, mint olyan fogalom, az ezután is eddig is létezett, és ezután is létezni fog. Nagyon szigorúan ellenőrizzük ugye a vám tarifális besorolást, ezeknél a kis csomagoknál is, tehát ezt úgy kell elképzelni, amikor mondjuk itt Debrecenben a repülőtéren leszáll egy ilyen repülő, amely kis csomagokat hoz, az gyakorlatilag a vámos kollégák, azok bármikor, bármelyiket felnyithatják, és fizikai áruvizsgálatot is tarthatnak, tehát azért lehet trükközni, nyilván, mint egyébként bármivel is lehet trükközni, de én úgy gondolom, hogy az EU és Magyarország egyértelmű célja az, hogy beleálljon ebbe a kérdéskörbe, és ezt eddig is így csináltuk, eddig is megvoltak azok a vámszabályok, amik lehetővé tették az ellenőrzést, és ezt a jövőben is így fogjuk folytatni.
1: Egyébként ez azt jelenti, mert mondjuk, ha a Magyar Postára érkezik valami, akkor régen ugye az volt, hogy ha vámköteles az áru, akkor az nem adják ki, tehát túlszul ejtik a csomagomat, és akkor oda kell mennem, és mindenféle lapot kitöltök. Szóval ilyen iszonyat kényelmetlen volt az, hogy ki kell fizetnem a vámot, mert az USA-ból jött egy csomag. Ezt ti akkor úgy végzitek majd a jövőben is, hogy ezzel nekünk olyan különösebb dolgunk nem lesz? Tehát, hogy ez a csomag...
3: Így van, ez teljesen észrevehetetlen a fogyasztó számára. Maximum annyi lehet, hogy egy-két nappal idézőjelben később kapja meg az árut, amíg ugye ez a vizsgálat lefolytatásra kerül. Vagy ugye még ami előszokott fordulni sajnálatos módon, de nyilván ez nem a fogyasztónak felróható, nem a vásárlónak felróható, hogy olyan védjegyoltalom alatti árukat találunk például, amit meg ugye nem tudunk kiadni, de hát az nyilván egy szabálysértés vagy egy bűncselekményi kategória, ez teljesen más kérdés. És egyébként már a postán sem így zajlik a vámkezelés, olyan vámügynökök működnek közre, hogy gyakorlatilag egy számlát kell a végén kifizetned, a vámmal, áfával, mindennel együtt, és neked már egyébként nincs dolgot, hogyha ezt bevállalod, tehát már az sem teljesen úgy működik, ahogy elmondtad.
1: Ha most a védjegy problémákkal kapcsolatban most olyanokat mondasz, ami hamis termék, ugye? Tehát, hogyha hamis, mit tudom.
3: Igen, így van.
1: Aha, ez egyébként baromi érdekes, mert nem akarom elmondani, hogy ki volt az, de rendelt szemem láttára az AliExpress jó pár évvel ezelőtt egy olyan cipőt, ami úgy nézett ki, mint egy Nike cipő, és nem volt rajta a pipa. Nem volt megnevezve, hogy Nike, de egyértelműen láttad, hogy az, hiszen valahogy ezért. És megrendelted, és került fene tudja 5000 forintba, teljesen mindegy, és amikor megérkezett, rajta volt a Nike, rajta volt a felirat, tehát az eladó is tud, vagy bocsánat, a vevő is tudta, hogy azt fogja majd kapni, de nem azt rendelte. Nem vicc, és Nike-ként érkezett. Hogy itt kit terhelhető felelősséggel, hogyha mondjuk ezt véletlenül kibontjátok?
3: Ez biztos, hogy nem a vásárlót megint csak, tehát ő erről nem tehet, hogy vele egy ilyet eljátszottak, főleg ebben a konstrukcióban, bár ez egy elég érdekes dolog, hogy ő honnan tudhatta, hogy azt fogja kapni, mindegy, lényegtelen.
1: Mert mások is ezt mondták neki, ezt így súgták, hogy ez így működik, hogy az AliExpress nem rakja ki Nike-ként, de Nike-ként küldi el.
3: Értem, hát erről mondjuk én még nem hallottam személy szerint, de ma is tanultam akkor valamit.
1: Na mindegy, elég közeli ismerősöm volt.
3: Egyértelműen a forgalmazó. Értem.
1: Ez pont Debreceni.
3: Nem téged, bocsi, ne aggódj.
1: Nem én voltam, és nem Debreceni az illető.
3: Értem.
1: Jó, egyébként, na mindegy, nem. De Debrecenben minden rendben van amúgy?
3: Köszönjük szépen, minden rendben van, és... azért van köztünk hasonlóság, Gábor, hogy az öndicséretet én sem bíznám másra. Azért, hogyha ezt a vámszolgáltatást nézzük, amit itt a debreceni reptéren nyújtunk, akkor a vállalkozó önbevallása szerint ez európai színvonalú időben és egyébként folyamatában is, úgyhogy ezt azért mindenképp szerettem volna elmondani, úgyhogy köszönöm szépen a kérdésedet.
1: Mi köszönjük nektek a munkátokat, és köszi, hogy elmondtad, mert így legalább érthető, és tényleg bízunk abban, hogy ezt nem hárítják ránk a kínai eladók, hanem hogy ezt valahogy benyelik ezt a plusz költséget, ami az Európai Unió belső piacát védi. Köszönjük szépen, dr. Spander Zsolt, a NAV Hajdú Bihar megyei adó és vámigazgatója. Köszi, Zsolt!
3: Köszönöm szépen, minden jót kívánok mindenkinek!
1: Szia! Jó fél, Zsolt!
2: Igen. Ki gondolta volna, hogy a NAV és a vám az ilyen kedves emberek, nem?
1: Én egyébként nekem nem volt sohasem így gondom a NAV-val és a vámmal, mert hogy szükségesnek tartom.
0: Igen, sokárhányszor beszélünk NAV-osokkal, mindig nagyon jó fejek voltak, és igen, nagyon jó sztorikkal is színesítették
2: nagyon
0: a műsort.
1: Így van, na jól van, akkor viszont beszéljünk egy picit a vámról. A vám, mint olyan, és főleg, hogyha valakinek régi emlékei vannak, akár autóval, vagy bármilyen más módon ment át határon, biztos, hogy voltak kellemetlen élményei. Akár az előző rendszerben. Tehát ott még Csehszlovákiából sem hozhatál haza bármit vámmentesen. Nem vicc.
2: Nem tudom, nem nagyon. Akkor még fiatal voltam, amikor nem nagyon lehetett járnunk.
1: Hát nézd, voltak azok az idők, amikor minden magyar csempész volt. Ha külföldre, tényleg, ha külföldre mentél, akár keletre csak, hát ki ne csempészett volna Csehszlovákiából botasz cipőket? Csak mondtam valamit, vagy légpuskát.
2: Aha.
1: Szóval, hogy az egy mindenki izgalom volt a határon átmenni, vagy az osztrák határon a különböző technikai, műszaki dolgokat?
2: Akkor most értem, hogy én miért félek a határon. Tehát anyukám még mikor
1: genetikai?
2: Igen, genetikailag. Gyerekként ülhettem valószínűleg hátul az ülésen, és akkor remegtek a szüleim.
0: Így van.
2: Ez generációs szorongás. Anyám még tehetnek róla.
0: Mert csempésztek, ugye?
1: Mindenki csempészet. Hát ha másképp nem, akkor ki, mondjuk ha nyugatra mentél, akkor valahogy dugtál még el valutát, mert csak egy bizonyos keretet vihettél ki, akkor azt a cipődbe tetted meg az oknitba. Mindenki csempészet. Orba szájba, ne hülyéskedj. Hát nem lehetett másképp létezni.
0: Micsoda idők.
1: Na jó, de ezek nem volt, ezek nem szép idők egyáltalán. Ezek nem szép idők, de hogy akár akkor, akár most, bármi, ami a vámon történt veled, drága hallgatónk, de akár lehet, hogy valami bajot történt egy csomag miatt, vagy egy repülőút, vagy a mostani, akár a régi szabályozásban. Meséld el, hogy mi volt a konfliktus, minden érdekel bennünket, mivel buktál le majdnem, mivel győzted meg a vámost.
2: Meg lehetett győzni.
0: Abban az időben meg lehetett, nem most már nem. Régen talán meg lehetett.
1: Nem tudom, erről nem hallottam, hogy vámosokat, biztos volt ilyen, de nem hallottam, hogy vámosokat megkentek volna.
0: Aha.
1: Hát erről nem hallottam, ott az mindig kemény volt. Tényleg egy botaszcipő miatt megalázva lenni a határon.
0: És az csak az eleje, csak a kezdet.
1: Azért az nem vidám. Na jó van, szóval volt ilyen sztoritok, akkor ezt írjátok meg, beszéljünk. 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Yeah! Június 19-én Neoton Familia koncert a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik gondoskodik a hangulatról. Lássiófok.hu.
7: Ashwagandha, Maka Gyökér Q10, Panax Ginseng, Ener, Potemix Energy. 18 összetevő egy precízen felépített formulában. Akció a potemix.hu-n.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Family Frost autó.
10: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
11: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
12: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
13: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
14: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
15: Komfortos és tartós megoldás az Intimflórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
16: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: Buongiorno!
18: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5 millió 990 ezer forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
4: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
9: Módosították az alaptörvényt, legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök, gyenge lehet az idei megytermés, nyárias meleg lesz ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. 8 évben maximálta a miniszterelnöki megbízatás időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaáll az államra közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Az alaptörvény módosítása a kihirdetését követő napon lép hatályba. Idén is vonatozhatunk a horvát tengerpartra, a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte. A dunakeszi járműjavító csődje miatt úgy tűnt, veszélybe került a szolgáltatás, de bérelt kocsikkal sikerült elhárítani a problémát. Vitézi Dávid közölte, a vonatok július 3-a és október 2-a között közlekednek majd Budapest és Split között. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából felére számítanak, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és terméktanácsa elnöke.
17: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a megyet. De a meggyel fagyasztott megy vagy megybefőtt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága megy gyárakhoz és megy termékárakhoz képest nem lesz.
9: Üzet mentettek ki a Dunából a budapesti rendőrök egymás után háromszor is. A BRFK posztja szerint az állat vasárnap reggel a Margit híd közelében sodródott a vízben. A vízi rendőrök kétszer is partra terelték, az őz azonban mindkét alkalommal visszaugrott a folyóba. Végül egy hurokkal fogták be. A kimerült őzet a hármas határhegy térségében engedték szabadon. Kellemes nyári időnk lesz, egy-egy futózáporral, a hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Estétől azonban nyugat felől egyre több felhő érkezik. Az előrejelzések szerint holnap és csütörtökön is sokat süt majd a nap, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Úgy tűnik pénteken tovább fokozódik majd a meleg, a csúcshőmérséklet már több felé meghaladhatja a 30 fokot is. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között ma is erős, nagyon erős lesz.
7: Retro Rádió közlekedési hírek.
9: Baleset történt az M0-ás autóút déli szektorában, az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében. A 22-es kilométernél a középső sávot lezárták, a torlódás már több kilométeres. Két autó ütközött össze a 3-as főúton Kistarcsa térségében. A 19-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon útszűkületre kell készülni. Erős a reggeli forgalom a Budapest környéki főbútvonalakon, az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya irány. Az M1-es autópályán Biatorbágytól, valamint az M3-as autópályán, az M0-as autóúti csomóponttól. Olvasható az úti inform oldalán.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, 39 lesz egy perc múlva, hát nem is vámos sztorikat, de csempészős sztorikat a hallgatóink írtak egy csomót. Van itt olyan is, aki nagy csomagrendelő. Nekem apujék mesélték, hogy ismerősük gitártokban, meg a gitár belsejében a román fogamzásgátlót csempészték. Szerintem a vámos azonnal tudta, mi a helyzet, de ha kérte volna, hogy játszol rajta valamit, azonnal mehettek volna hidegre. Istenek vagytok, szép napot, Dóri. Vagy hivatalosan is az AliExpress unvája lettem. Januárban gratulált az app a tavalyi teljesítményemhez, 1,2 milliót vertem el egy 50 dolláros szarokra. Beépítettem 60 okoskütyüt, van itthon új begyműtő gesztenyepucolóm, napelemes vakont hipnotizőröm, világító fültisztító kamerám, meg négyféle öntözőrendszerem. Ki vagyok magamtól, életemben először hálás vagyok az extravámnak, mert ez már klinikai betegség. Van még innen visszaút?
2: Nem hiszem, hogy az extravám vissza fog téged tartani amúgy. Tehát, hogy ez nem lesz akkora erő, szerintem.
1: Hát, hogyha plusz 3 dollár vagy euró rákerül, a fene tudja. Figyú, szerintem nincs ezzel nagyon nagy baj. Tehát ez mindig egy... Nekem is imádok az Amazonról rendelni, bár mindig céllal rendelek, tehát, hogy valamit keresek, és akkor megtalálom, és akkor úgy. De imádom, amikor megjön, megnézem milyen, mindig úgy érzem, hogy jól jártam.
2: Ez a felnőtt kinder tojás.
1: Így van, abszolút, igen. Többen mondják, hogy a Temun 1500, egy Samsung tok a boltban 9000, miért? És másik, jó a téma, mi van azokkal a kereskedőkkel, akik szintén Kínából rendelik az árut, és 10-szeres áron adják? Az ő érdekeiket védik a direktben vásárlókkal szemben, kérdezi Judit. Judit, igen. Tehát a gazdaság így működik, illetve így kéne működnie, hogy minden országnak van egy gazdasági rendszere, és ott vannak árak, vannak adók, vannak fizetések. És ezeknek nagyjából ebből a körforgásából rakódik össze a gazdaság. Van import, van export, és annak vannak szabályai, stb. És vannak olyan országok, ahol vámú kerül ugye a cikkekre, amik EU-n kívülről jönnek, és akkor így egy végleges felhasználói ár kialakul, mert az, aki eladja neked, az fizet reklámot, fizet boltpénzt, fizet nem tudom, és így jön össze. Ha te ezt lerövidíted, és nyilvánvalóan te meg egy felhasználó vagy és vásárló, és tizedéért veszed meg azt a terméket valahonnan máshonnan, akkor ez a mi gazdaságunknak árt. Neked jó, de a gazdaságnak rossz. Ezt kell valahogy így felfogni, és picit önmérsékletet tartani, bár ez nagyon nehéz, mert azért tényleg csóró ország vagyunk, de hogy most vajon tényleg mindent töredékért akarok megszerezni, vagy hajlandó vagyok a magyar kiskereskedőknek fizetni a boltjában azért a terméket, hogy tudom, hogy megkapnék olcsóban Kínából, de legalább ezzel a gazdaságot életben tartom. Ez egy morális kérdés is, meg nem mindenki engedheti meg magának.
3: Meg nehéz.
1: Ez nagyon nehéz. Mindenki szeret jól járni.
3: Hát persze, hát nem azt akarod, hogyha már nem keresel annyit, mint külföldön, de akkor már hagyd szerezzem meg én külföldön olcsóbban, tehát
1: De. Azért mondom, én megértem, csak ez a magyarázatom erre, hogy azért 1000, ami a boltban 9000, mert. Igen. Jó, na, nem érted el?
2: Nem, sőt, kinyomott. Valószínűleg nem akar.
1: Jó, beszélni. Akkor azt mondja, hogy sziasztok, NDK-ból lecsóba tettük bele a becsomagolt kvarcórát, és úgy hoztuk be.
2: Igen, őt szerettük volna meghallgatni, de hát nem sikerült.
1: Szóval gondoljatok bele, hogy annak idején ugye a KGST volt, ami a kelet-európai, a szoci országoknak volt ez a gazdasági közössége, de ez az egyénre nem vonatkozott, tehát nem volt vámmentes, ha az NDK-ból vagy Csehszlovákiából hoztál be valamit. Nem volt vámmentes, neked.
3: Igen.
1: És ezért ugye egy rohadt kis kvarcórát is el kellett dugni a lecsóba. Ebbe gondolj bele, hogy veszel egy, nem tudom, egy káziót, és rettegsz a határon.
2: Szörnyű.
1: Ez így volt? Szörnyű. Ez így volt, és ez nem kázió volt, hanem egy NDK kvarcóra.
3: Ez egyébként nagyon nehéz lehetett, nem? Így közlekedni.
1: Hát
3: hogy
1: persze.
3: Mindig féltél, hogyha jön az a kapu, azon átmész-e vagy se?
1: Mindig mindenki cidrizett. Abszolút. Azt mondja, mindig lyukas cipőbe mentünk Cseszkóba, ott hagytuk a bolt előtt, és új cipőben jöttünk haza. Tehát nem merték azt, hogy ott volt a pénztári blokk, meg a nem tudom micsoda, hanem eldobták a dobozt, fölvették a cipőt, és a régi cipőt kinhagyták. Tehát szar cipőbe mentek ki Csehszlovákiába.
2: Ez volt a legjobb módszer arra, hogy behozza a cipőt.
1: És akkor vámosna, ebben voltam.
2: Ezt nem lehet mondani, hogy túl tiszta.
1: Igen, azt nem mondhatja. Sziasztok, én 5 éve rendeltem egy márka megjelölés nélküli órát. Amit küldtek, egy kamu Rolex volt. És órát nem kaptam, csak egy 40 ezer forintos védjegy büntetést, és azt mondták akkor, hogy ez az én felelősségem. Üzeni Peti.
3: Ó.
1: Hát igen, ez a kérdés az, hogy be tudod-e bizonyítani, hogy te márka megjelölés nélküli órát rendeltél, ezt meg kellett volna mutatni azt a honlapot, talán, mert akkor így nem vagy vétkes. Vám témában szakajtónyi családi sztorim van, például amikor 1985 őszén néhai faterom a V115 hátsó ülésén behozta a Nordmende TV-t, és a csomagtartó legmélyén a Nordi VHS, de a Philips D8734-et már nem merte. Bármi is legyen az.
2: Az volt a csúcsmodell, az már kihívás volt.
1: Az már kihívás volt, igen. Mi Salgótarjánban vagyunk, sokszor mentünk át a barátokkal túrázni a Karancs kilátóhoz, az ott van a zöld határ közelében. Odafelé mindig szalámival, meg sajttal megrakva mentünk, visszafelé metakszával jöttünk. Vasárnapra mindig megvolt az öröm, üzeni Balú. Ott csencseltetek?
3: Valószínűleg, ez a legolcsóbb.
1: Anyám a 70-es évek végén 4 trapper farmet húzott magára, hogy áthozza a magyar-román határon. Feri a Párciumból üzente ezt nekünk.
3: Tehát nem vetették? Tehát, hogy ezt így nem vették észre, hogy mondjuk van rajtad 3 farmer, vagy 4 kabát?
1: Ezek szerint nem.
3: Aha. Ezek szerint ami nem, rajtad nem volt, az nem zavarta senki.
1: Hát ott ültél az autóban, és akkor átmentél, aztán vagy kiszállítottak, vagy... De a személyi motozás nagyon ritkán volt ilyen autós átkelőknél, inkább ilyen csomagtartó nézés volt. És akkor anya bennmaradt, rajta volt a 4 trapper. Hát valahogy így, igen. Jó, na ennyit erről, biztos lesz még. Játszunk egy kis hangcsapdát, és ehhez itt van nektek a hang. Figyeljetek!
4: Milyen lia volt, dévvel ezelőtt 4. Azt hiszem, nem, és a hangta 13-4 álltam mondatom. Jettünk táj, szinkronizálgjában, dé...
2: De jó, ezt most tudom, úgyhogy rá se
1: néztem. Olyan?
2: Aha, igen.
1: Mutogasd el.
2: Én magam sem értem.
1: Jó,
2: sikerült. Jó. Én magam sem értem, hogy ugrott be. Megfejthető.
3: Jó, hogy megmutatta. Activity-ben jó lennél kisfiú. Mutogatom.
1: Jó, hogy nem Gálvölgyi volt. Ezt hogy mutattad volna?
2: Baromi nagy kihívás lett volna.
1: Na jó, ha tudjátok, akkor hívjatok 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 6 perc múlva. Van egy nagyon helyes sztori. Faterral Csehszlovákiából hoztunk babettát. A vám előtt felült rá, és lábon akarta áthozni. Mikor visszakapta a papírokat, és majdnem sikerült, a motor nem indult. Addig kínlódott, míg a vámos kijött, és azt mondja, ez a motor új. Fater mondta, hogy nem, csak nem megy a kilométer óra, 43 kilométer volt benne. A vámos ráült, és kipróbálta, persze, hogy működött. A motor ott maradt. Hetekkel, hónapokkal később, mikor rendezte a dolgokat, mentünk érte. A papírmunka után visszakapta a motort, ekkor elindult kopgázzal, és intett nekünk, hogy menjünk utána. Igen ám, de a slusszkulcs a zsebében volt, elhúzott. Ekkor a parkolóban lévő francia ipsét kértük, hogy vigyen utána. Fater a babettával neki lódult.
3: Nagy csempész volt a fater.
2: Ja. Mi síruhát csempésztünk Szlovákiából. A határ előtt felvettük a téli ruházat alá, úgy néztünk ki, mint 4 sumó birkózó egy Dacia-ban. Mínusz 15 fokban az összes ablak letekerve izzadtunk, mint a lovak, de átjutottuk Lódoki. Ilyenek voltak. Na jól van, Gergővel játszunk. Szia Gergő, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok! Sziasztok
2: Gergő. Hogy vagy Gergő?
4: Hál' Istennek, nagyon jó, hallgatom a történeteket.
2: Neked volt, de milyen korosztály vagy? Neked volt ilyen?
4: 35-ös korosztály vagyok, tehát 35 éves, de nem volt még ilyen.
2: Nem volt ilyen vámos.
4: Nagyon a hatásért hagytam még el, úgy immelámmal csak.
2: Nem szabad, a Gyuri a megmondhatója, hogy jobban biztonságban vagy itthon, nem kell elmenni az országban.
4: Igen, így van.
2: Nem hiszem, átvittem a Mária Valéria hídon a Gyurit Szlovákiába, gyalog, és fú, izzadt a keze, fognia kellett a kezét, és átráncigálni az utolsó, a vonalon, amikor ott van az a zászló fönt.
3: Átvitt az első kocsmába, úgyhogy ja. Igazából tudta, hogy mi tudna lenni nekünk egy jó közös program.
5: Tehát mi az, amire elhagyod az ország határt?
2: Egy sörér.
5: Nem egy bonyolult fény.
2: Nagyon, Gergő, kezdjük el, mutatom neked a hangot, figyelj.
6: Rendben. Volt, dével ezelőtt 4, azt hiszem, és ennek a hangta, 3-4 álltam, mondatom, jettünk tán, szinkronizálőben,
2: Na, mit gondolsz?
4: A torzított slangből tippeltem, azt hiszem, a kezdetleges Soder klubos, ha jól tippelek, azt mondom, az ős csapatnak az egyik tagja, én Kis Ádámra tippelnék.
2: Igen!
6: 3-4 évvel ezelőtt a Space Jam 2-ben szinkronizáltam Damien Liardnak a hangját, Dame Time, és azt hiszem 4 mondatom volt.
4: Tényleg.
2: Na, meg vagyunk.
4: Nagyon szuper.
2: Nagyon jó vagy. Szuper. Gergő, van egy bocsizacsid méghozzá a Summer Edition, azaz baseball sapka van benne, meg ugye a bögre.
4: Nagyon szuper, nagyon szépen köszönöm, ez egy nagyon nagy ajándék nekem most.
2: Jó lesz, így van szerintem is. Na jó van, Gergő, köszi, Anett keresni fog.
4: Rendben, köszönöm, szép napot, sziasztok.
2: Szia, neked is, szia. Na, egy idős hölgy ügyfelem kocsival jött mindig haza NSK-ból, egy Audi 100-assal. Mindig kupit hagyott hátul, és a szennyesébe rakta azokat a dolgokat, amiket nem akarta, hogy lássanak a vámosok. Azt mondta, öregasszonyok bugyjai közé soha nem nyúlnak. Marci Veszprém.
3: Azért náluk is volt egy határ.
5: Mi ellenleményesek vagyunk.
2: Jövünk vissza, zajlik a VB, tudjátok, jövünk vissza, és Gábor különböző országok, különböző szurkolóiról szeretne beszámolni, azaz, hogy Amerikában milyen helyzetbe kerültek ők. Valamint beszélni akar arról, hogy különböző csapatok különböző jutalmakat ígértek a játékosoknak, akár csak egy-egy gólért, vagy egy győzelemért, de még a VB címért is. Egyébként van olyan, hogy ilyen esélytelen ország is a VB címért ad jutalmat?
3: Esélytelen országok inkább a gólokért szeretnek adni, de tényleg, hogy kinek mi a cél, nagyjából az megmutatkozik. És itt aztán potyognak az autók, meg a dollárok, meg minden, de majd a Gábor elmesél.
0: Ne csak hallgass! Nézd is a Bocskort élőben minden reggel a videán is!
7: Videó.hu Retrórádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
10: Én a műzlibe kérem, anya.
11: Itt a narancslevem, drágám.
12: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
10: Igen.
12: Akkor a tejemmel iszom meg.
11: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
1: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
17: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
18: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
19: Ahhoz tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
18: Ez az!
19: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
20: A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
21: Segítik a gazdaságok generációváltását, felébredt a kómából Bonnie Tyler. Kellemes időt tartogat a mai nap is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kiváló minőségű nagy tavaink vize a Népegészségügyi Központ mérései szerint a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége a legjobb minősítést kapta, ahogyan a folyókon kijelölt strandok jelentős része is. A szakemberek szerint a Duna és a Tisza fürdőhelyeinél az utóbbi években javuló tendencia figyelhető meg. Magyarországon 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván. Ezek közül tavaly 183 kapott kiváló minősítést, és mindössze 4 került a kifogásolt kategóriába. A mezőgazdasági generációváltás segíti a gazdaság átadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
22: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad. Ennek a legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint. Az eddigi 3 benyújtási időszakban 2100 pályázat érkezett be, ezeknek a nagyobb része már támogatói okiratot is kapott, vagyis nyertek.
21: Magyarország legnagyobb LEGO ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban szombaton, a Múzeumok éjszakáján. Az alkotás több mint 12 000 elemből és mintegy 800 LEGO virágból készült. Az intézmény koncertekkel, táncházzal, alkotóműhellyel és világkörüli kulturális kalandtúrával is készül az estére. Felébredt a kómából Bonnie Tyler, a 75 éves énekesnőt azonban továbbra is egy portugál kórház intenzív osztályán ápolják. A Velszi sztárt május óta tartották mesterséges kómában egy sürgősségi műtét szövődményei miatt. Orvosai a teljes felépülésében bíznak. Napról napra melegszik az idő, az előrejelzések szerint hétvégére visszatér a kánikula is, de hogy addig mire készülhetünk, az most kiderül. Kellemes nyári időnk lesz, egy-egy futózáporral, a hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Estétől azonban nyugat felől egyre több felhő érkezik. Az előrejelzések szerint holnap és csütörtökön is sokat süt majd a nap, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Úgy tűnik pénteken tovább fokozódik majd a meleg, a csúcshőmérséklet már több felé meghaladhatja a 30 fokot is. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között ma is erős, nagyon erős lesz.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Több autó karambolozott egy motorossal az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M0-as autóúti csomópontnál. A 13-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Közben baleset történt az M0-as autóút déli szektorában, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, Dunaharaszti körzetében. A 22-es kilométernél a középső sávot lezárták, a torlódás már több kilométeres. Az egyes főúton egy autó motorossal ütközött Lébény közelében, a 145-ös kilométernél útszűkület akadályozza a forgalmat. Végül két autó ütközött a 3-as főúton Kistarcsa térségében, a 19-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon útszűkületre kell számítani. Olvasható az utinform.hu-n.
0: Sporthírek a Retro Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Vaskos meglepetések a tengeren túli labdarúgó VB-n. Szaúd-Arábia pontot csent a kétszeres világbajnok Uruguaytól, egy-egyre végződött az a találkozó. A G csoportban Egyiptom is meglepte a belgákat, a Salah vezette afrikaiak ugyancsak egy-egyet játszottak De Bruyne-ékkel. Irán és Új-Zéland szintén nem bírt egymással, 2-2. A nap szenzációját azonban az újonc zöldfoki köztársaság szolgáltatta, története első világbajnoki mérkőzésén gól nélküli döntetlent harcolt ki az Európa-bajnok Spanyolország ellen. A VB-n így több nagy csapat is botlott az első fordulóban. Este bemutatkoznak a franciák az I csoportban, New Yorkban Franciaország Szenegállal csap össze. Szerdán öt meccset rendeznek a VB-n. A párosítások Irak-Norvégia, Argentina-Algéria, Ausztria-Jordánia, Portugália-Kongó és Anglia-Horvátország. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
5: A sporthírek támogatója a Rice Up Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 9 óra 12 perc, jó reggel, szevasztok, drága hallgatók, itt vagyunk is. Itt van Évi is, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Gyuri, szia.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anecia.
3: Jó reggelt.
0: Na itt arra a témára, hogy vajon miért kell megvédeni a piacot az olcsó kínai termékektől, ugye erre volt egy pár gondolatom, és akkor erre ír valaki, hogy Morgan Főni, a gazdaság nem az extra vámtól fog működni. Jó, ezzel egyetértünk. A fizetőképes polgárok tartják életben. Szégyen, hogy szüleim 40 év munkaviszony után 125 és 127 ezer forintból gazdálkodnak az uniós árak mellett. A fizetéseket meg sem említem. Nem kell csodálkozni azon, hogy az emberek ott spórolnak, ahol tudnak, védjük a magyar kiskereskedőket, idézőjelben, akik szintén kínaiak, már csak a termékeik. Rendszeresen szállítok nekik temus rendelést, raklap szám. Ez megint egy olyan intézkedés, aminek van létjogosultsága az unión belül, de nem életképes a gyarmati Magyarországon. Üdvözletel Pécsről Steve, a nagyautós. Ne, ezzel teljesen egyetértek.

0: a mi érdekünkben, sőt, főleg nyilván más piacok érdekében, német, francia, olasz, holland, mit tudom én, hogy a kínai árukat egy picit csökkentse, és azért mondom, hogy ez valahol érthető, hogy a piacokat akarják védeni.
1: Oké, de mi most mit tudunk tenni?
0: Tehát mi semmit nem tudunk tenni.
1: Így van.
0: A gazdaságot kellene helyrehozni, és akkor már másképp állnánk hozzá. De amúgy igazad van teljesen, Steve, csak mit? Tehát mindenki azt hiszi, nagyon egyszerűen gondolkodva, hogy miért nem adnak nekünk EU-s fizetést? Hát tök jó lenne, ez gomnyomásra lehetne. Hát ez a gazdaság nem teszi lehetővé, okay, mert szar.
1: Mi meg miért nem állítunk elő valamit, amit meg csak mi tudunk?
0: Hát,
1: ugye? Ugye?
0: Na miért nem? Erről tudnék előadásokat tartani.
1: Mennyi, egy órát?
0: Mit?
1: Egy órát.
2: Egy napot?
1: Egy napot?
0: De vajon miért? Vajon miért nem termelünk?
1: Én
0: hát
1: nem
0: gyarmatok vagyunk. Na, hát most mit? Senki nem szól hozzá, csak én beszélgetek itt magammal?
1: De.
0: Anett.
3: Én hallgatok.
0: Nem kell.
2: Anett, szólj hozzá. Nem is kell.
0: Senki, na jó. Jöjjön a foci, az elvonja a figyelmet mindenről.
4: Valaki így csinálja.
5: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
4: Valaki így.
6: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
4: Ilyen egy igazi entertainer. Horthy Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt, jó hangulatban vagytok, meg minden, ahogy hallom.
0: Nagyon, és szimbiózisban a hallgatóval. Együtt gondolkodunk.
7: Mire nem vagytok képesek?
0: Igen.
7: Mire vagytok képesek?
0: És miért nincs gazdaságunk? Mert az Unió mindent bezáratott, amiből lehetett volna extra. Jézusom, Jézusom.
1: Ne húzd ki tovább a gyufát, kérlek, a félretnél.
0: Ne húzd ki nálam a gyufát, örüljünk, hogy ott vagyunk az Unióban.
1: Nem, tényleg.
0: Mert különben még semmit nem lenne, de tényleg semmit. Na jó van, köszönjük. Gáborom, menjünk ki Amerikában, mert itt most mindjárt elvesztem az eszem.
3: Most az annál Gábor.
7: A legjobb dolog, ami a közgazdaságon kívül most történhet a világban, a labdarúgó világbajnokság. Esküszöm nektek, ez mindent elsodor, mindent. Az amerikaiak egyébként ezt jól megcsinálták. Még annyira nem ég még a tűz, tehát a láz még nem olyan hatalmas nagy, de hát akik ott élnek, meg ott nézik a meccseket, hát azok teljesen készülnek. A tegnap esti história, Zöldfoki szigetek, döntetlent játszott, az Isten király legnagyobb esélyesnek kikiáltott Spanyolországgal szemben.
0: Egy 0-0-ás döntetlent, igen.
7: Az, ne is mond. Zöldfoki szigetek, merre induljon? Elinduljak a Oroszország felé? Ne, az kerülő út. Akkor elinduljak a szőke tornyák felé, ugye, ahogy Bödös Tibor mondta, az is kerülő út. A Zöldfoki szigetek, az egy portugál gyarmat. És képzeljétek el, egy írás szerint még a LinkedIn, ezt Gyuritól tanultam, még a LinkedIn, ezt szereztek játékost. Tehát annyira nincsen ott a fotbalistát...
0: Tehát álláshirdetésben kerestek játékost?
7: Úgy, a Temurról hoztak. A kapusuk, a Vozinha nevezetű fickó, 40 éves, a portugál másodosztályban dolgozik, de csak kispados. És most ő lett a mérkőzésnek a hőse, és a spanyolok, akitől mindenkinek, hát azt akartam mondani, hogy orgazmusa lett, de nem mondhatom, mert nehogy büntetést kapjatok. Szóval a spanyolok nem tudtak mit kezdeni velük. És most már vége annak a világnak, hogy jaj, hát majd elintézzük majd a kis csapatot, majd ott ízé szétütjük meg.
0: Jó, de azért a németek Curaçao ellen megmutatták, hogy kik a németek.
7: Bocsi, ott azért egy picit meghúzták a Herr Strudelnek a bajuszát, amikor 1-1 volt egy pár perc játék után. Aztán elkezdték a németek komolyan venni, azt rájuk csaptak egy hetest a kedves ellenfélre, úgyhogy...
0: Na igen, én nem tudom, az a baj, hogy nem láttam ezt a spanyol mérkőzést, de azt tudom, hogy a spanyol lapok azok hihetetlen szitkozódásba kezdtek.
7: Úgy ordítoznak a spanyol játékosokra, hogy azt el nem tudod képzelni. Nagyon mondják nekik a magukét, hogy micsoda egy senki háziak vagytok, hogy ezt a csapatot nem tudjátok megverni. Hú, nagyon mondják. Ennél szerintem csak az angolok vagy a németek tudtak volna gonoszabbak lenni a futballistákkal, esetleg a franciák, de amit a spanyolok most kapnak, hát az nehezen elviselhető.
0: Egyébként elálltad a meccset? Tehát kíváncsi vagyok, hogy mi lehetett az ok, mert nyilván jobb a spanyol válogatott.
7: Egyértelmű, hát hogyha Lamine Yamalnak összejön egy csele, attól a Zöldfoki szigeteknek a válogatottja, az mindenki hanyatt esik. De nem jött össze, és ezek a legények elkezdték érezni azt, hogy valahogy nem volt meg az átütőjére a spanyolokban.

0: Nulla, körülbelül 2 méterről kapufát sikerült eltalálni az egyik fickónak, meg még rengeteg kapufát rúgtak, és a De La Fuente nevezetű szövetségkapitány mindenkit bedobott, érted? Mindenkit bedobott, hogy nyerjenek, mert ez világégés, ez hatalmas nagy ciki. Zöldfoki szigetek, várjál már! Hol van? Először azzal kezdődik. Nos, hát ez Afrikának egy Afrikához közel álló kis szigetcsoport, már beszélgettünk erről, emlékeztek, és ezek az afrikai, mármint ez a zöldfoki szigeteki válogatott, az afrikai selejtező csoportból simán tovább jutott. Tehát mindenféle különösebb probléma nélkül tovább jutott. Úgyhogy kékre zöldre vertek mindenkit. Zöldfoki szigetek nyilván zöldre veri, nem kékre.
1: Jó, de ők afrikai régióban indultak? Tehát nem Európaiban.
0: Pontosan, és a zöldfoki szigeteknek a labdarúgó szövetségének az elnöke azt mondta, hogy hát ő nagyon hálás a FIFA-nak, hogy ennyi pénzt adtak, hogy pályát építhettek, így. Na és akkor most egy pillanatra oda kanyarodunk Infantinohoz, hogy ez kell a fickónak, hogy ilyen kis országokat a markából etethessen, és akkor mindenki boldog. És most arról beszél az egész világ, hogy ne szórakozzatok már a világbajnoki címre esélyes spanyol válogatott, összehozott 90 perc alatt egy 0-0-t a zöldfoki szigetekkel. Édesisten.
1: Gábor, értem, de mit rontottak el? Tehát mi volt a rossz a spanyol játékban? Nem értem, hogy mivel tudta a zöldfoki szigetek kifékezni a spanyolokat?
0: Nyomasztotta őket a sikertelés. Mert ha a németek túlléptek ezen, ugye? A Curaçaóval szemben volt egy 1-1.
1: Volt egy 1-1, 33. percben még 1-1 volt, emlékszem.
0: Úgy. És azt egyszer csak, hogy gondoltak egyet a németek, na jó srácok, akkor oké, eddig bohockodtunk, kezdjünk el játszani, azt rájuk csaptak még egy 6-ost. És ez nem sikerült a spanyoloknál is. Egy idő után, amikor gyengébb ellenféllel játszol, elméletileg gyengébb ellenféllel, tehát hozzáhűlsz a csapathoz.
1: Az igen, ez egyébként tud lenni teniszben is ezt, hogy a gyengébb az ellenfele, te is hülyén játszol, meg ilyen nagy magas labdákat, és a focinál is így lehet, mondja
2: igen,
1: Dévi.
2: Igen, csak hogy egy pici statisztikai adatot, hogy mindent megtettek a spanyolok, tehát 74%-os labdabirtoklás, tehát 74-26, 27 lövésük volt, amikor próbáltak a 7 darab, ami kaput is eltalált, viszont a kapus a zöldfoki szigeteki kapus meg legalább 3-at megfogott. Tehát, hogy ez amikor feladod már, és bármit csinálsz, nem megy be. És ez minden statisztikai adat azt mutatja, hogy ők mindent megtettek, és nem megy be az a labda.
0: Pontosan ez a statisztikai adat ez arra jó, hogy egy kicsit dédelgesed, meg vigasztaljad magad, hogy nem is voltok olyan rosszak, csak közben a meccs meg 0-0 lett. Vagy ha rúg az ellenfél egy gólt, akkor meg azt mondja, hogy jó, srácok, tényleg akkora volt a labdabirtoklásunk, hogy elájult tőle az egész világ. És mi lett a vége?
2: 0-0.
0: Hát egy nulla.
1: Valamelyik magyar kommentátor idézte, a tévében hallottam, idézte José Mourinhót, akinek mondták, hogy mi volt, hogy de 80% volt a labdabirtoklás a másik csapatnak, és erre azt mondta, hogy gratulálok, vigyék haza a labdát, mi nyertünk.
2: És tényleg így van.
1: És ebben igaza van Mourinhónak, tehát, hogy na ja.
0: Guardiolának ez a mániája, a Manchester City volt edzőjének, 70%-os legyen a labdabirtoklás, mert akkor jók leszünk. Nem lesztek jó, Pep, mert kikaptatok egy csomószor. És akkor volt egy olyan védése a fickónak, amikor először is úgy kezdődött, hogy hatalmas kavarodás volt az ötösön belül, egy ilyen teljesen kiszolgáltatott helyzet, a spanyol játékos a kapufát találta el, onnan visszapattant a labda, jött egy fejes, és ez a Vozinha nevezetű fickó, akinek most olyan az Instagram elérése, hogy nem tudsz oda klikkelni, mert mindenki rajta pörög, a levegőben úszva 40 évesen fölugrott a levegőbe, és kipiszkálta a léc alá tartó labdát. Óriási jelenet volt, szerintem élete mérkőzését játszotta a fickó, és a spanyolokat ez pedig sokkolta.
1: Hát nem igen, mások is egyiket a zöldfokiak védekezésére, és főleg a kapusra igen. Hivatkoznak. Gáborom, lépjünk tovább. A csapatjutalmak az nagyon-nagyon érdekelne bennünket. Tehát, hogy milyen jutalmakat ígértek a különböző csapatok a VB-n, a gólokért, győzelemért, esetleg VB címért.
0: Hát a németeknek 400 000 eurót ajánlottak föl fejenként, és szerintem nem olyan bőkezű dolog ez. Nem 400 000 euró egy világbajnoki címért, azért jobban lehet. Jobban is ki lehetett volna csavarni a szövetségvezetőnek.
1: Hát engem azért azt tudna érdekelni az a 400 000 euró. De De azért tudjuk, Gábor, hogy nem a válogató, vagy nem a válogatottak a legnagyobb kifizető helyek a futballban. Tehát, hogy...
0: Igen, mert ők ugye ilyen közpénzből dolgoznak, ugye tagdíjakból, meg igen. támogatásokból. Hát azért 400.000 eurót egy hónap munkával, hát úgy, hogy mit tudom, 3-4 naponta játszol, nem olyan rossz fizetés, de a katari fickó, aki gólt rúgott a svéciaknak, az megütötte a blackjacket.
1: Jackpotot.
0: Jackpotot, meg igen. Jackpot, igen.
1: Megütötte Jack Sparrow-t.
3: Megütötte a félkarú rablót.
1: Na miért? Mit kapott?
0: Várjatok, kapott egy 3 millió dolláros kis csekket, meg egy Rolls-Royce Phantomot. Azzal fog majd autózni, úgyhogy gólt rúgott a svéciaknak. És hát gondolom, hogy azért a csapat vezetését is megkínálják majd valamit is apró pénzzel, de erről a fickóról találtam egy hírt, hogy hát ő bizony, ő nagyon-nagyon jó megcsinálta, mindjárt meg is mondom, hogy mi a neve, mert hogy természetesen most leugrott az Isten
1: áldja. De nem, majd te keresgéld, én közben nézzük majd, összehasonlítani tudsz, hogy mondjuk gólért melyik csapat mit fizet, tehát hol érdemes gólt rúgni?
0: Egyelőre még ezekkel nem nagyon jöttek kifelé, majd ezután kezdik el piszkálni, mert itt az alapszakasznál, ugye, hát most mit csinálja a németekkel? Kai Havertz rúgott 2 gólt, hát hogy adott ki a fizetését? Szóval...
1: Hát, nem tudom, hogy minden csapatnál van-e gólpénz, az fogalmam sincs. Nyilvánvalóan.
0: Aha. Mondjuk a Zöldfoki szigeteknél a 0-0-val annyira sokat nem kell állni a kasszánál sorban. Úgyhogy ez most még egyelőre kérdés. Majd később, hát tudjátok, amikor Katarban voltam, Katarban rendezték a labdarúgó világbajnokságot, hó, hát ott mindent ígértek nekik. Emlékeztek a házigazdák, hogyha majd ezt csinálják a srácok, akkor majd ez lesz az. Minden esetre ez a gólszerző fickó, akinek a neve pedig az, hogy hát persze, hogy...
1: Engedd el, Gábor, nem kell a katari gólszerző fickó neve.
0: Na mindegy, ő már egy Rolls-Royce Phantommal bejjebb áll.
1: Na, azt mondd meg, igen, bocsánat, azt mondd meg, hogy a szurkolókkal mi a helyzet a VB-n?
0: Ó, nagyon nagy menetben vannak, és hát ugye a japánok azok megint...
1: Mesélj, az olyan jókat hallottam róluk.
0: Nagyon-nagyon pedánsak. Mindent tisztán hagynak maguk után, az öltözőt, nagyon fegyelmezettek, nagyon jól viselkednek, és a világ rájuk néz, hogy ez igen, nem dobálnak szét semmit, fekete zsákokban gyűjtik össze a szemetet, még mondom a szurkolók is, de hát maguk a játékosok is, az öltöző úgy hagyják ott, hogy ott rögtön egy műtétet lehetne végrehajtani, olyan a tisztaság. De akkor van egy másik fickó, a törökökről kellene beszélnem. Hát a török válogatottal kapcsolatban a prémiumot ott nem nagyon kell emlegetni, mert Ausztráliától kikaptak. És hogy mennyire biztos Ausztrália? Ausztrál labdarúgás, hát ott mi a jó? Ott az ausztrál focita jó, akkor már úgy értve, hogy az a verziója, tudjátok, amikor ott úgy kézzel ütik a labdát, és akkor ilyen kerek pályán mennek, az félelmetes jó. És hát kijutottak az ausztrál, jó, már úgy is utaztok haza, megverték a törököket.
1: Az hihetetlen egyébként, igen. Mm.
0: Arda Güler, aki egyébként Szoboszlainak a nagyon jó spanya, követik egymást, tudjátok, az Instagramon. És hát kitaláltak egy olyat a törökök, hogy egy ilyen amfiteátrum-szerű emlékhelyre bevittek egy óriás kivetítőt, és akkor oda fölültették az embereket ilyen félkörben, és hogy majd megnézzük, hogy fogják a srácok elkalapálni Ausztráliát. Hát nem sikerült. 2-0-át kikaptak. Németországban az egyik ember megállapítást tett, kiállt az erkélyre, és nézte, törökök laknak szomszédságában, és teljes csend a mérkőzés követő napon. És akkor megállapította a német illetőségű férfi, hogy valószínűleg a török válogatott kikapott, ezzel picit gúnyolódott is, de hát mindegy. Nagyon megszervezték azt, hogy majd jó legyen a hangulat, hát nem sikerült. Van nekik egy, a török válogatottnak egy Udi Néko nevezetű szurkolója, aki azt találta ki, hogy teljesen feketére maszkírozta az arcát, vagyis sminkelte az arcát, a szakálla az ilyen disperzit fehér, és a feje tetején is egy ilyen kis haj csokrot talált, és nagyon, nagyon vadul néz ki, mert még fölvett hozzá egy ilyen fehér kontaktlencsét. Rettentő, keressetek rá, légy szíves, majd képen, nézzétek meg, az a neve a fickónak, hogy Udi Néko. Udi Neco. Hmm. És hát imádják őt, hát ez egy kellemetlen dolog, ugye, hogy pillanatnyilag a török válogatottnak ő a legjobb teljesítmény nyújtó embere, egy szurkoló, aki ugye bekente magát, és az volt a legérdekesebb, hogy hát Amerikában ugye most nem olyan különösebben hűvös az idő, és hogy ült a stadionban, ez a festék, ez a fekete festék az arcáról elkezdett csurogni. És ahogy mászott lefelé, lefelé a szakállán, hát úgy nézett ki egyre cudarabbul a férfi. És hát ez így nem olyan jó sikert. A kuraszaui válogatottra visszatérve, amely ugye a német válogatottól kapott egy hetest, úgy érkeztek meg az Amerikai Egyesült Államokba, hogy egy ilyen iskola busszal zenét hallgatva vonulgatta. Míg a többiek ilyen hatalmasnak, tudod, csillogó, villogó légkondicionált buszokkal, ezek a srácok ilyen lehajtható ablakú iskolabusz.
1: Ez a klasszikus régi sárga amerikai iskolabusz.
0: Úgy, mert nyilvánvalóan Curaçao kékre festve. Hát aha, egyértelmű.
1: Gyönyörű.
0: Nem tudom, hogy ti ittatok ezt swimming pool nevezetű koktél.
1: Nem, de te biztos.
0: Én ittam, és fú, még most is fáj a fejem tőle. Hmm. Ez egy olyan, hogy vodka, blue curaçao, ananászlé és tejszín. És hát egyelőre erről híres ez az ország, Curaçao, de most, hogy a játékosok ugye így kitettek magukért, még ha 7 hetet kaptak akkor is, szóval, hogy nagyon-nagyon
1: nézterű. Nagyon szimpi csapat volt, így van.
0: Az. Így aranyosak van. Voltak, meg minden. Hát szerintem elkérték még a buszvezetőnek a mezét is a német válogatottól, mert nekik ilyenjük nincs.
1: Gábor, be kell fejeznünk. Köszönjük szépen a beszámolót. Van, lesz még miről beszélni holnap után is. Köszönjük szépen.
0: Ne is mondjátok. Nagyon izgatott vagyok. Szervusz.
1: Szia, Horthy Gábor. Üzenik nekünk, bocsi, rosszul beszélsz, van termés, csak az, hogy az EU nem enged, hogy Kelet-Európa növekedjen. Mert nincsenek például olyan dotációk, támogatás, mint nyugaton, ha állítólag egyenlőek vagyunk. Például spanyol, ha kidobja egész termést, nem megy tönkre, mert olyan támogatást kap. Jó, jó, azért én is hallottam itthonról olyat, hogy itt inkább, mit tudom én, esőkár, vagy hogy mondjam, amikor kiszáradnak a növények, még minden, akkor inkább felveszik a magyar gazdák az EU-s támogatást, kártérítést kapnak, ahelyett, hogy mondjuk egy öntözőberendezésbe fektetnék a pénzt. Tehát azért tehát itt is lehet találni, nem, mi is kapunk támogatást. Uh-huh. Mi is kapunk elveszett termés után, kapunk támogatást. Tessék utána nézni. Na mindegy.
2: Inkább arra hívott fel a figyelmet, hogy tájékozottabbak legyünk.
1: Ez a másik, igen, de alapvető az, tehát exportálni kell. Hát hogyha valamit kell, valamit elő kell állítani. Hát különben nem megy, hát hogy? Hát akkor csak az a pénz forog, ami már itt van valami miatt.
2: Jó, hát akkor nem, kezdjünk
1: el. Az kell, hogy pénz jöjjön be.
2: Így van.
1: Nem? Hát tehát olyan logikus, hogy nem tudom elmondani.
2: El kell adnunk valamit.
1: Pontosan. Na jó, ennyit erről, most már nem menjünk bele, mert egyébként a gazdaságban tényleg szar vagyok, de ezt még én is tudom. Szóval jövünk vissza nem sokára a mai nap legjobb pillanataival.
2: Igen, elege lett az EU-nak, júliustól jön a Temuvám, dr. Spander Zsolttal körbejártuk, hogy mire is készülhetünk.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
8: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
7: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
9: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Grill rajongók, figyelem! A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss import sertéskaraj minimum 3 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1149 forint június 15-e és 21-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: árazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
14: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Találkozik két zenész.
15: Rögtön láttam rajtad, hogy nem egy sima fiú bandás csávó vagy.
16: Te meg túl jó vagy mulató zenésznek.
14: Az egyik sztár, a másik lúzer.
17: Ez az én dalom, én írtam.
18: Szerinted olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
14: Paul Rudd, Nick Jonas. Életem legjobb száma a mozikban.
19: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
20: Június 13 és 19 között.
19: Ez az!
20: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
21: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
22: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 9:48. Üzenik, hogy bocsikám, puffolt ki ezeket az EU szakértőket. Ez a puffolni, ez... Erre gondolsz?
2: Erre szerintem igen.
1: Nem fogom ezért nem fogom. Valaki azt mondja, hogy vajon miért kap egyáltalán támogatást az agrárvállalkozó, ha nem terem elég búzza. Engem senki sem támogat, ha önhibámon kívül nem keresek elég pénzt. És nem áll egy 70 milliós kombájn a garázsba. Jó, tényleg nem értünk ehhez, és nyilvánvalóan azért ezeket a gazdákat életben kell tartani. Tehát nem lehet az, hogy van idén nem termett, tönkre megy, és soha többet nem fog gazdálkodni, mert akkor ki?
2: És más ágazatoknak is vannak támogatások, meg pályázatok egyébként, nem csak nekik.
1: Tehát igen, de ezek tényleg olyan támogatások, amelyek, hogyha a kudarcot válasz, akkor inkább adnak, csak maradj ott a földeken.
3: Így van, meg egyébként az élelmiszer alapja, amit ők csinálnak.
1: Igen. Na jó, gyerekek, a mai nap legjobb pillanatai, ahonnan kiindult, csak hogy valaki nem érte, hogy miért beszélünk most ilyen tényleg amatőr módon gazdasági témákról, azért, mert elindult.
3: Elege lett az EU-nak, és júliustól jön a Temuvám, és dr. Spander Zsolttal körbejártuk, hogy mire is készülhetünk.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Ki szokott külföldi weboldalakról rendelni?
3: Én vállalom.
1: Kínából is szoktál rendelni?
3: Kínából rendelek, csak igazán.
1: Jó, oké. Valahol áttételesen mindenki Kínából rendel. Gyuri, te?
2: Igen, hát én nagyjából ezeket a About You meg ilyeneket használom, ezeket a ruha...
1: Ők hol vannak? Ezeket. Párizsban?
2: Ne, valahol azt hiszem Németország, vagy valahol így, olyan központtal.
1: Legyen
2: vagy,
1: így.
2: Vagy honnan küldik, azt nem tudom.
1: Azt nem tudod. Te mit szoktál, honnan szoktál ki? Temuzol?
3: Én temuzom.
1: És az kínai?
3: Hát szerintem igen, mert akármelyik beszállított nézem, csak kínai nevű. Tehát nem találtam.
1: De akármilyen árut nézel, az kínai, de hogy az Kínából jön-e? Tehát amikor te Temura rányomsz, hogy te most szeretnél újabb alsónadrágokat, vagy ti bugyinak hívjátok, ugye? Na mindegy.
3: Mi hogy bugyinak hívjuk, és Gáspárnak még nem rendelek gatyát, mert ő nem használ.
1: És megnyomod, hogy kérem, akkor az nem tudod, hogy honnan jön, de valószínűleg Kínából.
3: Szerintem Kínából.
1: Én Amazonról szoktam rendelni, de én a német Amazonról. Direkt azért, hogy az EU-n belül van, és akkor onnan jön. Na most képzeljétek el, az EU-nak most elege lett abból, hogy ezekből az olcsó kínai árukból orba szájba rendelnek egész Európából, és ezért júliustól jön egy új uniós vámszabály, és akár a Temuról, akár a Shein-ről, tehát vagy bármilyen más EU-n kívüli webáruházból rendelsz, és 150 eurónál kisebb értékű küldemény ez, akkor termék kategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Na most itt ezeket érdemes így ezeket a kis részleteket megnézni, tehát termék kategóriaként. Tehát, hogyha te rendelsz magadnak 20 bugyit, akkor az 3 euró.
3: Így van.
1: Igen. Viszont, ha rendelsz 20 bugyit és egy telefontokot,
3: igen,
1: az 2 termék kategória.
3: Például, hogy csak nézzük meg, hogy ha én mit rendeltem utoljára.
1: Na.
3: Kutya lépcső. Tudjátok, ez a...
4: Igen, tudom. Én...
3: Szivacs kutya lépcső.
4: Igen.
3: Rendeltem egy kerti bútorra egy ponyvát. Ez már szerintem 2 különböző tétel.
2: Ez teljesen.
3: Van egy aranytól.
1: Aranytól?
3: Igen. Igen?
2: Aranytól. Kutyalépcső és aranytól.
1: Igen, golyóstól?
3: Nem, fésztől. Csak azért, hogy...
1: Ja, hogy úgy aranytól, valaki, dedikálni.
3: Igen,
1: ja,
3: van valaki aláírás kér. Akkor az ajtóra egy ilyen hőzáró valami, ami tudod, esőt meg minden megfog.
1: Szaraszigetelés amúgy?
3: Nem.
2: Ezzel fogja körbevonni a házat, ha bejön.
3: Nem, igen, figyelj, oké. Telefontok, telefontöltők, és ez a lyukasztó, kerti, ilyen papucsféle, aminek a végén ilyen lyukak vannak, és akkor itt...
1: Gyepszellőztető.
3: Na, ezt számoljátok.
2: Te minden városi legendát összerendelsz ezek
3: szerint.
1: Ez egy csomagba jött?
3: Képzeld, egy csomagba, és csodálatos volt kinyitni. Olyan, mint karácsony.
1: Mennyit fizettél kb. Összesen?
3: Hát azt nem tudom megmondani.
1: Kb.
3: 30 eurót.
1: Az egészért.
3: Az egészért.
2: Hát egy ilyen hosszú úton a gyepszellőztető hegyes papucsot beleáll a telefontokodba. Hát persze.
3: Nem.
1: És akkor ez volt körülbelül 6 tétel.
3: Igen.
1: Tehát ehhez akkor rájön 6x3 euró, az 18 euró még rájött volna. Megérte volna neked akkor?
3: Nem. Szerintem akkor már nem.
1: Jó, gyerekek, hogy ez miért van így, és egyáltalán mi ez az egész? Ez most beszéljük meg egy szakemberrel. Itt van velünk dr. Spander Zsolt, a NAV Hajdú-Bihar megyei adó- és vámigazgatója. Szia Zsolt, jó reggelt!
4: Sziasztok, bocsi, üdvözöllek titeket.
1: Nagyjából jól foglaltuk össze, mármint azt, hogy milyen tételeket kell fizetni termék kategóriánként, ezt próbáltuk, jól értelmeztük?
4: Nagyjából jól értelmeztétek, igen, tehát a termék kategória fogalma gyakorlatilag szaknyelv lefordítva, ez vámtarifa számokat jelent, és azon áruk után kell ezt megfizetni, ezt a 3 eurót, amelyek ugye különbözőek egymástól, tehát nagyon jól szemléltetett, tehát hogyha ugyanabból a termékből többet rendelsz, az összesen 3 euró, hogyha emellé teszel a kosárba más is, akkor pedig többszöröződik a 3 euró.
1: De Zsolt, ennek egyébként az egésznek mi értelme van? Tehát az EU ezt miért találta ki?
4: Hát ez a két fő okát szerintem el is mondtátok nagyjából. Az egyik az ugye fiskális jellegű probléma, ezek az áruk előzömlötték az Európai Uniót, elég ha annyit mondok, hogy tavaly nagyjából 6 milliárd ilyen kis csomag érkezett az EU-ba, és ugye, hogy ez azt jelenti, hogy minden EU állampolgár mintha 12-13 darab ilyen kis csomagot rendelt volna, ez elképesztő szám. Magyarországra is több mint 200 millió ilyen kis csomag szállt le, és itt vámkezelték őket, és hát előzömlötte az Európai Uniót ez az áru, és nyilvánvalóan, mivel ez vámmentes, ugye a 150 euró alatti tételek vámmentesek még a mai napon, és ugye ma július 1-től már nem. Ez azért hatalmas piaci előnyt jelentett ezeknek a gazdálkodóknak, vállalkozóknak. A másik pedig, amit érdemes megemlíteni, és ugye ez az Európai Uniónak, illetve a vámszolgálatnak talán a másik nagyon fontos feladata, ugye a fogyasztók védelme. Egyes kutatások szerint bizonyos termékkörökben az áruk 60%-a nem felel meg az EU standardeknek, tehát ezek azért olyan problémák, amire az Európai Uniónak reagálnia kellett.
1: Hát igen, de ezzel nem akadályozza meg. Ezt akarom érteni, hogy ez a 3 eurós tétel termék kategóriánként, ez pontosan mit jelent? Te is mondtad, hogy 150 euró érték felett, ugye vámköteles az áru, amennyiben az EU-n kívülről jön. Akkor ezek itt 150 euró alatti értékű termékek, akkor ez a 3 euró, ez mi, ha nem vám?
4: Ez vám, és ezt az EU-s vámnak nevezi, ez egy ideiglenes vám, és ugye itt időközben folyik már a mai napon is ugye az EU-nak a vám reformja, és addig is, amíg ez nem teljes körű, jellemzően egyébként ennek informatikai oka van az EU-ban, hogy miért nem teljes körű, addig úgy gondolták, hogy nem várhat már ez a probléma magára, és be kell vezetni ezt a külön ideiglenes vámot, ez erre a termékkörre, a 150 euró alatti csomagokra.
1: Erre ezt a kínaiak meg fogják bosszulni. Hát utoljára, aki vámokkal ennyire hadonászott, az Donald Trump volt, azon a nagy táblával a kezében, és aki ott rámutatott, hogy kínaiak 100%, az Európai Unió 50%, és izé. Tehát, hogy ez a nemzetközi kereskedelemben, amennyiben egy oldalon kiszabott vám, az gazdaságilag, kereskedelmileg majd válaszlépést fog eredményezni, nem?
4: Hát az, hogy milyen válaszlépést, meg idézve milyen bosszút fognak ezért állni, ezt nem tudom. Az biztos, hogy készülünk arra, hogy kissé át fog alakulni ez a folyamat. Ugye a folyamatról még nem beszéltünk, és egy nagyon fontos kérdésről azért beszélni kell, hogy ez a 3 euró alapvetően nem a fogyasztót terheli. Tehát az EU is kimondta, és több cikkben is szerepel, hogy ez ugye a biznisz, tehát ezt az iparágat, ezt a folyamatot terheli, és egyébként ezzel a fogyasztó nem is fog találkozni, mert ezt itt Magyarországon határozattal, ugye azokra a vállalkozókra fogjuk kiszabni, akik ugye behozzák az országba, és kezelik ezeket a kis csomagokat. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és az, hogy ki milyen bosszút, meg ki milyen válaszlépést fog erre tenni, ez igaziból szerintem ebben a körben fog eldőlni, és nem a fogyasztó.
1: Hát igen, csak ez olyan, mint amikor az állam kivet a bankokra egy adót, és akkor azt mondja, hogy ezt majd nem fogják a bankok tovább állítani az ügyfélre, dehogy nem. Tehát, hogy ha egy eurós pólót rendel az Évi, akkor az neki itt most július 1-e után is csak egy euróba fog kerülni?
4: Hát én ezt nem tudom megmondani, de azért az, hogyha józan észre végig gondoljuk, és lehet, hogy egy másik példa jutott most eszembe, hogy a 30 forintos hajgumit megveszed-e majd 1030 forintért, az azért kérdéses. Tehát én nem vagyok jós, meg nem tudom, hogy ez mihez fog vezetni pontosan még, de azért azt sejtem, hogy egy az egybe beépíteni az árba nem lehet ezt a tételt, hiszen akkor lehet, hogy már nem lenne rentábilis ez az iparág. A másik példám, meg pont ennek az ellenkezője, például amikor megveszünk telefontokot, ugye ezt is említettétek, ez egy sláger termék, azt megveszett 2000 forintért mondjuk, ami jóval olcsóbb, mint mondjuk itt az EU-ban bárhol egy márkás telefontok. Ugyanakkor ennek az előállítási költségét, ha nézed, már lehet, hogy benne is van a 3 euró eleve, és benne is volt mindig is.
1: De hogyha az Évi rendel most magának egy bugyit, és a medvehagymás Gáspárnak egy baseball sapkát, ami ugye két különböző termékkategória.
4: Így van.
1: Befizet ezért, vagy ő, vagy a TEU 6 eurót. és megérkezik Pilis Szent Lélekre, vagy hol laksz te?
3: Jó az.
1: Mindegy. Megérkezik a csomag. akkor ki kapja ezt a plusz pénzt? Ezt az EU kapja, ezt Magyarország kapja, ezt ti kapjátok, vagy Pilis Szent Lélek. Ki kapja ezt a plusz pénzt?
4: Mi a földi kiszolgálók ellentétben nem jutalékos rendszerben dolgozunk, tehát mi semmiképp. Visszaszéretéve egyébként ezt az EU kapja, a vám az ugye tipikus EU-s bevétel, tehát ezt az ő érdekükben szedi majd be az összes tagállam, ugye, ahol ezek az áruk belépnek az Európai Unió területére, de egy kicsit rávilágítva még inkább erre a problémakörre, tehát az, hogy az évi vesz magának egy bugyit, azt annyiért fogja megvenni, amennyiért fenn lesz azon az oldalon, ahol megveszi. Tehát neki ezzel többlet költsége nem lesz, az az ár pedig, hogy megéri-e vagy nem, azt majd el fogja dönteni. Aha. Tehát ilyen egyszerű ez a kérdés.
1: Ha szerintem. Csak fel nem megy júli 1-től az a bugyi, és akkor tényleg egyébként ráállítják a vásárlóra. Egyébként ez azt jelenti, mert mondjuk ha a Magyar Postára érkezik valami, akkor régen ugye az volt, hogy ha vámköteles az áru, akkor az nem adják ki, tehát túlszulejtik a csomagomat, és akkor oda kell mennem, és mindenféle lapot kitöltök. Szóval ilyen iszonyat kényelmetlen volt az, hogy ki kell fizetnem a vámot, mert az USA-ból jött egy csomag. Ezt ti akkor úgy végzitek majd a jövőben is, hogy ezzel nekünk olyan különösebb dolgunk nem lesz, tehát hogy ez a csomag...
4: Így van, ez teljesen észrevehetetlen a fogyasztó számára. Maximum annyi lehet, hogy egy-két nappal idézőjelben később kapja meg az árut, amíg ugye ez a vizsgálat lefolytatásra kerül. Vagy ugye még ami előszokott fordulni sajnálatos módon, de nyilván ez nem a fogyasztónak felróható, nem a vásárlónak felróható, hogy olyan védjegyoltalom alatti árukat találunk például, amit meg ugye nem tudunk kiadni, de hát az nyilván egy szabálysértés vagy egy bűncselekményi kategória, ez teljesen más kérdés. És egyébként már a postán sem így zajlik a vámkezelés, olyan vámügynökök működnek közre, hogy gyakorlatilag egy számlát kell a végén kifizetned a vámmal, áfával, mindennel együtt, és neked már egyébként nincs dolgod, hogyha ezt bevállalod, tehát már az sem teljesen úgy működik, ahogy elmondtad.
1: Ha most a védjegy problémákkal kapcsolatban most olyanokat mondasz, ami hamis termék, ugye? Tehát, hogy hamis, mit tudom.
4: Igen, így van.
1: Aha, ez egyébként baromi érdekes, mert nem akarom elmondani, hogy ki volt az, de rendelt szemem láttára az AliExpress jó pár évvel ezelőtt egy olyan cipőt, ami úgy nézett ki, mint egy Nike cipő, és nem volt rajta a pipa. Nem volt megnevezve, hogy Nike, de egyértelműen láttad, hogy az, hiszen valahogy ezért. És megrendelted, és került fene tudja 5000 forintba, teljesen mindegy, és amikor megérkezett, rajta volt a Nike, rajta volt a felirat, tehát az eladó is tud, a vevő is tudta, hogy azt fogja majd kapni, de nem azt rendelte. Nem vicc, és Nike-ként érkezett, hogy itt kiterhelhető felelősséggel, hogyha mondjuk ezt véletlenül kibontjátok.
4: Ez biztos, hogy nem a vásárlót megint csak, tehát ő erről nem tehet, hogy vele egy ilyet eljátszottak, főleg ebben a konstrukcióban, bár ez egy elég érdekes dolog, hogy ő honnan tudhatta, hogy azt fogja kapni, mindegy, lényegtelen.
1: Mert mások is ezt mondták neki, azt is súgták, hogy ez így működik, hogy az AliExpress nem rakja ki Nike-ként, de Nike-ként küldi el.
4: Értem, hát erről mondjuk én még nem hallottam személy szerint, de ma is tanultam akkor valamit.
1: Na mindegy, elég közeli ismerősöm volt.
4: Egyértelműen a forgalmazó. Értem. Tehát nem Debreceni? Téged, bocsi, ne aggódj.
1: Nem, én voltam, és nem debreceni az illető.
4: Értem.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 10 óra lesz 4 perc múlva. Hát igen, most azt üzenik itt erre az egészre, ugye nagyon sokat beszéltünk pont a vámtételek miatt itt a gazdaságról is egy picit. Bocsi, nem igaz, hogy nem értesz a gazdasághoz, nagyon is jól látod. A sok okoskodónak így kell elmagyarázni, egyszerűen érthetően, ahogy mondtad, szép napot mindenkinek, Óbudai Mike. Hát köszönöm, én csak úgy mondtam el, ahogy magam is próbálom felfogni az egészet. Aztán csók, drágáim, legyen szép napotok, jók voltatok, holnap lesz Calgary, Pöpi a hentes.
2: Természetesen lesz Calgary, nem törünk meg, csak azért, mert valaki írt egy SMS-t.
1: Így van. Hát szép lenne, a SMS-ek alapján csinálnánk műsort. Szép lenne, a SMS-ek alapján játszana egy zenekar, vagy Facebook képzeld posztok el alapján döntene. Ezt sose játsszuk. Jó, gyerekek, láttátok-e az utódunkat?
2: Én a táskáját látom, csak egyedül és egy pohár vizet. Azon az asztalon, ami mindig
1: hidratál, a piros hidratál. Na, ezt akartam. Valami egy újra részlet pirosról.
2: Bulis estéből jön valószínűleg.
1: Muszáj egy picit?
2: Hát hidratálni akkor szokott az ember egyből, mikor neki áll a napnak, nem?
1: Tesó.
2: Igen. Te nem?
1: Mi?
2: Te nem?
1: Hát én iszom vizet, ha szomjas vagyok. Tehát ez, én nem kötöm össze semmi hülyeséggel.
2: Jó, értem.
3: Nem tudtad, hogy akkor iszik vizet, ha én szomjas?
2: Nem eddig hidratál. Csak akkor láttam, ha hidratált.
1: Na jó, gyerekek, jön piros, hidratálva. Szép napot kívánunk mindenkinek, és találkozunk holnap reggel 6.08.
2: Viszlát!
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6.08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis
7: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját, és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
11: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
13: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
14: Nem tudom, mi történik,
9: Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
14: Segítik a gazdaságok generációváltását, hatalmas LEGO ruhát állítanak ki a Néprajzi Múzeumban. Kellemes nyári időt tartogat a mai nap. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kiváló minőségű nagy tavaink vize a Népegészségügyi Központ mérései szerint a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége a legjobb minősítést kapta, ahogyan a folyókon kijelölt strandok jelentős része is. A szakemberek szerint a Duna és a Tisza fürdőhelyeinél az utóbbi években javuló tendencia figyelhető meg. Magyarországon 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván. Ezek közül tavaly 183 kapott kiváló minősítést, és mindössze 4 került a kifogásolt kategóriába. A mezőgazdasági generációváltás segíti a gazdaság átadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
15: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad, ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint. Az eddigi három benyújtási időszakban 2100 pályázat érkezett be, ezeknek a nagyobb része már támogatói okiratot is kapott, vagyis nyertek.
14: Nagy-Britannia is meglépte, betiltják a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabbaknak. A teljes körű tilalomról szóló döntést országos konzultáció előzte meg. 116 ezeren nyilvánítottak véleményt, a szülők 90%-a támogatta az alsó korhatár kijelölését. A tilalom vonatkozik például a Facebookra, a TikTokra, az Instagramra, de a WhatsAppra is. Magyarország legnagyobb LEGO ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban szombaton, a múzeumok éjszakáján. Az alkotás több mint 12 ezer elemből és mintegy 800 LEGO virágból készült. Az intézmény koncertekkel, táncházzal, alkotóműhelyjel és világkörüli kulturális kalandtúrával is készül az estére. Kellemes nyári időnk lesz, egy-egy futózáporral, a hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Estétől azonban nyugat felől egyre több felhő érkezik. Az előrejelzések szerint holnap és csütörtökön is sokat süt majd a nap, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Úgy tűnik pénteken tovább fokozódik majd a meleg, a csúcshőmérséklet már több felé meghaladhatja a 30 fokot is. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között ma is erős, nagyon erős lesz.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, 10 óra után néhány perccel Vágó Piros vagyok, és délután 2-ig töltjük együtt az időnket, tartsanak velem, miközben zenél majd a Labus, Eric Carmen, elsőként pedig Mike Oldfield slágerét játszom, Shadow on a Wall.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, és tényleg a legnagyobb slágerek, ugye nemrég szólt a Littlest Conversation Elvis Presley dalának feldolgozása, amivel Elvis tulajdonképpen a 18. number one szereplését szerezte meg az angol lemezlistákon, és a mai napon 2002-ben kezdte meg a 4 hetes első helyen való tartózkodását. Egy másik rekordot is beállított ezzel Elvis Presley, az övé lett az a rekord, ami eltelt a legelső slágere és a legutolsó között a 44 év, 11 hónap és 9 nappal. És további szuperslágerekkel folytatjuk majd, Eric Carmennel, mindjárt a Hungry Eyes-zal, most viszont a Labus és a Be My Lover szól.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rápillantottam az SMS falunkra, ahova ugye várjuk a közlekedési infókat is, a 0620-22-22-122-re. Ladás Laci viszont teljesen más témában írt nekünk. Szia Piros, pénteken nagy túrára készülök. Osliból indulok egy 73-as Simpson Schwalbe motorral Keszthelyre. A második moped partira. Gábor és Zsolt barátom már lent lesznek, nagyon várom. Fürdés, sátorozás, motorozás, igazi pasis hétvége, mindenkinek vidám napot kívánok. Hát azért a Simpson Schwalbéval, nem tudom ez pontosan hány kilométer, de én zökkenőmentes utat kívánok neked, és mondjuk tényleg nagyon jól hangzik a programotok, kicsit befűtenek addigra, de majd mesélek, hogy mennyire. Amivel viszont folytatjuk itt a Retro Rádióban, a Valami Amerika még, és jöjjön az Alphaville mindezek előtt, a Big in Japan-nál a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha már valami Amerika még, akkor meg kell említsük, hogy az éppen az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló labdarúgó világbajnokság 5. játéknapja a tegnapi igencsak furcsa eredményt hozott. A 4 lerendezett mérkőzésből 4 végződött döntetlennel. Egy sportlap összesítése szerint ilyen 1958-ban történt, ugyanezen a napon, június 15-én, annyi különbséggel, hogy akkor összesen 8 meccset játszottak, amiből 4 végződött döntetlenre. Szóval a spanyolok nem nyertek a zöldfoki válogatott ellen, a Belgium, Egyiptom és a Szaúd-Arábia Uruguay mérkőzés is 1-1-el zárult, és Új-Zéland pedig 2-2-t játszott Iránnal a tegnapi nap folyamán, hát kíváncsian várjuk majd a folytatást. Azt viszont tudom, hogy nálunk mi a folytatás, mert hogy Szillel szól a Crazy Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy kifejezetten nyári bulidalt is meghallgatunk majd 11 óra után a Retro Rádióban, a Shy Guys-tól a Hello-t. És érkezik majd a kis hölgy a nagy hanggal, Anastasia. Love slágerét játszom tehát 11 óra után a Retro Rádióban, tartsanak majd velem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban. Wow, Dompepe hétfőket!
5: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és folsav pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
7: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
8: Június 19-én Neoton Familia koncert a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik gondoskodik a hangulatról. Lássiófok.hu.
9: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
10: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
11: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
10: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
11: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
12: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
13: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
14: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
13: Ugrunk egy bombát!
14: Szállás.hu.
15: Úgyis te! Leárazás a CCC-ben! A legstílusosabb darabok akár fél áron! És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz! Siess a CCC üzletekbe! Vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon! Részletek a szabályzatban!
16: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
17: Buongiorno!
18: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
19: A 30 éves Penny-ben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Penny-ben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
1: A reklám után.
17: hírek a Retro Rádióban.
20: Az uniós források érdekében törvénykezik ma a parlament. Még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Ma kellemes nyári idő lesz, majd érkezik a kánikula. Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli ülést tart a parlament. 5 előterjesztést tárgyalnak meg a honatyák annak érdekében, hogy ne csúszson a jogalkotás az őszi ülés szakra. Az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosítások között szerepel a vagyonnyilatkozattétel és ellenőrzés szigorítása, ezzel összefüggésben az integritás hatóság jogköreinek bővítése. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetése és a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépést szolgáló rendelkezés is napirenden lesz. Az országgyűlés az ülés kezdetén megemlékezett az 56-os hősökről, Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének évfordulóján. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
21: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetést sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
20: Első fokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a karate edző, aki 2024 nyarán felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban. A férfit súlyos testi sértés kísérletében találta bűnösnek a bíróság. Az 56 éves vádlottat 5 évre eltiltották a karate oktatástól és minden karatéval kapcsolatos tevékenységtől is. Az ítélet nem jogerős. Légi katasztrófa történt az Egyesült Államokban. Az amerikai légierő nehéz bombázója zuhant le Kaliforniában egy katonai támaszponton. 8-an tartózkodtak a fedélzeten, a katasztrófát senki sem élte túl. A gép nem sokkal a felszállás után még a kifutópályán csapódott földnek, és szinte teljesen megsemmisült. Sok napsütésre számíthatunk, ma csak kevés felhő lehet az égen. Estétől nyugat felől jobban beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél is megélénkül, 24-28 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 10-18 fok közé hűl a levegő. Holnap a napsütés mellett néhol jobban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Szerdán 25-30 fok várható. A hét második felében egyre melegebb lesz, hétvégére kánikulát ígérnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
22: 11 óra elmúlt 4 perccel, én pedig nagyon sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. George Harrison-t is meghallgatjuk majd, a Snow-t az Informer-rel, ahogy ígértem, a Shy Guys és a Hello is szól majd. Elsőként pedig jöjjön

zenék szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. A 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Van, aki a Shy Guys Hello-ra írt, hogy köszi ezt a dalt, de örülök, rég hallottam. Icus pedig még az előző órában szólt 2 forintos dalnak örült. Hú, piros, ez megunhatatlan. Na hát nagyon örülök, hogy meg tudjuk hallgatóinkat lepni ilyenekkel. Ladás Laci is írt, hogy hány kilométer Osli és Keszthely között a táv, amit majd egy 73-as motorkerékpárral tesz meg, azt írja csak 120 kilométer, de igazi kihívás nekem is a motornak. Hát úgy bizony, úgyhogy akkor tényleg sok sikert kívánok neked. A 0620-22-22-122-re várjuk a közlekedési infókat is hallgatóinktól. Folytassuk akkor más gyöngyszemekkel, Anesthésiával, az I'm Old Olavis szól mindjárt, George Harrison klasszikusa, a Got My Mind Set on You, de elsőként jöjjön a Snow-val az Informer a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Egy másik hallgatónk aláírás nélkül szintén megírta, hogy mire készül, vagy hova készül a hétvégén. Szia Piros, mi Trogirba megyünk egy hétre a párommal. Most először megyek tengerhez, nagyon várom már, de addig is megy a munka ezerrel, köszi a jó zenéket, a traktorozáshoz, kitartást. Ó, Trogir gyönyörű, meg a tenger is gyönyörű, és megnéztem, 22-23 fokos a víz hőmérséklete, úgyhogy simán tudtok fürdeni. Azt nem mondom, hogy simán tudtok majd kirándulni, mert hogy az a hőség, ami nálunk érkezik a hétvégére, az bizony érkezik oda is, és a jövő héten simán 35-37 fok is lehet. Ugye azért a tengerpartján mégiscsak van valami fajta hűsítő szellő. Mint amilyenre ma, meg holnap is még itthon is számíthatunk. Zenében pedig számíthatunk a Desperádóra és Nick Kershaw slágerére is.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Laci is bejelentkezett. Szia Piros, Rajka, Győr 23 fok napsütés, Kisbér, Mór 24 fok napsütés, Székesfehérvár 26 fok napsütés. Csodás napot kívánok Laci Szlovákiából, köszönöm szépen az időjárás jelentést. Valóban a mai napon még ilyen 25 és 30 körüli maximum értékekre számíthatunk napközben, olyan tipikus kellemes nyári időre, amit néha a szél hűsít, frissít. Ugyanez várható még a holnapi nap folyamán, aztán viszont befűtenek rendesen. Csütörtökön már simán 30 fokot meghaladjuk majd, és péntektől hétfői keddig igazán kánikulai napokra van kilátásunk, úgyhogy már éjszaka sem süllyed majd a hőmérséklet 20 fok alá. Az év legrövidebb éjszakája, ugye június 21-éről 22-ére virradóra kellemes időben telik majd, nem kell felkészülni nagy takarókkal, pokrócokkal, kabáttal, hogyha bármilyen kinti programot tervezünk estére éjszakára. In the heat of the night, mi most folytassuk akkor Sandra slágerével a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Elton John, aki lassan 3 éve, hogy végleg búcsút vett a közönségtől, turnézás formájában. A Farewell Yellow Brick Road Tour ugye 2023. július 8-án végleg lezárult egy svédországi koncerttel, de szerencsére a Retro Rádióban felfelcsendülnek a slágerei, mint ahogy a Neoton Família slágerei is. A Don Quixote-val is folytatom hamarosan, és érkezik majd Phil Collins. Aki szintén elbúcsúzott már a közönségtől, a turnézástól, a színpadi fellépésektől. Tőle majd a You Can't Hurry Love-ot hallgatjuk meg hamarosan a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az Algida Smile jégkrém 1499 forint. 3 termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
4: Azt tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
3: Ez az!
4: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
5: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
6: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
7: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
8: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
11: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
12: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktélcsodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
14: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
15: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
16: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
15: Ezt azonnal le kell foglalni.
16: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
15: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
17: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
18: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
19: Na, mi lesz a mai program?
20: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
19: Vagyis
20: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
19: És ha rock'n'roll, akkor
20: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
21: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Tovább erősödött a forint, idén közepes az akácméz termés, a héten megérkezik a kánikula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Új csúcsot döntött a forint euró árfolyam, 349,69 század alatti értéket rögzítettek ma. Legutóbb 2021. szeptemberében volt hasonló a szint. Már tegnap is volt 350 forint alatt a hazai valuta az euróval szemben a békehírek hatására. A kedvező tendencia ma is folytatódott. Közben esnek az olajárak is, ennek és a forint erősödésének hatására csökken a benzin és a gázolaj piaci ára. Holnaptól a benzin literje átlagosan 4, a gázolaj 10 forinttal lesz olcsóbb, ami 640 és 663 forintos átlagárat jelent. Ebből a magyar fogyasztók nem érzékelnek semmit, hiszen továbbra is rögzített áron tankolhatnak, a piaci szereplőknek viszont kedvező fordulat. Közepes az idei akácméz termés, már a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektárképződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
24: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a közé. Épp hegységekbe kifejezetten jól sikerült 10 ezer tonna fölötti akácméz termet az országban. Beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
23: Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával indult a Katolikus Karitász nyári programja. Országszerte 40 helyszínen várják a rászoruló hátrányos helyzetű gyerekeket. A vár a nyár programban összesen 4000 gyerek és fiatal kap nyári kikapcsolódást, ottalvós, vándor és napközis táborokban, valamint élménynapokon. Légi katasztrófa történt az Egyesült Államokban. Az amerikai légierő nehéz bombázója zuhant le Kaliforniában egy katonai támaszponton. 8-an tartózkodtak a fedélzeten, a katasztrófát senki sem élte túl. A gép nem sokkal a felszállás után még a kifutópályán csapódott földnek, és szinte teljesen megsemmisült. Sok napsütésre számíthatunk, ma csak kevés felhő lehet az égen. Estétől nyugat felől jobban beburul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél is megélénkül. 24-28 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 10-18 fok közé hűl a levegő. Holnap a napsütés mellett néhol jobban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Szerdán 25-30 fok várható. A hét második felében egyre melegebb lesz, hétvégére kánikulát ígérnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
25: Dél is elmúlt 4 perccel, köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit ezen a verőfényes most már délutánon. Donna Summer Hot Stuff slágerét is játszom, felidézzük az Angyalbőrben sorozat epizódjait a Moho Sapiens-szal, és kezdünk Phil Collins-szal.

ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy kedvenc magyar televíziós sorozatot is megidézünk mindjárt majd a Moho Sapiens slágerével, és már sokan rá is vágják, hogy igen, az Angyal bőrben. Pont tegnap szaladtam bele, és derült fel az arcom egy-egy jelenetnél, amikor megismertem a különböző szereplőket, például Szerenyei Bélát is, aki ugye Rambót alakította, és nem olyan régen így emlékezett a forgatásra. 13 rész készült, de majdnem egy komplett év kellett, hogy megcsináljuk. 220-valahány napot forgattunk, kemény volt. A Pilisben vettük fel, én meg Rabovicsként nagy tölténytárral és alkával a kezemben kúsztam-máztam a térdigérő sáros agyagos vízben. Ezt megcsináltam vagy 10-szer. Jöttünk kifelé, és ott állt két sorkatona, akik akkor őrizték ezt a területet. Az egyik rám nézett, és mondta, hogy hülyöcsém, én ekkorát nem szívtam már egy éve. Sőt, volt olyan időszak, amikor mindez párhuzamosan forgott a Lindával, úgyhogy Szerenyei Bélának ténylegesen kemény lehetett ez az időszak. Szóval jöjjön a Moho Sapiens az Angyalbőrben slágerrel, Donna Summer a Hot Stuff-val, most pedig már is a Blue-t hallgatjuk az Eiffel 65-val.

Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió Zsoltól is kaptunk egy üzenetet az SMS falunkra. Szia Piros! Vasárnap a nagynéném 80. születésnapját ünnepeljük. Bármilyen meglepő, ott lesz a 4 nővére is. Tuti boszorkányok, más magyarázat nincs. Zsolt küldött valószínűleg smiley-kat is, de ezek ilyen kis fekete kérdőjelekként érkeznek meg hozzánk, de teljesen értem. Nagyon jó egészséget kívánok akkor ennek a 80 pluszos quintetnek, meg majd jó ünneplést nektek. Valószínűleg feladatok, mozgás, friss levegő, ezek azok, amik frissen tartják az embert. Meg lehet, hogy hozzáteszem egy kis rockzene is. Folytatjuk a hazai kedvencek közül a Zanzibárral, de jöjjön most Billy Idol és a Wide Wedding a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Közlekedési infót is kaptunk az SMS falunkon a 0620-22-22-122-n. 5 kilométeres a torlódás az M1-esen Hegyeshalom felé a 61-es kilométernél. Igen, itt látom, hogy Tatabánya térségében bontják a terelést. Ez az oka. Köszönjük szépen a jelentést Lacinak. Aztán mondom tovább, mi a helyzet. Az M2-esen Vácnál szintén dolgoznak az úton. Itt 1 kilométeres a torlódás. Az M7-esen Agár térségében forgalomszámláló hurkot telepítenek, úgyhogy az 55-ös kilométernél a belső sávot lezárták, óvatosan arrafelé. Köszönöm szépen az infókat az utakról is, és kifejezett kedvencemet jelenthetem. Stingel a Fields of Gold is szól, mindjárt jöjjön a Verve a Bittersweet Symphonyval. Elsőként a Commune Artsot halljuk, a Don't Leave Me This Way-jel.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, újabb filmzene, filmbetét dal a Csini babából, Évele boldogan.
1: Évele boldogan, áldásom rád.
0: Ezt a slágert is játszom majd, és érkezik Kylie Minogue a Can't Get You Out of My Head-del. Az ausztrál énekesnőt is meghallgatjuk egy óra után a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Grill rajongók, figyelem! A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss import sertéskaraj minimum 3 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1149 forint június 15-e és 21-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
4: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Yeah! Június 19-én Neoton Familia koncert a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik gondoskodik a hangulatról. Lássiófok.hu.
6: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
7: Honnan tudjam, fiam, mi vagyok én, egy Family Frost applikáció?
8: Tőzsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
9: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
10: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
11: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
10: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
12: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
13: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
14: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
15: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
16: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
15: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
16: Szállás.hu.
17: Úgy is tett.
18: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofel szirupot?
19: Én a műzlibe kérem, anya.
20: Itt a narancslevem, drágám.
21: A maltofel szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
19: Igen.
21: Akkor a tejemmel iszom meg.
20: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
18: Induljon lendületesen a nap. Maltofel szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
23: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
24: Június 13 és 19 között.
23: Ez az!
24: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
25: Na, mi lesz a mai program?
26: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
25: Vagyis
26: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
25: És ha rock'n'roll, akkor...
26: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
27: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
0: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Zajlik a férfiak egészségének nemzetközi hete. Olcsóbb lesz az üzemanyagok piaci ára. Kezdődnek a katolikus karitász nyári táborai. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jólétre és a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Bertokné Tamás Renáta, az NNGK prevenciós főosztályának vezetője.
5: A legfőbb kulcs az egészségfejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi anamnézést. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
4: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol életkorokra bontva megtalálják az ajánlott szűréseket. Új csúcsot döntött a forint-euró árfolyam, 349,69 század alatti értéket rögzítettek ma. Legutóbb 2021. szeptemberében volt hasonló a szint. Már tegnap is volt 350 forint alatt a hazai valuta az euróval szemben a békehírek hatására. A kedvező tendencia ma is folytatódott. Közben esnek az olajárak is, ennek és a forint erősödésének hatására csökken a benzin és a gázolaj piaci ára. Holnaptól a benzin literje átlagosan 4, a gázolai 10 forinttal lesz olcsóbb, ami 640 és 663 forintos átlagárat jelent. Ebből a magyar fogyasztók nem érzékelnek semmit, hiszen továbbra is rögzített áron tankolhatnak, a piaci szereplőknek viszont kedvező fordulat. Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával indult a Katolikus Karitász nyári programja. Országszerte 40 helyszínen várják a rászoruló hátrányos helyzetű gyerekeket. A vár a nyár programban összesen 4000 gyerek és fiatal kap nyári kikapcsolódást. Ottalvós, vándor és napközis táborokban, valamint élménynapokon. Sok napsütésre számíthatunk, ma csak kevés felhő lehet az égen. Estétől nyugat felől jobban beburul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél is megélénkül, 24-28 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 10-18 fok közé hűl a levegő. Holnap a napsütés mellett néhol jobban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Szerdán 25-30 fok várható. A hét második felében egyre melegebb lesz, hétvégére kánikulát ígérnek.
3: Sporthírek a Retro Rádióban.
6: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Megdőltek a papírformák a labdarúgó világbajnokságon. A kétszeres világbajnok Uruguay csak egy-egyes döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, miközben Belgium sem bírt Egyiptommal. Ott is egy-egy lett a végeredmény. Gólgazdag meccset hozott az Irán-Új-Zéland találkozó, amely 2-2-ben zárult. A nap legnagyobb szenzációját azonban az újonc zöldfoki köztársaság szolgáltatta. Története első világbajnoki mérkőzésén 0-0-ra végzett az Európa-bajnok Spanyolországgal. Az első fordulóban így több nagy csapat is bosszankodik. A következő mérkőzés 21 órakor kezdődik magyar idő szerint. Itt Franciaország Szenegál ellen lép pályára. Holnap meccsdömping lesz. 0 órától Irak-Norvégia, 3-tól Argentína-Algéria, 6-tól Ausztria-Jordánia, 19 órától Portugália-Kongó és 22 órától Anglia-Horvátország összecsapásokat rendeznek. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rijsup Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Egy óra múlt 4 perccel. Vágjunk is bele a közös 60 percünkbe. Vágó Piros vagyok. Délután 2-ig töltjük együtt ma is az időnket. Néhány slágert már ajánlottam hallgatóink figyelmébe, folytatom. Daniel Powter, Bad Day. Wham, Wake Me Up Before You Go. Ezzel indulok.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy ikonikus sláger, egy ikonikus filmből, a 97-es Csini Babából, ami bár egy paródiának szánták, de végül is egy elég nagy nosztalgia hullámot indított el, és csak néhány szó a dalról, amit eredetileg Mátrai Zsuzsa énekelt a 60-as években, Majláth Júlia szerzeményét. Závodi Gábor adta elő, aztán egy kicsit átszerelve, frissítve magához a filmhez. Folytatjuk akkor friss slágerekkel is, mindenféle korszakból, időszakból és stílusban. Kylie Minogue is érkezik a 2000-es évek elejéről, de most szóljon a Right Said Fred és az I'm Too Sexy 1991-ből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Nem is tudom, hogy ennél a dalnál mi volt az erősebb, a videóklip, vagy pedig maga a dal. Amit nem is Kylie Minogue-nak írtak, hanem eredetileg az S Club 7 brit pop csapatnak szánták, de azok menedzsere visszautasította. Kylie Minogue pedig nagyon jól járt vele. Ez volt a 2000-es évek elejének hatalmas slágere. 2010-ben jött az All the Lovers, amivel a top 3-ig jutott, és aztán a 2023-as évben a Padam Padammal Edith Piaf dalának amolyan átdolgozásával került be megint a top 10-be, és ezzel pedig azon négy nők egyikévé vált Kylie Minogue, akiknek sikerült 5 különböző évtizedben bekerülni a brit top 10-be. Mindez Cher-nek, Lulu-nak és Diana Ross-nak sikerült még Kylie Minogue-on kívül. Ez mindenképpen lenyűgöző, és az is szuper, hogy játsszuk ezeket a kedvelt slágereket, amik közül már is a 80-as évekből választottam a folytatást a Modern Talking-gal.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, minden idők egyik legkedveltebb szerelmes musical filmje, a Grease és annak betét dala a Summer Night szólt a Retro Rádióban. És most folytassuk egy másik, hát mondjuk úgy, hogy szerelmes filmmel, de igazából csak egy csajszi film, a Bridget Jones. Ahogy haladunk előre az időben, mondjuk egyre több réteg és egyre több korszak merül föl benne, de hogyha az első részre, vagy az első kettőre gondolunk, a kicsit zabolátlan, a kicsit bolond, a szeleburdi Bridget Jonesra, akkor megvagyunk, akkor a figuránál vagyunk. Ami igazából egy hétköznapi nő, és pont ez volt a szerethető benne, hogy magunkat láttuk benne. Renée Zellweger, a Bridget Jones-t alakító színésznő kifejezetten élvezte a forgatást. Azt nem annyira, amikor föl kellett szednie néhány kilót, azt tudom, hogy azért az neki nem volt egyszerű, mert hogy alapvetően a koplalásra és a jó formára volt beállva, de azért meg kellett oldania, hogy egy picit ducibbá váljon a karaktere. De magában a filmben viszont abszolút szerethetőnek tartotta, és a forgatásoknál is. Így nyilatkozott erről egyszer. Imádtam, hogy a sírós jeleneteknél elkenődhetett a szempillaspirálom, anélkül, hogy bárki oda rohant volna helyrehozni a külsőm. Közben folyhatott az orrom, taknyos lehettem, ahogy a való életben is történik. Fújhatott a szél, összekócolhatta a hajamat, és senki nem sietett oda, hogy megfésülje vagy tökéletessé tegye. Valóban ki is mondta, hogy tényleg mint, ahogy egyébként a való életben is történik. És akkor folytassuk egy olyan színész énekesnővel, aki szintén azért szeret jó formában mutatkozni a közönség előtt, akármiről is legyen szó. Jennifer Lopez és a Waiting for Tonight már is ez szól a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Én ezt még mindig nagyon szeretem. Egy jó kis funky, az teljesen feldobja az ember napját. Meg Dénes Tamás is, most ő vállalkozik erre a következő 4 órában. Én pedig köszönöm a figyelmet, kellemes kedd délutánt kívánok. Vágó Pirost hallották, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Retro Rádióban.
3: Megtépázta a gyümölcsöseket a vasárnapi vihar. Még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Perun és metró szerelvény közé szorult egy ember a Déliben. Villányi Eszter vagyok. Gyors segítséget ígért a gazdáknak az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan nyújtson segítséget az érintett gazdáknak. A tárcavezető kitért rá, hogy a hétvégi vihar országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
4: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetést sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
3: 8 év fegyházat kapott az a Budapesten élő norvég férfi, aki tömegmészárlásra készült és gyerekekről készült pornográf felvételeket tárolt a telefonján. Első fokon 10 évre ítélték, ezt enyhítette a fővárosi ítélőtábla. Emellett 10 évre kitiltották Magyarországról az elkövetőt terrorcselekménnyel fenyegetés és gyermekpornográfia miatt. A pszichés betegségben szenvedő férfit egyébként még 2023-ban fogták el. Beszorult egy ember a 2-es metró peronja és egy szerelvény közé. A déli pályaudvari állomáson történt az eset. A katasztrófavédelem közölte, hogy a kiérkező tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a bajba jutott embert. A mentőkkel közösen hozták felszínre. A baleset miatt pótlóbuszt állítottak szolgálatba a Déli és a Deák tér között. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Sok napsütésre számíthatunk, ma csak kevés felhő lehet az égen. Estétől nyugat felől jobban beburul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél is megélénkül, 24-28 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 10-18 fok közé hűl a levegő. Holnap a napsütés mellett néhol jobban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Szerdán 25-30 fok várható. A hét második felében egyre melegebb lesz, hétvégére kánikulát ígérnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes kedd délután kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás szépen lassan, de biztosan melegszik az idő. Mindez pedig jól jön majd Patrick Hernandez, vagy éppen a Carpe Diem sikere. Az elején Krisz

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 7 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, és sok mindent el lehet mondani a futball világbajnokságról, de azt is, hogy a közönség azért imádja a kishősöket. És most a kishősökről essék szó, ne a fociról. Történt ugyanis, hogy tegnap a Zöldfoki Szigetek csapata 0-0-át játszott Spanyolországgal. Ez körülbelül olyan, mint hogyha a magyar jéghoki válogatott Kanadával érne el 0-0-át. Körülbelül, vagy hogy a focinál maradjunk, és nem akarom megsérteni, de mondjuk a Kisvárda a Liverpoollal húznak egy 0-0-át. És hát mondanom sem kell, hogy a spanyol sztárcsapatban mindenkinek milliós követő tábora van. Ezzel szemben a Zöldfoki Szigetek kapusa, aki a csoda egyik fő letéteményese volt, 50 ezren követték eddig az Instagramon. Vozinjának 50 ezres volt az Instagram közönsége. Kapaszkodjanak, egy nappal a csoda után, figyeljenek, 5,8 millióan követik már Vozinját. Ezt tudja a futball. Volt egy másik meccs, Új-Zéland 2-0-ra nyert teljesen váratlanul. Itt a főszereplő megint csak egy szinte ismeretlen focista volt, Tim Payne, két gólt lőtt, 4715 Instagram követője volt eddig, tegnapig. Ma már 5,8 millió szintén. Hozzáteszem, hogy a Zöldfoki köztársaságnak 500 000 lakosa van összesen, alles zusammen, Új-Zélandnak pedig 5 millió. Hát, a futball tud csak ilyen dolgot csinálni. Menjünk tovább, jön az Erasure egy ABBA feldolgozással, ez a Take a Chance on Me, a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: 8 perccel járunk délután, 14:30 után, és gyorsan egy jogos javítás, mert többen is itt SMS-ben javítottak, Új-Zéland döntetlen játszott valóban, de attól meg a Palinak 4000-ről 5,5 millióra, több mint 5,5 millióra nőtt az Instagram látogatottsága. Na menjünk tovább, jönnek a gyorsan a közlekedési információk. M1-es autópálya Hegyeshalom felé Tatabányánál fix terelést bontanak a 61-es kilométernél. Ott van egy kis torlódás, nagyjából 5 kilométeres. M2-es Vácnál munkavégzés félpályás korlátozással a 42-es kilométernél mindkét irányban van jó kilométeres dugó. M5-ös Budapest felé burkolatjelet festenek Kecskemét elkerülőjén a 73-as kilométernél. Itt 4 kilométeres a dugó.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A Forró Drót 0620 22 22 122.

0: idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, 2 perc elmúlt, 3:43. Sándorunk a vonalban, és te azt mondod, hogy az M1-esen igazából csak arra szólsz. Mondjad, merre vagy, és mit találtál?
1: Igen, én Bicskétől arra szorok dél óta.
0: Nem mondod.
1: Dél óta, és még nem értem el a terelésbontást.
0: Azt a minden...
1: Több mint 2 órája.
0: Hát akkor ez az 5 kilométer, amit itt mondtak, az igazából 50, nem?
1: Vagy 25 legalább.
0: Legalább így van. Jó, Sándor, akkor neked az én jogurit kívánok, de a zenék remélem segítenek.
1: Azok segítenek, azok.
0: Na figyelj, akkor most egy olyat kapsz, itt a Rick Air Power és a Sara Perketiamo, ez azért valamit lendíteni fog, hidd el nekem.
1: Oké, rendben, köszi.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben azt írja egy hallgató: Hello, M1, Biatorbágy tatabánya eddig 3 óra hosszú volt, és még nem értem az építkezés végéhez, de azért szép napot. Szép napot neked is, tesszük ezt nagy zenékkel, a folytatásban jön a KFT az Afrikával majd.

0: és még sok további nagy slágert hozok a folytatásban, így kedden délután itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: A külföldi turisták pörgették a tavalyi turizmust, megtépázta a gyümölcsösöket a vasárnapi vihar, a hétvégére jöhet a kánikula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Felpörgették a hazai turizmust a külföldi turisták tavaly. A KSH kutatása szerint több mint 4%-kal többen érkeztek az országba, 15%-kal hosszabb időt töltöttek el, és 12%-kal többet is költöttek. Leginkább az Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Izraelből és az Egyesült Államokból érkező vendégek száma nőtt. A belföldi utazók száma csökkent tavaly, utazásaik száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza. Összesen több mint 47 millió vendég éjszakát regisztráltak tavaly, ami 5%-os növekedést jelent. Gyors segítséget ígért a gazdáknak az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan nyújtson segítséget az érintett gazdáknak. A tárcavezető kitért rá, hogy a hétvégi vihar országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben. Közepes az idei akácméztermés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
4: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe. Kifejezetten jól sikerült 10 000 tonna fölötti akácméztermet az országban. Beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
3: Légi katasztrófa történt az Egyesült Államokban. Az amerikai légierő nehéz bombázója zuhant le Kaliforniában egy katonai támaszponton. 8 tartózkodtak a fedélzeten, a katasztrófát senki sem élte túl. A gép nem sokkal a felszállás után még a kifutópályán csapódott földnek, és szinte teljesen megsemmisült. Sok napsütésre számíthatunk, ma csak kevés felhő lehet az égen. Estétől nyugat felől jobban beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél is megélénkül. 24-28 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 10-18 fok közé hűl a levegő. Holnap a napsütés mellett néhol jobban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Szerdán 25-30 fok várható. A hét második felében egyre melegebb lesz, hétvégére kánikulát ígérnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ahogy Esztertől is hallhatták, szépen lassan megjön az a kánikula, igazi nyár lesz majd a hétvégére, de hát egy június 16-a után ennek már így kell lennie. A mikrofonnál Dénes Tamás, hamarosan jön a Black Eyed Peas, vagy éppen a Fresh, a nyitány már is a Technotronic-é.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 6 perc múlva lesz délután 3:30. A mikrofonnál Dénes Tamás, Sean Combs, vagyis P. Diddy börtönben van. Hát ez nem számít újdonságnak, ugye szexuális ragadozóként írták le. Hivatalosan egyébként kétrendbeli prostitúció céljából elkövetett emberkereskedelem miatt találták bűnösnek, és emiatt kellett 50 hónapra börtönbe vonulnia. A tények azonban makacs dolgok lennének, ha tanút vennénk alapul, de nem azok, mert hogy Amerikában nagyon sok minden miatt rövidítenek. Hát ott tartunk most, hogy hivatalosan ugye 2028. június 4-én szerepelt a papírjain, mint elbocsátási dátum. Előbb ezt április 25-re, aztán április 15-re rövidítették. Most már ott tartunk, hogy 2028. február 23-án szabadul. Ha így megy tovább, akkor jövőre már karácsonykor kint lehet, mondta egy ismert amerikai stand-up sztár, de hát aztán meglátjuk, mi lesz majd P. Diddy-vel vagy Sean Combs-zal. Ki hogy ismeri őt, a tényen nem változtat, mint ahogy azon sem, hogy mindjárt jön a Queen és a Republic előttük Sonic, és az It Feels So Good a Retro

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan az Abbával és Ricky Martinnal folytatom itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. Pontosan 5 perc múlva lesz 3:44. Villámgyorsan a részletek, kezdjük az SMS-ekkel. Kamionosat ezt jelezte a 6-os főúton a 181-es kilométernél. A közútkezelő munkatársai aszfaltozzák a külső sávot, egyetlen sávban halad a forgalom. Mindenkit óvatosságra intek. Ma este Franciaország, Szenegál, írja még a tesz. Köszi. Zsongor is jelentkezett M7-es Budapest felé Válivölgyi pihenő előtt a középső sávban egy elhagyott gumiabroncs van. Ilyeneket is kapok. Hír még, hogy az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabánya térségében fix terelést bontanak, a 61-es és a 46-os kilométer között elképesztő dugó van. Ugyanabban az irányban az 53-as kilométernél egy műszakhibás kamion akadályozza a forgalmat.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 3 perccel járunk, 3:44 után. A folytatásban érkezik az ABBA és egy legendás dal, a Dancing Queen, a táncoló királynő, ami valljuk meg mind a mai napig nagyon sokak kedvence. Akárhányszor berakom ezt a dalt, még mindig jönnek az SMS-ek, úgyhogy játszom is már is itt a

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben a Fradi Sanyi jelezte, hogy Tatabánya felé a terelés előtt egy ráfutásos baleset van. A rendőrség már a helyszínen, most érkezett meg a kamionvontató, nem sokára felszabadítják a pályát, és akkor lehet haladni. Mindenki vigyázzon magára, mindenkit hazavárnak. Sanyi, köszönjük szépen, megyünk tovább egy királylánnyal majd a következő órában. Egy óriási ugrás is majd a Van Halen jó voltából. Na meg még vagy tucatnyi nagy sláger, ha velem tartanak itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: László Zsolt, Jászai Mari díjas színművész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, a harmadik figyelmeztetés zenekar basszusgitárosa, a Radnóti Színház művésze, aki többek között Keanu Reeves és Hugh Jackman állandó magyar hangja. Várom mindenkit este 8-tól László Zsolttal a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
4: Az 56-os hősökre emlékeztek, zajlik a férfiak egészségének nemzetközi hete, kezdődnek a Katolikus Karitász nyári táborai. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az 56-os hősök előtt tisztelegtek. Katonai tiszteletadás mellett helyezett el koszorút az új köztemető 301-es parcellájában Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke több kormánytag jelenlétében. Nagy Imre és mártír társai újratemetésének emléknapján a kormányfő felidézte, 68 éve végezték ki Nagy Imrét, Maléter Pált és többeket a Kozma utcai gyűjtőfogházban. Az 56-os vértanúkról az országgyűlésben is megemlékeztek. Átvilágítják az országos mentőszolgálatot. A szervezet megbízott főigazgatója ezt nélkülözhetetlennek nevezte a köztelevízióban. Konstantinovics Miklós azt mondta, a szakmai folytonosság megőrzése és a hatékonyság növelése a legfontosabb. Hozzátette, továbbra is épít a csaknem 130 éves OMS erős hagyományaira, bajtársiasságára. Tovább viszik a megkezdett digitalizációs fejlesztéseket és megújul a minőségbiztosítás. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők, gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jólétre és a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Bertokné Tamás Renáta, az NNGK prevenciós főosztályának vezetője.
5: A legfőbb kulcs az egészségfejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi hanamnézést. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
4: Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával indult a Katolikus Karitász nyári programja. Országszerte 40 helyszínen várják a rászoruló, hátrányos helyzetű gyerekeket. A vár a nyár programban összesen 4000 gyerek és fiatal kap nyári kikapcsolódást, ottalvós, vándor és napközis táborokban, valamint élménynapokon. Sok napsütésre számíthatunk, ma csak kevés felhő lehet az égen. Estétől nyugat felől jobban beburul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél is megélénkül. 24-28 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 10-18 fok közé hűl a levegő. Holnap a napsütés mellett néhol jobban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Szerdán 25-30 fok várható. A hét második felében egyre melegebb lesz, hétvégére kánikulát ígérnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 5 perc elmúlt délután 4 óra, és továbbra is gyönyörű idő van napsütéssel, és nálunk 26 Celsius fokot mutat a hőmérő. Azért ennél jó 10 fokkal melegebb lesz majd a hétvégén, ahogy hallhatták. A mikrofonnál Dénes Tamás, nem sokára Brian Adams, vagy éppen Csepreg Éva érkezik a nyitány a Genesis-é.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 4:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Június 11-én Szegeden lépett volna fel a Deja Vu Fesztiválon Bonnie Tyler, de a koncertre nem tudott elmenni, ugye le is mondták hivatalosan, és a koncertet ugyanis a Velszi világsztár május elején rosszul lett portugáliai házában, életveszélyes bél perforáció miatt kellett azonnal megműteni, és miután a szervezetét megtámadta egy súlyos fertőzés, a szövődmények miatt újraélesztésre is szüksége volt, talán erről kevesebbet is beszéltünk, ezután döntöttek az orvosok a mesterséges kóma mellett, és ez az, amiből éppen a mai napon ébredt föl, de továbbra is súlyos állapotban van Bonnie Tyler, jegyezte meg a menedzsment. Hát, nem egyszerű. Bonnie Tyler 75 esztendős, és én ugye interjút csináltam vele kétszer is, nagyon-nagyon kedves nő, kifejezetten kellemes, kedves interjú alany volt. Tényleg azt kell mondjam, hogy ritka az ilyen, aki simán öltözködés közben magyarázott mindenfélét. Nekem nagy figura volt. Hát bízom benne, hogy felépül, mert azt hiszem az ő hangjára, az ő habitusára szükség van még. A folytatás nálunk, a Van Halen előtt, a Dr. Albany, ez az It's My Life a Retro Rádióban.
1: It's

0: közlekedési hírek.
1: Mindjárt a Bonnie M-mel, vagy éppen a Hooligans-el folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 16 óra 39 perc van. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Tatabánya térségében fix terelést bontanak. Most a 61-es és a 46-os kilométer között szakaszosan arra szól a forgalom. Az M1-esen egyébként nem lehet ma nagyon-nagyon haladni. Ez most hozzá kell még szokni. Erős a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Törökbálint környékén is. A 16-os kilométernél kialakult dugó hatással van az M0-as autót felől érkezőkre is. És még egy hír, 13-as főút M1-es csomópont és Kisigmánt között kátyúznak a 12-es kilométernél. Félpályás jelen pillanatban a korlátozás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, 3 perccel járunk most már 3:45 után, és mit nekünk világbajnokság, jelezte Gabi barátom, aki írja nekem, hogy a magyar hetedosztályú Vasadi RSC az angol tizedosztályú Durhammel fog egy óra múlva mérkőzni. Azt mondja, hogy ha a világbajnokság fut, akkor egy heted és tizedosztályú csapat nagy derbije is legalább ennyire fontos. Én elhiszem neki. A folytatásban Frank Ferien csapata Boniem érkezik az egyik első nagy durranásával itt a Daddy Cool a Retro Rádióban. She's crazy like

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, és bár 6 órától kezdődik majd Iza műsora, a 2 órás élő retro kívánság műsor az önök üzeneteivel, egy üzenetet átadok. Szia Tamás, tudom, hogy nem üzenő műsor, de csak 5-ig hallgatja a rádiót, átadnád ezt az üzenetet Anitának a Várpalotai festékboltban? Mindennél jobban szeretlek Ati Svédországból. Bizuló pedig Linzből írt, neki is köszönöm. Minden további... Éppen az amerikai punk rocker Green Day. És még egy csomó nagy sztár a folytatásban majd, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
5: Az én tökéletes párosom, egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
8: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
9: Notino.
10: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
11: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
10: Ez az!
11: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
12: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
13: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
14: Tőzsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
15: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
16: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
17: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
18: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: A reklám után...
19: Hírek a Retro Rádióban.
1: Még lehet részletfizetést kérni a súlyadóra, korszerűsítik az autóbuszállomások utastájékoztató rendszerét, holnap keleten záporok zavarhatják a napsütést.
9: Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjármű adójukat. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, még kérhetik a pótlékmentes részletfizetést, ezt mondta rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
20: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
9: Több buszállomáson is megújul az utastájékoztató rendszer. Erről ír a közösségi oldalán a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid posztja szerint a MÁV csoport országszerte 150 autóbuszállomást üzemeltet, ezek nagy részén pedig nem dinamikus az utastájékoztatás, vagy a meglévő rendszerek nem működnek megfelelően. Ezért országos programot indítottak, amelynek keretében 2029 végére minden állomáson korszerűsítik az utastájékoztatást. Jelenleg a Népligetben zajlanak ilyen munkálatok, ott a kocsi és az aluljárókban is új, modern kijelzőkön láthatjuk a friss menetrendi információkat. Június végén indul a hazai dinnye szezon. A termelők várhatóan június 24-től kezdik el szállítani a termésüket a hazai boltokba és piacokra. Magyarországon az elmúlt években nagyjából 3700 hektáron termesztettek dinnyét a gazdák, főleg Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Baranya és Szabolcs vármegyében, az éves termésük pedig akár a 200 000 tonnát is elérheti. Egy terrortámadásra készülő csoport tagjait vették őrizetbe az FBI nyomozói. A gyanújuk szerint összesen 23-an voltak benne abban az akcióban, amelyet vasárnap a Fehérházban lezajlott nagyszabású küzdősportgálán akartak elkövetni. Először drónok segítségével robbantottak volna, aztán több támadást terveztek. Hogy pontosan kik voltak a célpontok, azt egyelőre nem lehet tudni. Meleg nyári időre számíthatunk, ma még lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, de csak néhol alakulhatnak ki kisebb záporok. Most 24-28 fokot mérhetünk, késő estére 14-20 fokig hűl majd a levegő. Holnap is lehetnek felhők az égen, és főleg az északkeleti-keleti tájakon eredhet el az eső, máshol napos idő várható, de a szél sok felé megélénkül. Holnap 25-30 fok valószínű, csütörtökön pedig a napos száraz időben már 27-32 fokot mutatnak majd a hőmérők.
19: Retro Rádió közlekedési hírek.
9: Az Útinform azt írja, hogy az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tatabánya térségében fix terelést bontanak, ezért a 61-es és a 46-os kilométer között szakaszosan arra szól a forgalom. Erős a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé Török-Bálint térségében, a 16-os kilométernél kialakult torlódás már az M0-as autóút felől érkezőkre is hatással van. Aztán a 441-es főúton egy teherautó árokba hajtott az M44-es autóút csomópontjánál, a 20-as kilométernél emiatt félpályán halad a forgalom. A 13-as főúton pedig az M1-es autópálya csomópontja és Kisigmánt között kátyúznak, ezért a 12-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, és mindkét irányból kisebb torlódásra számíthatnak az arra közlekedők. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
19: Sporthírek a Retro Rádióban.
21: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kis csapatok nagy napja volt a tengeren túli foci VB-n. Szaúd-Arábia pontot szerzett Uruguay ellen 1-1. Egyiptom megállította Belgiumot, szintén 1-1. Irán 2-2-es döntetlent játszott Új-Zélanddal. A legnagyobb meglepetést azonban az újonc zöldfoki köztársaság okozta, amely első VB mérkőzésén nem kapott gólt, ugyan nem is rúgott, és 0-0-ra végzett az Európa-bajnok Spanyolországgal. Nem kell sokat várni a következő mérkőzésre, este 9-től Franciaország is bemutatkozik a világbajnokságon. A gallok Szenegállal néznek majd farkas szemet. Ezt követően jön egy 5 meccses nap, éjfélkor kezdődik az Irak-Norvégia összecsapás, 3-kor pályára lépnek az argentinok, Algéria lesz az ellenfelük, a további párosítások Ausztria, Jordánia, Portugália, Kongó és Anglia, Horvátország. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rijsab Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most minden hétvégét legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 3 napon hátra ebből a tanítási évből, és kitör a vakáció. Ezt nagy zenékkel ünnepeljük már most itt a Retro Rádióban. Hamarosan érkezik majd Eros Ramazzotti, vagy éppen Cserháti Zsuzsa a mikrofonnál tovább.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

idők legnagyobb slágerei retro rádió 4 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Szerintem minden riporternek, sportriporternek van rémálma. Hát az egyik most be is igazolódott, és szegény nagyon meg is szívta, ugyanis a török TRT TV kommentátora Murat Ekrem címen, aki már 30 éve van a szakmában, kapaszkodjanak, figyeljenek. Az Irán Új-Zéland meccsen 4 percen keresztül úgy közvetített, meg az előző percekben is, hogy összetévesztette a két válogatottat. És mindössze az 5. percben jött rá, hogy tök hülyeséget mond, és valójában Irán az Új-Zéland, vagy Új-Zéland az Irán, hát ahogy nézzük. Minden esetre az elég komoly hiba után a TRT TV fölfüggesztette a tapasztalt kommentátort, de azért elég durva a sztori. Legalábbis azt gondolom a futballrajongók számára mindenképpen. Aki pedig zenerajongó, most figyelje, mindjárt jön az Álmodj királylány Sabrina előtte. Minden kamasz fiú álma a Boys Boys Boys című sikerét fogja elénekelni. Amit most hallanak, az viszont már MC Hammer itt a Retro Rádióban. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Sziszikes vagy Tina Turner, most viszont közlekedés itt a Retrórádióban 17 óra 42 perckor. Kedves Tomi, friss baleset a 441-es úton Nagykörös felől Kecskemét felé a második körforgóban. Egy szerelvény az oldalán, hatóság kint, remélem nincs személyisérülés. Torlódás várható, mindenki türelmesen. Tibor írta meg mindezt, nagyon szépen köszi neki. M1-es autópálya Hegyeshalom felé Tatabányánál fix terelést bontanak a 61-es és 46-os kilométer között, megy az araszolás rendesen. Erős a forgalom egyébként az M1-esen Hegyeshalom felé Törökbálint környékén, a 16-os kilométernél kialakult torlódás hatással van a nullás felőre érkezőkre is.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió ma este 8-tól a Baházi Presszó. Csabi ma esti vendége a kitűnő színész László Zsolt lesz majd, aki pedig a folytatásban énekel itt a Retro Rádióban, nem más, mint személyesen Tina Turner.

0: Metro Rádió a folytatásban. Nyerges Iza veszi át a mikrofont, indul majd a hírek után a szokásos két órás élő retro kívánság műsor, amelynek első felvétele Bonnie Tyler-től jön. Én pedig ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották. Találkozzunk holnap ugyanígy.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: László Zsolt, Jászai Mari díjas színművész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, a harmadik figyelmeztetés zenekar basszusgitárosa, a Radnóti Színház művésze, aki többek között Keanu Reeves és Hugh Jackman állandó magyar hangja. Várunk mindenkit este 8-tól László Zsolttal a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
5: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
7: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
8: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én, egy Family Frost applikáció?
9: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
10: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
11: Notino.
12: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
13: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
14: Június 13 és 19 között.
13: Ez az!
14: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
15: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
16: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
17: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
18: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
19: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
20: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
21: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Híre hírek a Retro Rádióban.
0: Érdemes nyáron kihívni a kéményseprőket. Rekordot döntöttek hazánk milliárdosai. Nyári időnk lesz holnap, csak keleten lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel, erre hívták fel a figyelmet a katasztrófavédők. Azt mondják, hogy azért érdemes ilyenkor kihívni a szakembereket, mert gyorsabb az ügyintézés és rövidebb a várakozási idő. A társasházakban élőknek nem kell kéményseprőt hívniük, oda automatikusan kimennek, a családi házban élők pedig a katasztrófavédők honlapján tudnak időpontot foglalni az ingyenes ellenőrzésre. Azért érdemes átnézetni a kéményeket, mert a rossz állapotú kémények lakástüzeket és szénmonoxid mérgezéseket is okozhatnak. Fontos fejlesztések segítik a nyári utasforgalmat a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. A reptér közleménye szerint júniustól új parkoló nyílt, amely 2000 helyjel bővítette a parkolókapacitást, emellett a 2 A-terminálban 7 új hibrid check-in pult létesült, amelyek hagyományos vagy önkiszolgáló podgyász feladó pultként is használhatóak. Emellett bővítették az utasbiztonsági ellenőrzés területét, és 8 új hosszabb és hatékonyabb csatornát adtak át, így többen és gyorsabban tudnak itt áthaladni. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek. Ezt mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
11: Az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, beindult a mézfelvásárlás 40%. Olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
0: Új rekord született a 100 leggazdagabb magyar listáján. Történelmi csúcsra 12.579 milliárd forintra nőtt a vagyonuk, írja a Világgazdaság. A rangsor élén idén is Mészáros Lőrinc áll, őt Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója és Felcsúti Zsolt vállalkozó követi. A 100 szereplő közül 75-en növelni tudták a vagyonukat az elmúlt évhez képest, 20-an visszaestek, egy üzletember vagyona pedig változatlan maradt. Jön a kánikula, de holnap még lehetnek záporok. Főleg a keleti, észak-keleti tájakon élők számíthatnak majd frissítő esőkre, máshol napos, száraz idő várható, a szél viszont országszerte megerősödik. Ma éjszaka 14-20 fokot mérhetünk majd, holnap napközben pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön is sokat süt majd a nap, és 27-32 fok között alakul a hőmérséklet, utána pedig napról napra melegebb lesz, pénteken 34, szombaton 36, vasárnap pedig akár 37 fok is lehet.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az Útinform azt írja, hogy az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tatabánya térségében egy fix terelést bontanak, emiatt a 61-es és a 46-os kilométer között szakaszosan araszol a forgalom. Lassan lehet haladni az M1-esen Hegyeshalom felé Török-Bálint környékén, a 16-os kilométernél kialakult torlódás ráadásul már az M0-ás felől érkezőkre is hatással van. Két kamion ütközött össze az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét elkerülő szakaszán. A 79-es kilométernél emiatt lezárták a külső sávot, a helyszínen is mögött a torlódás már elérte a 2 kilométert. A 13-as főúton pedig az M1-es autópálya csomópontja és Kisigmánd között kátyúznak, a 12-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, ezért mindkét irányból kisebb torlódásra lehet számítani. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
22: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
23: Matyi a legelső, aki megkeresett a kívánság műsorban, ő az offroados barátainak szeretne küldeni egy szuper jó slágert. Ezt Bonnie Tyler énekli el, engem Nyerges Izabellának hívnak, és a szokott módon 8-ig várom a hívásokat és az SMS-eket is. Csörögjenek bátran!

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket a Kívánság műsorban, ami a Retro üzenő műsora. Szoktam mondani, hogy ez az egyik legérzelmesebb műsorunk, hiszen itt mindenki elmondhatja a szeretteinek, hogy mik azok a kedves gondolatok, amit neki üzen, és hát ebben bizony van érzelem bőven, sokan el is szoktak érzékenyülni, és hát ez egyben a leginteraktívabb két óra is. Hétköznaponként 6 és 8 óra között csörgethetik a 0620-22-22-122-es számot. Én Nyerges Izabella vagyok, és igyekszem mindenben segíteni. Jó estét kívánok! Halló, halló! Szia!
1: Jó napot!
0: Mutatkozz be nekem, légy szíves!
1: Lakatos Nándor!
0: Kinek szeretnél számot küldeni?
1: Anyukámnak!
0: Őt hogy hívják?
1: Lakatos Mária!
0: Jó, mik azok a kedves gondolatok, amit neki szeretnél üzenni?
1: Azt, hogy nagyon szeretem, és hogy ebédre csináljon pörköltöt nyugatlivel.
0: Jó, mesélj nekünk két mondatban egy kicsit a vakációról. Hogy fog telni majd a szünet? Mik a terveid?
1: Megyek a Balatonra, eszek majd hekket.
0: Nagyon helyes, kellemes időtöltés kívánok neked. Gyűjts sok-sok élményt és emléket. Hallom, hogy van egy nagy csapat Siserehad mögötted, gondolom az osztálytársaid, a barátaid. Én azt szeretném, hogyha a most következő Lady Gaga sláger, akkor nem csak az édesanyádnak, hanem nekik is szólna.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ugye tudják, hogy a kívánság műsort nem csak telefonon érik el, nyugodtan SMS-ezhetnek is, hogyha olyan élethelyzetben vannak, hogy nem érnek rá telefonálni, mondjuk például a munkahelyeken csücsölnek, és a főnökük megharagudna érte, akkor titokban lehet írni is. A 0620-22-22-122-es szám este 8-ig él. Szia Izabella, én Kati vagyok, Nyerges Újfaluról. Szeretnék kérni egy szép számot a férjemnek, házassági évfordulónk alkalmából. Üzenem neki, hogy nagyon, de nagyon szeretem. Kedves Izabella, nekem a tegnapi napon volt a születésnapom, úgyhogy szeretném magamat így utólag itt a Retro Rádió adásában is megköszönteni. Hamarosan megállunk egy fagylaltra a Felső Puján. Puszi és ölelés mindenkinek, Bernadett, vagyis Rézbetti írta ezt az SMS-t, Isten éltessen sokáig. És itt van velem Sugár is, aki egy szuper jó számot szeretne kérni a világ legjobb tesójának, Hunornak. Nagyon szeretem, és mindig mellette állok, bármi is történjen. Ez az üzenete. Jön az ajándéksláger, ez a Retro Rádió kívánságműsora, amire mindig mondom, hogy az egyik legérzelmesebb műsorunk.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

Idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Szeretettel várom a hívásokat és az SMS-eket, ez a kívánságműsor, a Retro Rádió üzenő műsora, ahol este 8-ig az Abaházi Presszóig tudják meglepni azokat, akik a szívüknek igazán kedvesek. Szia Ízus, Detti vagyok, éppen úton vagyunk hazafelé egy családi látogatásról, apukámmal és Marikával. Sok puszit szeretnék küldeni nekik az autó hátsó üléséről. Hello Izabella, Marcsinak szeretnék üzenni, nagyon jó gyümölcs eltevést kívánok neki, és már nagyon várom a találkozást. Minden jót, egy volt kolléga nője. Szervusz Izabella, a férjemnek és a kisfiamnak Lacikának szeretnék küldeni egy számot. Azzal az üzenettel, hogy mindennél jobban szeretem őket. Éppen levendula szörpöt csinálok, és levendula buzogányt kötök. A férjem Laci pedig a teraszon az árnyékolót szereli éppen. Büszke vagyok rád, szerelmem, ezt is üzenem. Adrien Kékről írta ezt az SMS-t. A 0620-22-22-122-es szám este 8-ig az Abaházi Presszóig él. Szeretettel várom Önöket a kívánságműsorban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Önök a kívánság műsort hallják, a Retro üzenő műsorát, ahol meglephetik a szeretteiket néhány kedves gondolattal, néhány jó szóval, és ráadásként érkeznek az ajándékslágerek is. Kedves Izabella, én a hétvégémről írok most egy kicsit neked. Szombaton felutazom Budapestre a szüleimhez, aztán még aznap haza is jövök, mert jön a barátnőm hozzám, és elmegyünk moziba, meg ilyen klassz helyekre. Addig viszont ki kell bírnom a liftek társaságában. Üzenem a barátnőmnek, hogy nagyon-nagyon szeretem. Az aláírás: a Szentlőrinci liftes. Jó munkát kívánok neked. Van velem valaki a vonalban is? Halló, halló.
1: Sanyi vagyok Szentesről.
0: Szia, Sanyi. Tegeződjünk, ki az, akit meglepnél a kívánság műsorban?
1: Hát elsősorban saját magamat, mert egyedül kakast pucolok, mert vasárnap lesz egy kis vendégség, és akkor előre készülök.
0: Mit fogsz belőle főzni?
1: Pörköltet, kakas.
0: Jó,
1: pörkölt.
0: És bográcsban vagy oda bent?
1: Természetesen.
0: Jó, és mi az apropója a kis bulinak a kertetekben?
1: Hát nagyon régen jött össze a családnak egyik része, mert nagy a család, egyszerre nem tudunk mindenkit meghívni, és akkor most egy másik részük, vagy egyik részük, mindegy, hogy nevezzük. A feleségem részéről inkább jobban jönnek rokonok.
0: És mi az, amit üzennél a kis díszes kompániának, aki érkezik vendégségbe?
1: Hát, hogy próbálják jól érezni magukat.
0: Én is jó szórakozást kívánok. Egy Pet Shop Boys sláger lesz az ajándék, ez a Suburbia.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez még mindig a két órás esti kívánság műsorunk 8-ig az Abaházi Presszóig biztosan tudnak üzenni. Ha mégsem sikerül, mert nagy lesz a tömeg a következő órában, legyenek kedvesek holnap este 6-kor visszacsörögni. Zöldséges Zsolt SMS-e következik. Kedves Izabella, szeretnék kérni egy szuper jó pörgős slágert a nálam dolgozó hölgyeknek. Üzenem nekik, hogy kitartás, nem sokára mehetnek haza, és ahogy mondtam, Zöldséges Zsolt írta ezt az SMS-t. A Softcell gondoskodik az ajándék slágerről a hírek után, itt a Tainted Love. Tainted Love. Tainted Love. A 0620-22-22-122-es szám pedig este 8-ig még él a kívánság műsorban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow! Dobd be hétfőket!
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival! Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
5: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
6: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
7: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
8: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
7: Ezt azonnal le kell foglalni.
8: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
7: A Thrive Banktól. Az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
9: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
10: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
11: Buongiorno!
12: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
13: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
1: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Lassan vége az érettségi szezonnak, most középszinten szóbeliznek a diákok. Amu felhőt ereszt ki magából az Etna, jön a kánikula, de holnap még lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Gyors segítséget ígért a gazdáknak az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan nyújtson segítséget az érintett gazdáknak. Elkezdődtek a középszintű szóbeli érettségig, július 1-ig országszerte 1170 helyszínen több mint 3300 vizsgabizottság előtt adnak számot a tudásukról a diákok. A szóbelik után pedig ki is hirdetik az érettségik eredményeit. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbelik zajlottak, akkor csaknem 75 ezer diák vizsgázott. Azt, hogy kit melyik egyetemre vesznek majd fel, július 23-án derül ki. Tovább élnek a nők, mint a férfiak, átlagosan 6 évvel, ráadásul a férfiak gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. Ezen a héten tartják a férfiak egészségének nemzetközi hetét, ezért ennek apropóján az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a figyelmet, mondta rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ prevenciós főosztályának vezetője.
11: A legfőbb kulcsa az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a háziorvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a családi anamnézést.
16: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol a férfiak életkorokra bontva találják meg a nekik ajánlott szűréseket. Felébredt az Etna. Hamu felhőt ereszt ki magából a vulkán több mint 3000 méteres magasságban, emiatt a szicíliai légiforgalmi hatóság közepes úgynevezett narancssárga figyelmeztetést adott ki Catania nemzetközi repülőterére. Európa legmagasabb aktív vulkánjából legutóbb január 2-án tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1420 méteres magasságig. Meleg nyári időre számíthatunk, ma még lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, de csak néhol alakulhatnak ki kisebb záporok. Most 24-28 fokot mérhetünk, késő estére 14-20 fokig hűl majd a levegő. Holnap is lehetnek felhők az égen, és főleg az északkeleti-keleti tájakon eredhet el az eső, máshol napos idő várható, de a szél sok felé megélénkül. Holnap 25-30 fok valószínű, csütörtökön pedig a napos száraz időben már 27-32 fokot mutatnak majd a hőmérők.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az Útinform azt írja, hogy az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabánya térségében egy fix terelést bontanak, ezért a 61-es és a 46-os kilométer között szakaszosan arra szól a forgalom. A 83-as főúton Győr határában egy személyautó a kandellábernek hajtott, a 71-es kilométernél a Győr centrum felé tartó oldalon emiatt egy sáv járható. Aztán a 441-es főúton korábban egy teherautó árokba hajtott az M44-es autóút csomópontjánál, a 20-as kilométernél a műszaki mentés idejére félpályás korlátozás lépett életbe. A 13-as főúton pedig az M1-es autópálya csomópontja és Kisigmánt között kátyúznak, ezért a 12-es kilométernél félpályán halad a forgalom, mindkét irányból kisebb torlódásra számíthatnak az arra autózók. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: Egy szerelmes üzenettel folytatódik a kívánság műsor. Férjemnek Rolandnak üzenem, hogy köszönöm szépen, hogy elvisel már 15 éve, és nagyon örülök, hogy két héten belül megszületik a kis

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Újabb SMS-t kaptam, Ati írt a Svédországból. Kedves Izabella, én szeretném, hogyha átadnál egy üzenetet Anitának, aki a Várpalotai festékboltban van ebben a pillanatban. Annyit üzennék csak neki, hogy mindennél jobban szeretem. Van velem valaki a vonalban is, haló, haló.
1: Jó napot kívánok.
0: Kivel beszélek?
1: Szabó Balázs.
0: Kinek szeretnél meglepetést, Bazsi?
1: A dédnagymamámat. Hát, azt nem szeretném megmondani, hogy mi a nevet, de azt üzenem neki, hogy jó lenne, holnap nekem palacsintám.
0: Nagyon jó étvágyat kívánok hozzá neked. Továbbadom a lehetőséget. Haló, haló.
2: Szerbusz, Izus, itt vagyok. Egy számot szeretnék kérni magamnak és a férjemnek a 42. házassági évfordulónk alkalmából, és küldeném még az unokámnak, Laurának, mivel holnap lesz a névnapja.
0: Szeretettel gratulálok. Hogyan fogtok ünnepelni?
2: Majd a család kicsit később fog. Mi most ünneplünk itt éppen kint a teraszon. Pesgőzünk éppen.
0: Akkor tényleg ünnepi a hangulat. Kívánok még legalább 100 ilyen boldog együtt eltöltött évet nektek.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, puszi neked.
0: És nektek is, Pink énekli el az ajándékslágert a Kívánság műsorban. You

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, ez a két órás esti kívánság műsorunk. Kivel beszélek, jöhet a bemutatkozás?
1: Szabó Péter.
0: Igen, kinek szeretnél meglepetést küldeni, Peti?
1: A unokatestvéremnek.
0: Őt hogy hívják? Mutasd be őt is nekünk, légy szíves.
1: Szabó Marcell.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit Marcellnek üzennél?
1: Hát, hogy nagyon jó unokatestvér, és nagyon szeretem.
0: Oké, és nyáron is lesz majd lehetőségetek együtt vakációzni, és hogyha igen, akkor igen. Hová mentek?
1: Fürdünk a Balatonban.
0: Helyes, mikor kezdődik a vakáció, meddig van a tanítás?
1: Ezen a héten pénteken lesz az utolsó nap.
0: Ó, hát akkor minden bizonnyal vágod a centét. Figyelj csak, mész valamilyen táborba is majd esetleg, és ha igen, akkor milyen táborba?
1: Igen, hoki tábor.
0: Tiszta szívemből kívánom, hogy sikerüljön szuper jól a vakáció. Vetek egy pillantást az SMS falra is. Kedves Izabella, a férjemnek szeretnék egy jó kis számot kérni, mert most megy orvoshoz. Kiértékelik az eddig született eredményeket a szívével kapcsolatban. Imádja, szereti a felesége Réka és a kislánya Sára. Na hát akkor én nagyon szorítok, hogy minden a lehető legnagyobb rendben legyen. Bízunk a legjobbakban. George Michael énekli el az ajándékslág.

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have
1: Retro Rádió kívánságműsor.
2: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Marcsi SMS-e következik a Kívánság műsorban, ami egy üzenő műsor, ahol meglephetik a szeretteiket. Szia Izabella, páromnak Gyurinak küldenék egy szép számot. Üzenem neki, hogy köszönöm szépen ezt a 8 évet, és nagyon imádom. Szép estét a retro hallgatóknak is. Ahogy mondtam, Marcsi keresett fel bennünket. Van velem valaki a vonalban is. Halló, halló!
1: Jó estét! Szeretnék egy számot kérni.
0: Kivel beszélek?
1: Anitával.
0: Honnan telefonálsz nekünk, és kinek szeretnéd elküldeni?
1: Pécsről telefonálok, és Pogányba szeretném küldeni Bumbának és Antinak.
0: Kik ők, neked mesélsz egy picit a kapcsolatotokról?
1: A szüleim.
0: Jó, mi az a néhány kedves gondolat, amit nekik szánsz?
1: Igen, szombaton várom őket.
0: Mi lesz a szombaton a programotok? Mesélj nekünk picit.
1: A kisfiam ballagása lesz.
0: Nagyon jó, és hogyan ünnepeltek? Mik a tervek?
1: Kemencézés lesz. Házi otthoni parti.
0: Mit fogtok főzni?
1: Sok-sok húst.
0: Vagy sütni, akkor inkább, igaz?
1: Igen, igen.
0: Nagyon jó étvágyat, sikerüljön, szuper jól a buli.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is, hogy hívtál, a Jazó és a Don't Go alapozza meg a hangulatot, így előre is a Kívánság műsorban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó hírem van, önnek is sikerült bejutnia a kívánság műsorba.
1: Csokolom, jó estét kívánok, itt egy születésnapi parti van, és szeretnék egy pörgésszámot kérni.
0: Igen, kivel beszélek?
1: Vekerő Albert Zsámbékról.
0: Jó, kinek szeretné elküldeni a meglepetést?
1: Magamnak szeretném, mert 66 éves vagyok.
0: Szeretettel gratulálok, és kik vannak ott, hogyan ünnepli meg a születésnapját?
1: A feleségem, a családom, az unokám, sokan vagyunk, és ez egy gripparti is. 66 éves vagyok.
0: Isten éltesse, mik azok a jó kívánságok, amit saját magának szeretnek kérni születésnapi ajándékgyanánt?
1: Hát jó egészség!
0: Így is van, ez a legfontosabb, és mit üzenne a szeretteinek, akik ott vannak?
1: Hát nagyon szeretem őket, puszilom őket, mindenki szeretek és imádok.
0: További nagyon jó bulizást önöknek, jön a Fancy és a Bolero, ez a Retro.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Csokorba szedek néhány SMS-t a kívánság műsorban, és aztán át is adom egyben a terepet az Abaházi Presszónak. Holnap este 6 órakor fogjuk folytatni. Kedves Izabella, légy szíves, olvasd be Józsa üzeni Lilinek, hogy nagyon jó volt együtt. Folytassuk, együtt fogunk maradni. Tiszafüredről is megtalált Ricsi és Jóci, akik Tamásnak és Klaudiának szeretnének küldeni egy szuper jó számot. Hello Izus, én minden úton lévő kamionos kollégának szeretnék üzenni kitartás, érjünk haza mindannyian. Széles utat kíván, Márk a kisgyerek. Hello Izus, életem első szobafestését csinálom, nagyon izgatott vagyok, hogy milyen lesz. Még sosem csináltam ilyet. A gyerekek kirepültek, úgyhogy muszáj lefoglalnom magam valamivel. Szeretnék egy szuper jó pörgős számot kérni magamnak. Puszi, Luisa írta az SMS-t. Hello Izus, Zsolti fiamat lepném meg. Holnap megy érettségizni, szóval kell neki a bíztatás. Köszönöm. Tündi írta az SMS-t. Hello, Sárvárra az AVF-be, az egyes csarnokba szeretnék egy számot kérni. Csemóninak sok szeretettel. Egy kolléganője aláírással érkezett az SMS. És végül itt van velem, aki Boros Lászlónénak szeretne üzenni. Kedves Izabella, én a testvéremet köszönteném Ménteleken. Boldog születésnapot kívánunk Boros Lászlónénak. Az aláírás testvére Erzsi Tömörkényből. Aki ma nem ért el, el ne szontyolodjon, ahogy mondtam, holnap este 6 órától is él. A 0620 22 22 122-es szám. Az ajándék slágerről a Heaven Street 7 gondoskodik. Na hát ezt az őrült srácot az Abaházi Presszó első Heaven Street 7 slágerében lehet majd megkeresni a hírek után. Holnap este folytatódik a kívánság műsor, jó szórakozás mindenkinek. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
6: A tartozás összege 36 000 dollár.
7: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
5: Megoldom.
8: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális, fordulatos thriller.
9: Mi történt magával, hangoló?
10: Nyisd ki a széfet.
8: A zongora hangoló. A mozikban.
11: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
12: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert.
13: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
14: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
15: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
14: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
15: Szállás.hu.
14: Úgy is tett.
16: Június 19-én Neoton Familia koncert a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik gondoskodik a hangulatról. Lássiófok.hu.
17: Na, mi lesz a mai program?
18: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
17: Vagyis
18: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
17: És ha rock'n'roll, akkor
18: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
10: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
19: Buongiorno!
20: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
1: A reklám után...
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Sokan nem fizették még be az idei gépjármű adójukat. Hamarosan hazai dínyét vehetünk a boltokban. Napsütés, szél és kisebb eső is várható holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjármű adójukat. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, még kérhetik a pótlékmentes részletfizetést, ezt mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
23: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
22: Több buszállomáson is megújul az utastájékoztató rendszer. Erről ír a közösségi oldalán a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid posztja szerint a MÁV csoport országszerte 150 autóbuszállomást üzemeltet, ezek nagy részén pedig nem dinamikus az utastájékoztatás, vagy a meglévő rendszerek nem működnek megfelelően. Ezért országos programot indítottak, amelynek keretében 2029 végére minden állomáson korszerűsítik az utastájékoztatást. Jelenleg a Népligetben zajlanak ilyen munkálatok, ott a kocsiállás és az aluljárókban is új, modern kijelzőkön láthatjuk a friss menetrendi információkat. Június végén indul a hazai dínye szezon. A termelők várhatóan június 24-től kezdik el szállítani a termésüket a hazai boltokba és piacokra. Magyarországon az elmúlt években nagyjából 3700 hektáron termesztettek dínyét a gazdák, főleg Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Baranya és Szabolcs vármegyében, az éves termésük pedig akár a 200 000 tonnát is elérheti. Egy terrortámadásra készülő csoport tagjait vették őrizetbe az FBI nyomozói. A gyanújuk szerint összesen 23-an voltak benne abban az akcióban, amelyet vasárnap a Fehérházban lezajlott nagyszabású küzdősportgálán akartak elkövetni. Először drónok segítségével robbantottak volna, aztán több támadást terveztek. Hogy pontosan kik voltak a célpontok, azt egyelőre nem lehet tudni. Jön a kánikula, de holnap még lehetnek záporok. Főleg a keleti, északkeleti tájakon élők számíthatnak majd frissítő esőkre, máshol napos, száraz idő várható, a szél viszont országszerte megerősödik. Ma éjszaka 14-20 fokot mérhetünk majd, holnap napközben pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön is sokat süt majd a nap, és 27-32 fok között alakul a hőmérséklet, utána pedig napról napra melegebb lesz, pénteken 34, szombaton 36, vasárnap pedig akár 37 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
24: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam László Zsolt, Jászai Mari díjas színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Töltöm az italt, indítom az zenét, és néhány perc múlva kezdődik.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam László Zsolt, Jászai Mari díjas színész. Üdvözöllek, szia!
2: Én is üdvözlök mindenkit.
1: Képzeld el ezt, még hozzá kell tennem, hogy a Halhatatlanok Társulatának a tagja, mert ha már a titulust mondtam az imént, akkor ezt még hozzáteszem. De azt gyorsan el szeretném mondani, hogy van nekem egy kedvenc filmem, és ebből a kedvenc filmemből már majdnem mindenkivel beszélgettem, aki még él és mozog és elérhető, ez a Szamba című film. Nem tudom, te mennyire emlékszel rá, vagy neked milyen emlékeid, milyen viszonyod van egykori filmekkel, de én a Szambát mind a mai napig imádom. Emlékszel rá a Szambára?
2: Persze, hogy emlékszem. Hát igen, a Radnótin voltunk még 94, és akkor dolgoztunk a Koltai Robival.
1: Igen.
2: Ő is, mint színész volt, a Mácsai Pali rendezett egy német Ákos darabot, és akkor ez rákövetkezendő nyáron csinálta ezt a filmet, hogy a Görög Laci, még a Kerekes Évi.
1: Igen.
2: Úgyhogy mi, hát mondjuk a dolog pikantériája, hogy én például pont akkor szerződtem el a Radnótival, akkor alakult az Új Színház, a Évuka elment szabadúszni, Görög Lacika ott maradt. Igen, csodálatos nyár volt különben. És nagyon érdekes, mert amikor gyerekeim felfedezték, a fiaim felfedezték a Szambát, akkor hát én úgy nem beszéltem róla, meg hát, vagy erről a filmről, meg nem tudom, és akkor valamelyik tévécsatornán belefutottak, hát akkor nagyon lelkendeztek, úgyhogy nem, nagyon
1: én nagyon volt. Szeretem, ráadásul ugye az a pont a ti szakmátokról szóló film, és én valamiért, mivel hogy ezt én kívülről ismerem, azt gondolom, hogy ilyen a ti szakmátok, vagy legalábbis ilyen volt, tehát hogy egy ilyen valós képet festett le Koltai Robi ezzel a filmmel, és ráadásul azóta jártam többször Tiszaújvárosban, ahol ti forgattatok, igen. Vagy ott is forgattatok, és közben ezen gondolkodtam, hogy egy színésznek milyen, amikor egy színészt kell eljátszania. Ráadásul egy botladozó színész, mert igen, akkor kezditek igen, a pályát, de nyilván mire eljuttok odáig, hogy forgattok, addigra meg már van tudásotok.
2: Hát ami gyötrelem adódik nekem színészként, az talán nem is ez, hanem inkább az, hogy színházról szóló filmet igen. megnézni.
1: Aha.
2: Mert volt ez a itt, címekben, nevekben, már nem vagyok otthon, ez a színházas sorozat a Magyar TV-n, hát ez rengeteg hülyeség volt benne, meg a csak szexbe is, irgalmatlan mennyiségű hülyeség volt, az nagyon fájdalmas nézni. Ez a film, azt kell, hogy mondjam, hogy a maga humoros formájában azért megközelítőleg visszaadta, akár a főiskola, vagy most SFE hangulatát, meg ez egy tipikus kaposvári történet, ez a igen, ez a Kispista nevű színész emlékére rendezte a Robi, meg írta a könyvet, és én úgy gondolom, hogy ez, tehát persze a humorforrásokat maximálisan kilőgyből, tehát nyilván a Koltai Robi film, de én szerintem azért abban rengeteg ilyen valódi, valóságos történet volt.
1: Igen, ezt valahogy így sejtettem, de egyébként bárkivel beszélgetek, ebben mindenki meg is erősít, hogy ezek vagy meg is történhettek volna, vagy akár olyan is van benne, ami meg is történt.
2: Igen.
1: És ezen nagyon sokat gondolkodom, hogy a színésznek mi a nagyobb kihívás, ha egy olyan karaktert kell eljátszani, ami az ő saját habitusától nagyon-nagyon távol áll, vagy az a könnyebbség, hogy mondjuk egy hasonló karaktert kell eljátszani, mint amilyen te magad is vagy, az komfortzónán belül van, és épp ezért ez jó. Én azt gondolom, hogy inkább az első, nem?
2: Inkább az első, mert jobban felszabadítja a fantáziát, egyrészt, másrészt meg, hogyha az ember olyan helyzetbe csöppen bele, ami akár vagy az élethelyzetet megélte, és talán nem túl jól, akkor viszont az nagyon nehéz oda levájkálni. Tehát azt föltépni, ezt a sebet, vagy azt újból megélni, ahhoz szerintem szükséges a segítség. Tehát a rendezői segítségre gondolok. Mert az ember óhatatlanul est, és megúszós. Szerintem ez alapvető.
1: Tehát keresi azt a pillanatot, ahol mondjuk a komfortzónáján belül maradhat?
2: Igen, de közben meg nem is biztos, hogy kellő szinteséggel tárja fel ezt a bizonyos kataklizmát, vagy nem tudom én, most persze egy ilyen szélsőséges esetről beszélünk, de hát akár egy válás, tehát hogy igen, tehát hogy nem biztos, hogy őszinték vagyunk önmagunkhoz, és akkor ilyenkor kell az a kontroll, amelyet a rendező személyesít meg, aki olyankor azt mondja, hogy nem biztos, hát nem tudom, ez bonyolult kérdés, de az mindesetre érdekesebb szerintem egy olyan karakterrel foglalkozni, amelyik nem feli az ember személyiség.
1: De az a kihívás is benne van? Tehát, hogy a kihívás az egy jó hívószó lehet a színésznek? Hogy...
2: Igen, mert én legalábbis az úgy fogom föl minden egyes színdarab olvasását, amit megkapok, mint egy nyomozás. Tehát, hogy nem ismerem, és akkor az a mondatok miről szólnak? Arról szólnak-e vajon? Hazudik az a valaki, akit, és akkor innentől kezdve az ember azért beletéved egy erdőbe, és akkor döntéseket kell hozni. És akkor ez szerintem egy hihetetlen izgalmas tevékenység. Sok időbe telik, tehát számomra most ráadásul, tehát én ugye most már nehezebben tanulok, amúgy sem voltam egy nagyon könnyű szövegtanuló, de attól veszi el az időt, mert az ember párhuzamosan gondolkozik, egyrészt tanulná a szöveget, másrészt pedig próbálja megfejteni a szerepnek az igazságát, vagy az igazságtalanságát.
1: Milyen érdekes, hogy ezt így mondod magadról, hogy nehezen tanulsz, és közben meg hány szöveg lehet a fejedben?
2: Hát kevés. Hát most már nem olyan sok. Meg ez a delete funkció, ez abszolút működik. Hogy
1: ja, hogy mint a Kelly Bundynál annak idején, tehát hogyha egybe jön, akkor kilök egy másikat, egy új. Na, szeretnék még így a szakmádról beszélgetni, meg ez egy portré beszélgetés, úgyhogy rólad folytatjuk innen. László Zsolt a vendég, mindent megyünk tovább itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: melyik könnyebb egy színésznek? Ha azt mondják, hogy figyelj, így csináld, vagy úgy jobb, ha te találod ki magadnak, hogy milyennek kell lenni annak a karakternek.
1: Ez nyilván személyiség függő. Én nálam az jön be mindig, amikor ráállítanak egy útra. Tehát én amikor először próbáltam a Hamletet az új színházban, Ács János rendezte, ő teljesen szabad kezet kapott. És ez valami olyan rabszolgaságként éreztem meg, mert az ember számtalan irányba elindulhat. És rajongva nézte, hogy próbálok, ami így, azt kell, hogy mondjam, hogy egy illuzórikus helyzet egyáltalán nem. És szerintem az a jó, hogyha terelgetik az embert. Mégiscsak tehát, hogy egy rendező látja át az egészet.
0: Értem.
1: Hogy ő merre akarja az egész történetet, vagy az egész színpadképet, az egésznek a hangulatát, filozófiáját, hogyha ilyen nagy szavakat használjak, hogy merre akarja elmozdítani, vagy mit akar vele mondani. Mi ebben szeret nagyságunktól függően csavarok vagyunk ebben a gépezetben, de az összképet azt ő alakítja ki.
0: Nincs benne egy szemernyi egó sem, hogy te ezt tudod, hiszen van már tapasztalatod, nem is kevés.
1: Hogyha van olyan szerep, aminél a gyökerek hasonlóak, ez egy párbeszéd. Tehát onnantól kezdve nyilván színészként adok és adhatok tanácsokat a rendezőnek. Aha. Vagy azt mondanám, hogy állj. Tehát, hogy én ezt szeretem ebben az egészben, hát ez egy közös alkotás. És a színházban ezt egyszerűen a filmen egész más helyzet, mert ez a magyar filmkultúra, vagy én legalábbis nem találkoztam ezzel, az amerikai method acting, el sem tudom képzelni, hogy egy színész oda megy a forgatásra, és akkor ő kész van. Tehát én nekem ez egy folyamat, odáig eljutnom, nekem szükségem van arra 6-7-8 hétre, amíg ezen dolgozunk.
0: Hát nekik is megvan az
1: és kellenek a partnerek. Aha, tehát, hogy ez nem megy otthon egy fotelba, vagy egy íróasztalnál ülve, legalábbis. Tehát én nem tudom elképzelni, mert hogy nem ebbe szocializálódtam. Tehát, hogy ez egy párbeszéd a rendezővel, párbeszéd a színész kollégákkal, jó esetben, én nekem, hál' Isten, zömében csak jó tapasztalataim vannak, mert igyekeztem jó helyeken, jó emberekkel tölteni az feleslegesen az időmet. Tehát, hogy ez egy abszolút kölcsönös műfaj.
0: Ebben az az érdekes, mondom, maximálisan kívülállóként, hogy én azt nagyon szeretem, amikor akár filmet nézek, akár színházban, hogy ha egy szerelmes párt látok, akkor én ezt elhiszem, hogy adott pillanatban ti ott hótszerelmesek vagytok. Hogy ott olyankor elő kell, tehát ti ott valóban szerelmesek vagytok, vagy hogy lehet ezt úgy eljátszani, hogy én azt higgyem, hogy bakker ezek tényleg. Ezek megőrülnek egymásért.
1: Nem mondom, hogy nincs érintettség. Tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez nem fordul, hogy ez számtalan szó előfordul, mert hiszen az a dolgunk, hogy ott ezt megéljük. Na most a megállt parancsolni az nagyon fontos. Szerintem.
0: Mert nyilván játszol.
1: Vagy ha nem, akkor jöjjenek össze azok a párok.
0: Hát jó, de most mondhatom volna gyilkost is, tehát hogy ott is azért fontos a megállt parancsolni, tehát hogy ne jussunk el azért a végleg. De én tényleg elhiszem, hogy bakker, ez egy őrült, ez itt tényleg ki fogja nyírni. Tehát, hogy ezt így átadni...
1: De közben meg az is nagyon fontos, hogy te, mint néző, a beleérzés képessége, az kell, hogy meglegyen, tehát a projekció, hogy te azt akarod elhinni, hogy ezek azt hiszik magukról. Tehát szoktam néha például mondani, a gyerekszínházban, amikor elmegy az ember, és ott látsz egy, vagy játszottuk a Mici Mackót Radnótiban 5 évig, aztán ment 6 évig, akkor abban nem voltam, mert nem elszerződtem, én voltam Füles, Kerekes Púlya, Mici Mackó, hát mi szamár voltunk, és medve, és nyúl, és malacka, meg nem tudom, független. A gyerek, meg a néző ezt elhiszi. Tehát, hogy az meg a néző dolga. Ez szuper műfaj ez különben. Zseniális.
0: És ilyenkor nem befolyásol az, hogy mondjuk van a... És akkor most azért maradjunk a szamárnál, mert nyilván Hamletet
1: is már...
0: Nem játszott Hamletet is mindenki más, hogy mások azt hogy formálták meg? Hogy a közönség mi

0: várhat attól, hogy, hogy milyennek akarja látni Hamletet, a Szamarat, a nem tudom.
1: A Hamletnél zavart. Amikor először próbáltam, rengeteg szakirodalma van, hát könyvtárnyi, és én hülye, a Jan Kottól kezdve, stb. Hát elkezdtem olvasgatni, és elvesztem benne. Ráadásul mi akkor egy Mészői Dezső fordítást kezdtünk el nézegetni, és én nekem az nem tetszett. És én vissza-vissza nyúlgattam az Arany Jánoshoz, és ez a Mészői Dezső meg is sértődött rám, és azt hiszem egyedül én nem kaptam tőle dedikált példányt a bemutatón, joggal. Hát én is megsértődtem volna a magamra. De én, megmondom őszintén, én vettem azt a hát bátors, nem tudom mit. Szóval az én ízlésemnek ellenállt a Mészői
0: Dezső. Na itt például kijön az, hogy amit az előbb kérdeztem, hogy mennyire lehet bennem maga az ember, aki színészként van jelen, tehát hogy te mennyire teheted bele saját magad.
1: Hát én ott abban a helyzetben ezt megléptem, nem biztos, hogy igazam volt, de közben meg egy csomó időt elvesztegettem ezekkel a irodalmárkodással, nem tudom. Nem mondom, hogy szégyellem magam, de hát az akkori fiatalabb énem, az én igazságérzetem ezt akkor így élte meg.
0: És ezt a rendező ilyenkor például hagyja?
1: Hát itt volt az Ács Jani, aki rajongott akkor értem, és akkor ő azt mondta, hogy ő különösebben nem érdekli. De azt kell mondjam, hogy a Mészői Dezső is elkövetett ott egy hibát, mert ő úgy adta ki a saját Hamlet fordítását, hogy fordította Mészői Dezső Arany János 33 sorát fölhasználva. Ilyenni, csak akkor ne használd föl, ember. Akkor fordíts le, és akkor de lehet, hogy most csak magyarázkodok.
0: Na, hát jó, de hát nyilván ez egy olyan élmény, de hát itt az a lényeg, hogy nyilván van a néző, aki lehet, hogy már látta mással, van egy kép arról, hogy milyennek kell lenni Hamletnek, hogy az befolyásol-e téged, vagy akár a rendezőt, vagy akár egy ilyen egy darab kapcsán, hogy milyennek akarják mások ezt látni, vagy hát, az a fontos, hogy ti akkor abban a pillanatban ezt milyennek mutatjátok?
1: Hát a kortól, a korszaktól, az adott társadalmi helyzettől, vagy az épp az embereknek a lelkületétől egyszerűen nem lehet elvonatkoztatni. Az a lenyomat, az rajta lesz az előadáson. Amikor a Füles próbáltuk, akkor például az volt az első próbánk, Kovas próbút, ez a Mártron is rendezte, hogy elmentünk az állatkertbe. Állatokat nézni, hát mondjuk ez ősz, késő ősz volt, akkor a Kerekes Évi, aki a nyulat játszotta, ő megszívta, mert a nyúl az valamelyik lukban fetrenget, és semmit nem lehetett látni belőle. Én például előtte csináltuk tavasszal a Kísértett Sárdás című előadást, amiben szerepelt egy nem szamár volt az, de valamilyen ízletlábú nem, mi ez? Tehát egy ilyen patás állat, talán kecske, azt hiszem kecske volt. És akkor, amikor megjött a taxival a kecske, akkor kint örjöngtünk a színházban, csodálatos kecske volt, Berzsőnyi Zoli kollégám hozta be a nézőtérről, és akkor mi ott, és ettünk valami szendvicseket, ott ültünk az előcsarnokban, mert úgy nem jöhetett be a színházba, az előcsarnokból jött be a kecske a nézőtérre, feleszartam mindig az ízét, és mi is kimentünk hozzá, és akkor elvittem egy papírtálcán egy szendvicset, és akkor a kecske ott bóklászott mellettem, és a szendvicsem alól, amit mit lementem WC-re talán a nézői büfébe, kiette a papírtálcát a szendvics alól.
0: És nem tudja, mi a jó, nem a papírtálcát kellett volna megenni.
1: És akkor mondta csávó a gazdája, vagy aki hozta, hogy figyelj, dohányozni, ne dohányozzatok mellette, az még az olyan időszak volt, amikor beltérés lehetett dohányozni, mert kikapja a cigit a szádból, kiköpi a parazsat, és a többit megeszi.
0: Tehát a papírt eszik tulajdonképpen.
1: És én nekem, ez az ötletem, ez benne volt a Mici Mackóba, amikor a születésnapi ünnepség van, akkor mindenki kajálja különböző csodálatos kajákat, és a Füles az egyedül a papírtálcát elkezdi
0: ki. De most azért érdekes ez, mert ugye szerintem, ha most kimondjuk, hogy Mici Mackó, akkor mindenkinek megjelenik a filmbéli, ami a Disney. És ráadásul azoknak a magyar hangjai. És hát Fülesként nem tudom, ha én lennék ott, de soha nem kerülök oda, akkor lehet, hogy azt próbálnám leutánozni, hogy, mert azt gondolnám, hogy arra vár a közönség, hogy majd azon a hangon szólal meg, vagy érted? Tehát, hogy...
1: Ez előtte volt.
0: Ja, az még előtte volt?
1: Igen, ez 89.
0: Ja, hát akkor még, akkor még itt nem látunk nézni. Azt hiszem. Filmeket, igen. Aha.
1: Igen, talán, de lehet, hogy hülyeséget mondok.
0: Na mindegy, csak erre voltam kíváncsi, hogy, hogy befolyásolja a, az alkotókat, vagy a színészt az, hogy, hogy a közönségnek esetleg lehet bármiféle elvárása.
1: Egy ilyen nagyon eklatáns példa volt, amikor a 2013-ban az Udvaros Dorottyával csináltuk a Szívhídjait, ami a könyvként Merizon megye hídjaiként olvasható. Na de hát ott volt az a híres film, a Merizon Clint Eastwood. Na hát ott például nagyon nehéz volt függetleníteni attól.
0: Főleg úgy, hogy te az ember látta, tehát van saját élménye is.
1: És hát nem akármilyen film, azért azt lássuk be, nem akármilyen színészekkel, és ott a próbaidőszaknak egy része az tényleg azzal ment el, legalábbis nekem, nem tudom, a Dorottya erre mit mondaná, hogy, az, hogy felejtsem el, hogy, hogy ott mi történik. És aztán kaptunk rengeteget, 10 évig játszottuk, elég sok előadást megélt, tehát azért mondhatjuk, sikeres előadás volt, hogy, és aztán pozitív visszajelzésként rengetegszer kaptuk azt, hogy, hogy fölülírta a filmet. Én ezt úgy fordítottam, de, hogy egy más műfaj. Tehát ez a...
0: De ez miért, hogy akkor a közönség részéről sincs feltétlen elvárás? Tehát nyilván tudja, akkor a színházban megy, akkor nem várhatja azt, hogy olyan élményt kapjon, mint amit egy mozifilm kapcsán.
1: Illetőleg ebben az esetben, hogyha beült, és azt próbál, és azt várta, hogy mit kap, hogy azt a minőséget át tudta színházivá tenni a mi előadásunk.
0: Megint egy kis szünet, és folytatjuk. László Zsolt a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: László Zsolttal beszélgetünk, most egy kicsit visszamennék veled az időben, már nézed az órádat, nem szeretsz magadról beszélni ezek szerint.
2: Én megmondom őszintén, én ilyenkor mindig zavarba vagyok. Én azt érzem, hogy nem ez a dolgom. Miközben a szakmámnak nyilván egy olyan része, mert és közben lehet, hogy hülyeség, vagy bár egy boomer vagyok, hogy a személyiségemnek ami fontos, az látható.
1: Hát igen, nagyon sokan vannak egyébként, akik ugyanebben a székben ülve, színészként ugyanezt mondják, hogy ők nem szeretnek saját magukról beszélni, a munkájukról igen, vagy hogy milyen darabokban játszottak, vagy játszanak, mi a fontos, de hogy saját magukról mit meséljenek. Hát
2: még vagy arról magadnak szeretek fontos. Mesélni, hogy milyen darabokban játszottam, mert már kit érdekel ez ma már.
1: Tehát engem is például igen.
2: Szuper. Ez annyira, tényleg annyira pillanat művészete, hogy a Darvas mondta azt, tehát persze nem akarok ilyesötét témákról beszélni, hogy ő akkor fog igazából eltűnni az emberek emlékezetéből, amikor az utolsó színházi néző is meghal, aki őt látta. Mm. Tehát a film őt ez nem érdekelte. Tehát az egy, igen, nem tudom, furcsa dolog. De ez egyáltalán nem panaszként mondom, de tényleg ez a tragikumban, ha lehet ezt mondani, meg ez a csodálatos ebben a műfajban.
1: Közben meg a néző, meg még talán én is, pedig már jó néhány emberrel beszélgettem a te szakmádból, azt gondolnánk, hogy exhibicionisták vagytok, azért álltok oda ki, mert mutatjátok, hogy ti miben vagytok nagyon jók, és hát a színészek egy jelentős százaléka, vagy talán jelentős többsége abszolút nem szereti saját magát mutogatni, nem szeret saját magáról beszélni. Ezt persze vannak olyanok, akik akkor is bejönnek, ha nem hívjuk őket, tehát van ez a fajta színész is, aki nagyon szeret szerepelni, akkor is, amikor nincs éppen színpadon, de ezek szerint akkor te nem közéjük tartozol.
2: Hát én színészek között civil vagyok, civilek között színész. Tehát ez a, de lehet, hogy az ikrek aszcendensen is hozzájárul. Több olyan kollégám van, aki nem szereti ilyen formán kilépni a fényre. Én ezt abszolút megértem. Közben nyilvánvaló, hogy az exhibíció az egy alapvető szükséglet ahhoz, hogy ezt az iparágat, vagy ezt a szakmát az ember tudja űzni. De inkább a közlés vágy. Uh-huh. És ami nem feltétlenül a maga mutogatásról szól, vagy az én személyiségemnek a tökéletes csiszolása a közönség által. Én szerint a legesszenciálisabb színházi műfaj számomra a báb. Uh-huh. A bábozás, a bábszínészet. Mert a bábszínész az totálisan eltűnik. El kell, hogy tűnjön most ez mindegy, hogy kesztyűbáb, vagy bunglakú, vagy pálcásbáb, vagy marionett. Ő neki meg kell szűnnie ahhoz, hogy az a valaki, vagy az a valaki, akit ő fog és mozgat, az éljen. Szerintem a színészetnek ez a gyökere, hogy ez kéne, hogy legyen.
1: Mert azt gondolod, hogy ha mondjuk valaki téged néz, akkor azt már befolyásolva van, hogy téged látott másban is, látott filmben, esetleg bejöhetnek olyan emlékek, azt valahogy ott abban a pillanatban neked le kell dolgoznod, meg kell szüntetni ezt az élményt.
2: Biztos a nézőben. Befolyásolja őket, meg hát nyilván majd az évek múlásával egy-egyre több dologban láthattak, meg összehasonlítják az előzővel, hogy akkor hát ez most nem sikerült annyira, vagy mit tudom én. Persze az ember, ez nem üt eszedbe, hanem persze. Próbálsz minél jobban dolgozni. Aztán vagy kapsz olyan szerepet, ami ezt több között van, vagy olyan a csillagállás, a konstelláció, hogy az jobban kijön egy adott előadásból. Hú.
1: Igen, ez egy nagy kérdés, hogy mennyire lehet benne egy színész a szerepben. Tehát nyilván tök sokat dolgoztok a próba folyamat azon, hogy az a karakter meglegyen. Tehát azt a karaktert kell neked hoznod. De mitől lesz az László Zsoltként jobb az a karakter, mint ha bárki más játszana? Tehát ahhoz kell a László Zsolt?
2: Hát én tavaly például most, meg idén is, de idén már kevésbé nagyon megszenvedtem, amikor bemutattuk az Angyalok Amerikában egyet.
1: De mi volt a szenvedés oka, vagy miért?
2: Hát egyrészt a szerep, ez a Roy Cohn nevű figura, aki élő szereplőként, tehát egyedül ő nem egy fikció a műben, hanem egy húsvér ember volt.
1: Tehát ő nem egy kitalált figura, hanem egy létező figura, valaki.
2: Ő tette Trumpot azzá, ami egy borzalom csávó lehetett. Tényleg egy szörnyeteg. És hát ott például volt két előkép. Az egyik a sorozatban a Al Pacino, nem segített semmit, és a másik az pedig ez a mostani Trump filmben, a tavaly előtti Trump filmben a Jeremy Strong, amelyik hát szerintem egy fokkal még jobb, mint az Al Pacino, de most nem akarok minősíteni, más a két film, más a sorozat, meg ez a Dallas, nem tudom milyen címe, most nem fog eszembe jutni. És akkor plusz még küzdeni ezzel a szörnyeteggel, ezzel az igazi republikánus genyládával, aki rejtőzködő meleg volt, és szóval egy nagyon-nagyon összetett és nagyon frusztrált karakter.
1: És neked azzá kell válnod?
2: Hát legalábbis valami a lelki mozgásából, vagy a gondolkodás módjából valamit nekem muszáj fölmutatnom. Hmm. És ez nekem óriási kínódás volt, független attól, hogy rengeteg negatív figurát játszottam már életem folyamán. De valahogy ahhoz nekem könnyebb volt a fogódzót, vagy fogódzókat megtalálni. Ez tényleg kifejezett szenvedés volt, és akkor úgy mutattuk ezt be, hogy tulajdonképpen én azt is éreztem, hogy ez nem jó, nem jó, nem jó, nem jó. Most már otthonosabban mozgok a vérparaszt figurában, és most először éreztem azt, hogy nem segít az, hogy játszottam már Lucifert, játszottam már, mit tudom én.
1: Bárkit, bármit.
2: Igen, mert hogy ez valahogy...
1: Mintha nulláról kellett volna kezdened az egészet.
2: Hát, nem is nulláról, de lehet, hogy azt éreztem, hogy valahogy ebben több a felelősségem. Hmm. Pont emiatt, mert ez egy élő, létező valaki volt.
1: Ilyenkor számítasz, hogy mások mit mondanak, hogy neked ez hogy sikerült? Egyáltalán bármikor számít-e?
2: Persze, számít. A kritikákkal különösebben hadilábon vagyok, mert én úgy gondolom, hogy az hazudik az ember, aki színpadon áll, és ő ne tudná pontosan, hogy mennyi az, amit beletett, és mennyi. Tehát, hogy ezt mi az általában tudjuk. Inkább az, hogy nem éreztem magam otthonosan a színpadon, ebben a szerepben. Tehát inkább zavarban voltam. Já, francban nem jó ritmus, nem tudom, megy el a hangom, a hülye pániktól, nem tudom mitől. És idén, amikor bemutattuk a második részt, akkor, hát ugye volt több olyan, mert nem több, de volt három olyan előadás, amikor előző este az egyest játszottunk. És így, hogy a történet végére értünk, tehát volt lehetőségünk arra, hogy a második részt is végigpróbáljuk, végéljük, én végéljem Rojkón sorsát, az AIDS felfedezésétől már, hogy benne, igen, hogy megbetegedett a haláláig, tehát valahogy, és ez adott visszafelé is annyi nyugalmat és biztonságot, hogy már az elsőben is tudtam komfortosan mozogni. Nagyon furcsa.
1: Tehát akkor most lenne érdemes megnézni.
2: Érdemes is. Tényleg. Jó. És közben úgy, hogy a két résznek a struktúrája, meg a stílusa, a díszlet majdnem ugyanaz, tök más. Tehát szóval én ajánlom. Jó. Ajánlom mindenki figyelmébe.
1: Megint egy szünet, és folytatjuk László Zsolt a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: László Zsoltal beszélgetünk, én ezt szeretem egyébként ebben a munkában a legjobban, hogy van egy fejemben egy valami, majd honnan indulunk el, és akkor miről fogunk beszélgetni. Na, az még mindig nem jött el, mert közben valahogy tök jól alakul. És közben, ahogy most mondtad, hogy egy ilyen tőled nagyon távol álló figurát, ráadásul egy létező embert kell megformálnod, és annak az összes gonoszságát, meg mindenét felszínre hozni, hogy tudod ezt egyik pillanatról a másikra aztán letenni. Tehát az egy dolog, hogy jön elő az emberből, azt most elmesélted, nem könnyű, de amikor vége van, és leveszed a jelmezt, akkor az ember az megszűnik benned?
2: Teljesen.
1: Ez milyen érdekes.
2: Teljesen. Én legalábbis ilyen típus vagyok. A feszkót, meg az agyi tekervényeknek a ide-oda mozgását, azt viszem még.
1: De tehát, azt meddig?
2: Az állapotot. Hát
1: én... Másnapi előadásig? Tehát amíg nem kezdesz el mással foglalkozni?
2: Nem, ilyen nehéz elaludni. Tehát, hogy az a pörgés, mert ez egy... Hát nevezhetjük kegyelmi állapotnak színpadon lenni, de hogy ott az egy másfajta rezgés, mint amit az ember a civil életben vagy él legalábbis.
1: De ilyenkor, nem tudom, egy ilyen előadás után, akkor tovább ott maradsz, és megvárod, míg ez lecsillapodik, vagy pont az, hogy hamar ki kell lépni a színházból, hogy aztán jöjjenek más ingerek, vagy nem.
2: Hát most már én olyan sokáig nem szoktam maradni, inkább otthon még megy a mozi, meg az állapot még visz.
1: De azt te szereted? Tehát az jó, ha visz? Vagy inkább keresed a lehetőséget, hogy elkezdesz olvasni, filmet nézni, nem tudom, bármit, hogy eltűnjön.
2: Nem, próbálok tehát a vágányról lelépni, tehát akár filmnézés, zenehallgatás, vagy éjszaka szeretek nagyon gitározni. Tehát, hogy ezek elvisznek, inkább, tudod mi a nehézség? A másnap este hétig eljutni. Tehát, mert azt nem engedem meg magamnak, mint színész, hogy ne olyan állapotba próbáljak a nézők elé lépni, ami nem alkalmas, vagy alkalmatlan.
1: De gondolom, ilyen sosem volt te életedben.
2: Nem könnyű dolog. Tehát, hogy
1: te ilyen maximalistának gondollak téged.
2: Hát aki... valamilyen szinten nevezzük annak. De nehéz a fókuszt fenntartani. Tehát az, hogy lehet, hogy ez már korra is járt, tehát a fele tudja. Ugye tavaly betöltöttem a 60-at, tehát most már inkább kezd vége lenni a cérnának, mint több. Tehát, hogy
1: hova van az még?
2: Hát, sokan mondják ezt, de ez egy megrázóbb volt, mint az 50-et betölteni. És tudom, persze ezek a kerek évfordulók, ezek ilyen misztikumok, megnyitom én, de úgy, hát most már úgy nem olyan jó a bőrömben. Tehát, nem,
1: de miért érzed fizikailag is?
2: Persze.
1: Mert az, hogy persze. Az ember gondolatába eljut, az egy dolog, az természetes, de fizikailag is?
2: Abszolút érzem. Persze.
1: Hát pedig jó formában vagy, neked gondolom, hogy ezt mondja,
2: de hát közben az... Igen, de ha most már ott vagyok egy pár hónapja, hogyha nem tornázom aznap, akkor azt megérzem. Tehát, hogy a test az... Hát elodálódott, azt kell mondjam.
1: Hát jó, hát ilyenek.
2: Jó, igen.
1: Az izmok elsorvannak, ha az ember nem használja őket. Igen.
2: Tehát, hogy az, hogy 7 óráig eljutni oda, az már nagyobb kényszenvedés. Mert hogy sugározni kell, tehát energiát kell leadni. Én pont most olvastam hangos könyvbe egy rendezőnek a izét, hogy ez mennyire hibás a színészek részéről. Hát, egy hangos könyv... Hát én úgy, hát de ha nem, akkor meg mit? Tehát én ezt értem, hogy nagyon fontos az ott lét, és az arra a pillanatra való reakció. Na de arra a reakció, tehát hogy ez az a színpadi lét, az energiaáramlás, jó gondolatáramlás és érzelmi áramlás is, de hogy ez milyen százalékban adódik össze, mit tudom én, darabja is, szerepje is válogatja, de hát egyszerűen ott kötelező 100%-ban jelen lenni. És sugározni. Ez egy másfajta állapot. Én azért vagyok zavarban a mai napig kamerák előtt. Mert nem érzem azt, vagy ritkán érzem azt a valamilyenséget, ami a színészet, mint amit színpadon érzek, hogyha kiállok 200 vagy 1000 ember elé.
1: De ott egyébként a színpadon te érzed a közönség reakcióját, látod a közönség reakcióját? Ezek szerint az fontos, tehát hogy a te energiád eljut-e hozzájuk, azt te érzed?
2: Az, hogy ott vannak.
1: Hát mert azt Persze, sokan mondják, hogy tulajdonképpen egy fal van, tehát hogy teljesen mindegy, hogy van a közönség, az írni ezt az eljátsza.
2: Hülyeség. Hazudik, aki ilyet állít. Én egyszer éreztem úgy, hogy megszűnik a közönség, még a Nemzetiben, a színpad alatt játszottuk a Hazafit nekünk, ami a Rédlőnek a sztoria, a Rédlőzősnek a sztoria, és a Gáspár Sanyival álltam színpadon, ültünk, beszéltünk, és ő neki volt egy hosszabb speech-e, ami alatt én annyira belefeledkeztem, hogy de ez soha többé nem fordult elő, előtte se és utána se, hogy megszűnt, hogy itt ül 80 vagy nem tudom, akkor is 100 ember a nézőtéren. Az egy furcsa nagyon jó érzés volt. Nagyon jó érzés volt. De nem, hát az ember, tehát ez a negyedik fal, az tehát ne, ez hülyeség. Az ember tudja, hogy ott vannak. Még akkor is, jó, persze vígjátékot, ha játszik az ember, meg a közönség reakcióit, az jobban érzi. Na de azért ez feléjük is egy energia, oda-vissza egy energia áramlás. Hogyha front van, ugyanúgy lehet érezni a nézőkön, hogy most spleenesebbek, vagy köhögősebbek, vagy nyugtalanabbak, vagy nem tudom, mint ahogy mi. Az pontosan tudjuk, hogy az egy plusz feladat az ő állapotukat is leküzdeni, amit mi is érzünk magunkon.
1: De neked akkor is ugyanolyannak kell lenned. Hát nem. Tehát ez a legnehezebb feladat, hogy te nem érezheted a frontot, vagy a közönség nem érezheti azt, hogy te érzed a frontot.
2: És erre mondom azt, hogy nekünk kutya kötelességünk valami energiát sugározni lefelé. Az a startvonal.
1: De hát gondolom, ha nem lenne ez meg, akkor már nem állnál a színpadra. Vagy? Tehát azt el lehet azt játszani, hogy van energia? Tehát
2: én valahogy azt érzem, hogy azért a sok kínszenvedést sem egy... Valahogy én ezt valahogy szeretem csinálni. Én nézőként is nagyon szeretek beülni színházba, mindegyes alkalommal azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy csodálatos mifaj.
1: És tehát, sok ilyen lehetőséged van, hogy nézőként ülsz színházba?
2: Hát szoktam színházba járni, meg kell, hogy mondjam, azért elég sokat vagyok én színpadon esténként, de egyrészt az, hogy kíváncsi vagyok a kollégáimra, nem mondom, hogy mindent látok, mert az egyszerűen lehetetlen. Az embernek olvasásban, filmnézésben, vagy bármiben olyan restanciái vannak így az évek alkalmával, de amikor tehetem, akkor megyek a kollégáimat nézni, akiket szeretek.
1: És ilyenkor értesíted őket, hogy figyelj, itt vagyok? Vagy utólag mondasz bármit
2: is? Nem feltétlenül. Utólag azért persze az ember böfögne, hát az elő udvariatlanság, mert előbb-utóbb csak megtudják. Most akkor mi az,
1: és ha nem mész oda, akkor biztos nem tetszett?
2: És nem csak a gratuláció miatt, hanem hogy most akkor, hogy az mi? Tehát szerintem az alapvetés, hogy szevasztok, köszönöm szépen az estét, vagy nem tudom, hogy tudjanak róla.
1: És neked, amikor kollégák jönnek ugyanígy, az jól esik? Az
2: persze.
1: Hozzátesz bármit aznap megéltekhez?
2: Az jó, ha kíváncsiak az emberre. A kollégák is, az megható. Tehát az kifejezetten jó érzés.
1: Megint egy kis szünet, és folytatjuk. László Zsolt a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Fejlesztések gyorsítják az utasforgalmat a Ferihegyi reptéren. Rekordot döntöttek hazánk milliárdosai. Egyre melegebb lesz, a hétvégén 37 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel, erre hívták fel a figyelmet a katasztrófavédők. Azt mondják, hogy azért érdemes ilyenkor kihívni a szakembereket, mert gyorsabb az ügyintézés és rövidebb a várakozási idő. A társasházakban élőknek nem kell kéményseprőt hívniük, oda automatikusan kimennek, a családi házban élők pedig a katasztrófavédők honlapján tudnak időpontot foglalni az ingyenes ellenőrzésre. Azért érdemes átnézetni a kéményeket, mert a rossz állapotú kémények lakástüzeket és szénmonoxid mérgezéseket is okozhatnak. Fontos fejlesztések segítik a nyári utasforgalmat a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. A reptér közleménye szerint júniustól új parkoló nyílt, amely 2000 helyjel bővítette a parkolókapacitást, emellett a 2 A-terminálban 7 új hibrid check-in pult létesült, amelyek hagyományos vagy önkiszolgáló podgyász feladó pultként is használhatóak. Emellett bővítették az utasbiztonsági ellenőrzés területét, és 8 új hosszabb és hatékonyabb csatornát adtak át, így többen és gyorsabban tudnak itt áthaladni. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, ezt mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
4: Az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik neki vágtak és vándoroltak a középhegységekbe, beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
3: Új rekord született a 100 leggazdagabb magyar listáján. Történelmi csúcsra 12.579 milliárd forintra nőtt a vagyonuk, írja a Világgazdaság. A rangsor élén idén is Mészáros Lőrinc áll, őt Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója és Felcsúti Zsolt vállalkozó követi. A 100 szereplő közül 75-en növelni tudták a vagyonukat az elmúlt évhez képest, 20-an visszaestek, egy üzletember vagyona pedig változatlan maradt. Meleg nyári időre számíthatunk, ma még lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, de csak néhol alakulhatnak ki kisebb záporok. Most 24-28 fokot mérhetünk, késő estére 14-20 fokig hűl majd a levegő. Holnap is lehetnek felhők az égen, és főleg az északkeleti-keleti tájakon eredhet el az eső, máshol napos idő várható, de a szél sok felé megélénkül. Holnap 25-30 fok valószínű, csütörtökön pedig a napos száraz időben már 27-32 fokot mutatnak majd a hőmérők.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. A 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó, ma esti beszélgető társam László Zsolt, a Radnóti Színház művésze, Hugh Jackman vagy éppen Keanu Reeves állandó magyar hangja. Néhány perc és folytatjuk vele a beszélgetést.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: László Zsoltal beszélgetünk, azért csak megkérdezem azt, ez baromira szokott érdekelni, hogy az, aki ekkora művészé válik, mert én ezt gondolom rólad, annak milyen volt a gyerekkora, hogy a gyerekkorában mikor találkoztál te először művészettel? Tehát hol dölt el az benned, hogy ez lehet, hogy nekem is menne, vagy ezt én is szeretném csinálni? Mi volt az első művészeti élményed gyerekkorban?
2: Mint néző, vagy hallgatóként?
1: Hát bármi, hogy találkoztál, nem tudom. Színházzal, filmmel, bármi.
2: Színházzal nagyon későn találkoztam. Egy valami mesedarab élményen valamikor van, boszorkány röpült valahonnan, valahová, de úgy mély nyomot nem hagyott bennem. Amikor rendszeres színházba járó lettem, én akkor már amatőr színjátszó voltam. Nagyon furcsa, ez később alakult ki.
1: De milyen érdekes, hogy a színjátszás az előbb kezdett el foglalkoztatni, mint az, hogy te járj színházba
2: rendszeresen. Hát ez egy speciális történet, számtalanszor beszéltem róla. Én, amikor tínédzser lettem, elkezdtem dadogni, apám egy művházban volt hangosító, hangmérnök, másodállásban, mozigépész. A film.
1: Na.
2: A Szikra moziban, ott
1: Miskolc.
2: Ücsörögni Miskolcon. Igen, akkor még nem volt apám hangosító, akkor csak másodállásban vetített. És akkor azok a film, az olyan. Igen, volt egy ilyen vágy, hogy de jó lehet azoknak.
1: Ja. De mit, volt kedvenc színészed?
2: Bojko Mitic. Persze. Szóval igen, hogy az olyan, de jó lehet. De igazából nem fogalmazódott meg az, hogy én is azt szeretném csinálni. Hát olyan távol volt.
1: Azért akkor mi szerettél volna lenni? Tehát milyen terveid vagy vágyaid voltak?
2: Kukás az mindenképpen, az olyan balésnak titott állni a teherautó végében. Hát édesanyám óvónő volt, pedagógusként, szóval, hogy az úgy gyerekeknek úgy, tehát a katedra valamilyen szinten azért úgy bennem volt. És akkor én elkezdtem 13 évesen dadogni, ha jól emlékszem, és akkor apám úgy találta ki a maga vulgár pszichológiai szintjén, hogy hát ezek, akik ott vannak a műfázban, akik amatőr színjátszók, hogy ezek beszéddel foglalkoznak. Tehát ott izé, hogy majd akkor, és képzeld,
1: és ők tudnak neked segíteni, hogy ne dadogj. Aha.
2: És segített. Tehát ez gondolom a dadogásnak egy enyhébb verziója lehetett.
1: Tehát nem logopédushoz mentél, hanem olyan emberekhez.
2: Hát és ahova nem mentem, ő azt mondta, hogy próbáljuk meg ezt. De közben akkor már az egy sikerélmények a versmondással volt. Tehát ketten voltunk jó versmondók az osztályban igazából. Lehet, hogy hazudok, és hárman. A Velkei Fecó, a Velkeinél most ismerős az országnak. Tehát a Velkei Fecó meg én. És akkor rendre a Bece Ida tanárnőnk, a magyar tanárnőnk, aki egy levitézlet színésznő volt, nagyon rossz szót használtam, tehát egy valaha színésznő volt, de irodalomtanár lett, és akkor ő így rendre így istábolt minket, és nem tudom, nagy kedvencei voltunk, és akkor persze ilyen ünnepségek alkalmával velünk mondatta a különböző verseket.
1: Tehát a hangod már ezek szerint akkor is megvolt hozzá? Vagy az orgánunk inkább,
2: hát,
1: így?
2: Hát valamennyi volt. Most itt megint megy el, hogy zavarban vagyok, akkor egyre kevesebb van, nem tudom, lehet hallani. Ez egy pszichés tünet, így az utóbbi.
1: Milyen lenne a hangod, ha meg lenne? Mert nekünk ez nem tűnik fel, ezt lehet, hogy te érzed.
2: Én érzem, igen. Kezd egyre kényelmetlenebbé válni ez a helyzet a mikrofon előtt. Na mindegy. És akkor tehát, hogy ez a amatőr színjátszóskodás így bejött, de és ez se úgy, hogy hát egyrészt persze éreztem, hogy ez egyfajta hatalom színpadon állni. Igen. Tehát, hogy mert hogy az ember hatást vált ki, már versekkel, hogyha az ember kicsit is úgy jól mondja, vagy gondolatilag, vagy érzelmileg valamit elkap belőle, hogy akkor az érzelmiek stimulálja azt, aki hallgatja. Ez olyan helyen Harry Potteres érzés volt egy picit. És, de alapvetően az mozgatott, hogy egyszerűen jól éreztem magam abban a közegben, az amatőr csoportban. Jó volt a társaság, jó volt egy közös cél felé tartani, vagy legalábbis mi azt gondoltuk, tehát ami egy színdarabnak a megvalósítását illeti. De ezt én már korábban is éreztem kórustagként, tehát hogy az milyen jó az összhangzottan, amikor ennyi ember létrehoz valami olyat, amiből egy óriási harmónia kerek. Tehát
1: közösen alkotni valamit, igen, amiből igen. Lesz egy egész.
2: Igen. Tehát, hogy ennek az öröme az úgy meghatározott arra, hogy akkor és akkor elsőre fölvettek a főiskolára.
1: De
2: és
1: a
2: akkor...
1: szülők például mit szóltak hozzá? Nem akartak neked valami más, nem volt más tervünk veled?
2: Apám operatőr akart lenni gyerekkorában, de akkor így 45 után, hát az ő édesanyja meg édesapja azt mondta, hogy most egy csúnya szó következne, leszel te operatőr, hanem csinálj valami normális.
1: Igen.
2: És akkor ő gyári munkás lett. Hmm. Tehát ő...
1: Mert az normálisabb, mint operatőrnek.
2: Miskolcon.
1: Igen.
2: Hát mondjuk. Hát, Miskolcon, igen, igen. Pedig azt kell, hogy mondjam, hogy akkor szerintem, amikor ő így 20-as évei elején volt, akkor pont kapkodták ezekért a munkás származású.
1: Igen.
2: Majd mi értelmiséget csinálunk belőle, munkásosztály típusú emberek iránt. Tehát még az is elképzelhető, hogy ez összejött volna neki, hogy jó operatőr legyen. Akkor én nyilván nem születek meg, mert akkor nem találkozik anyámmal, stb. De ő benne ez a vágy megmaradt, hogy valami az ő életében el van cseszve. Ezért lett hangmérnök, meg ezért lett mozigépész. De ő azt mondta, hogy ő a két fiának, ő nem fogja megmondani, hogy mi azt csinálnak, amit akarnak, csak érezzék jól magukat. És akkor bátyám így lett. Tornatanár, atlétika edző, én meg bohóc.
1: Bohóc?
2: Vagy ripacs, vagy nem tudom én mi.
1: De az jó, hogy akkor te egyből felvételt nyertél, még véletlenül sem tántorítottak el erről a pályáról.
2: Az is nagyon furcsa volt, mert ugye ott volt rengeteg szorongó ember, akik már másodszorra, harmadszorra, negyedszerre felvételiznek. Én is szorongtam, persze, hát azért ez megmérettetés, mert mit tudom én, nem, azt sem tudtam, mit kell csinálni. Tehát, hogy gyakorlatoztam én korábban, de amikor a harmadik rostára beültem, már az eredményhirdetésre, én egy pillanatnyi izgalmat nem éreztem. Én
1: de
2: azt
1: érdekes.
2: Tudtam, hogy az, hogy László Zsolt, az el fog hangzani. Tehát nagyon furcsa.
1: És te akkor jöttél el Miskolcról egyébként? Tehát egészen igen. Addig ott éltél igen, szüleiddel
2: igen,
1: együtt.
2: Igen, 18 éves koromban.
1: Hmm. És azóta Pesten élsz?
2: Hát igen. Igen.
1: Tehát
2: igen.
1: Az nem merült fel, hogy esetleg megint valahova vidékre költözni.
2: Megmondom őszintén, hogy én akkor abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a Radnóti szerződtetett, ezt a Verebes Istvánnak köszönhetem, mai napig hálás vagyok neki. Ő akkor szerződte a Radnótiból, amikor én oda szerződtem, de ő hívta fel a Bálint Andrásnak a figyelmét rám. Tehát, és akkor az Andrés oda szerződött, a Verebes elszerződött, és én akkor utána, az volt 5 év, utána 4 év új színház. Én játszottam vidéken, Szegeden játszottam, 2 évadot egy-egy Zsótér előadásban, Fehérváron töltöttem 3 évet a Nemzeti után.
1: De akkor le is költöztél családostól?
2: Nem.
1: Tehát az ilyen ingázós megoldás volt.
2: Ingázós volt. Hát Fehérváron eleve
1: hát az ott van,
2: hogy igen, 60 kilométer, ez nem akkora, meg ott nincs is színészház. Tehát ott nincs erre lehetőség, hogy az ember ott életvitelszerűen ott éljen. Szegeden most megint van, hát a fiam ott van. nem, valahogy én egy Pestbe ágyazottam be.
1: Hát mondjuk Miskolc is nagyváros volt, tehát ez olyan nagy különbséget nem jelenthetett.
2: És valami visszatart, vagy megmentett attól, hogy olyan saját szülővárosomban játszam.
1: Ja, még soha nem is játszottál?
2: Nem. Illetőleg, amikor 3. éves voltam, akkor egy rendezői vizsgában szerepeltem ott a Miskolci Színházban, a játékszínben, ami egy 60-70 fős, tehát egy picike hely. És akkor tárgyalásban voltunk, de valahogy hál' Istennek nem jött össze. Egyszer játszottam egy Szívhídjait Dorottyával a Miskolci műfázban, de különösebben megóvott az élet attól, hogy én visszamenjek a saját szülővárosomba.
1: Erre térjünk már vissza egy kis szünet után, hogy miért ezt a szót használod, hogy megóvott, jó? László Zsolt, a vendég, mindjárt folytatjuk itt a Retro Rádióban, az Óvaházi Presszóban.
3: Egy kis patak mindig rohant

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: László Zsolt, a vendég, azt mondott, hogy megóvott a sors attól, hogy a saját szülővárosodban játsz. Abban mi a rossz, hogy attól óvni kell?
2: Nem tudom, hogy lehet, hogy jól sült volna el, ezt ide fogalmam sincs, de azt tudom, hogy rám plusz terheket rakott volna. Tehát pusztán csak a lokálpatriotizmus miatt, vagy amiatt, hogy lám. Meg egyszerűen én, amikor én

0: gimnazistaként, földes gimnázium bérleteként minden előadást láttam, ami akkor, az akkori színházban ment, egy csodálatos színház volt akkor is, most is. Akkor Csiszár Imre volt az igazgatója, és az ország egyik legjobb színháza volt akkor. Kaposvár és Szolnok mellett Miskolc volt a nagy végvár. Hát egyrészt én csodálattal néztem ezeket a színészeket, akik elképesztő jó előadások voltak. És maga a hely, a függönynek az illata a mai napig benne van az orromban. A legjobban megépített kőszínház a miskolci.
1: Csodálatos. De mi akusztikai szempontból?
0: Akusztikailag, és amikor színpadon állsz, én csak énekkarosként álltam ott, mert a földes tabok miatt meg mondtam verset a színpadán. Tehát, hogy olyan érzésed van, mint hogy egy kamara színházban lennél, mert olyan közel van az erkély is, miközben ott ül 600 valahány ember.
1: Óriási.
0: Tehát csodálatosan van megépítve, az akusztikája zseniális.
1: De soha nem is tudtad magad elképzelni ott színészként azon a színpadon? Tehát most tényleg ezer lovagolok, bocsánat, hogy megóvott a sors. Hát...
0: Nem mertem, komolyan. Valahogy én nekem az a színpad, vagy a színház volt a szentély. Tehát az az izgalom, amivel beültünk minden egyes új bemutatóra, én ezt soha nem fogom elfelejteni, hogy na, vajon ma mit látunk. És nem a darabra voltunk kíváncsiak, a színészekre, meg a rendezésre. És szerintem ez egy jó színháznak az ismérve. Tehát ezt éltem meg a Nemzeti utolsó két éve alatt, és szerintem ezt élem meg most a Radnótiban is. Tehát, hogy a nézők ránk kíváncsiak. És szerintem ez nagyon jó érzés.
1: Tehát nem darabot választanak, hanem színészt.
0: Persze, nyilván az is közrejátszik.
1: Persze.
0: De alapvetően ránk színházi emberek kíváncsiak.
1: Te szinkronizálsz még?
0: Amikor tehetem, nem.
1: Hát ez milyen jó válasz.
0: Nem. Hát az óriási. Az igazság, hogy
1: ez olyan, mint a kérek kávét két cukor nélkül, igen, tehát ez olyan volt az a mondat, igen.
0: Tehát próbálom, nem, szóval nagyon keveset. Hogyha hívnak olyan arcra, akit szoktam szinkronizálni,
1: hát abból van egy pár.
0: Na, hát nincs, hál' Isten, olyan Clive Owen, Hugh Jackman, Keanu Reeves, aztán sokkal többet, Eric Bana, nem mindegy. Akkor persze ilyen kalandvágyból, vagy katasztrofaturizmusból elmegyek, de egyrészt az, hogy megy el a hangom mikrofon előtt. Tehát tényleg van egy ilyen pszichés fejlődésem így a Covid óta, vagy talán Covid előtt, nem akarok mindent arra hülyeségre fogni, alakult ki, hogy egyszerűen ha egy kicsit is stresszelek, az a hangomon hallatszulik meg először.
1: De egyébként ezt bárki más mondta neked, hogy figyelj, most nincs hangod? Vagy ezt te
0: én
1: saját
0: estemem,
1: te érted, estemem, vagy érzed?
0: Estemem munkáktól így.
1: Komolyan?
0: Igen, reklám hangalámondás. Oda mentem, és mire oda, tehát elindultam, beültem a kocsiba, volt hangom, mire odaértem, addigra nem volt. És akkor hát én magam hallottam, hát ez most nem, nincs mélye. A mélye, ez ilyen fátyolos szar lesz. Még egy, igen.
1: Nem baj, tehát, hogy
0: igen, nem mindegy, de egyéni szószpróbé, voltam gégésznél több helyen is, nem, itt agyát ültetés, azt minden találták ki.
1: Azt segítene a hangodon, úgy érzed?
0: Igen.
1: Na de ha mondjuk most jönne egy új Keanu Reeves film, nem tudom kimondani soha jól a nevét, akkor szerinted hívnának, és szerinted neked menne?
0: Én szerintem igen. Tehát hát most legutóbb tavaly, vagy most jött ki nemrég ez a bárányos nyomozós film, abba is hívtak, és nagy örömmel mentem, és tök jó volt, meg élveztem. Az igazság, hogy úgy hígult föl a szakma, hogy nagyon gyorsan kell dolgozni. Tehát most már ez egy-két stúdió kivételével, ez már elvárás.
1: Tehát az nem kapott meg előre a szöveget.
0: Megdobó tekinteteket, hogyha... Ne, ugye,
1: tehát egyből.
0: Ez már régóta nincs. És kap az ember megrovó tekinteteket, vagy inkább megalázó csendeket, amikor azt mondom, hogy akkor vegyük már föl még egyszer. És mi lenne, hogyha hogy próbálnánk egy felvétel elő?
1: Nincs erre idő.
0: Nincs. Nem nagyon van. Vagy hát, hogy mondjam, amikor érződik az igény, hogy egy minőségi munkát kéne lerakni, mondjuk egy mozifilmnek a szinkronját, akkor természetesen akkor megadják a módját, és akkor ezeket a tekercseket nagyobb időintervallumokra, vagy egy óranyi tekercs szám az kevesebb, mint egy normális esetben. De közben, és amikor egy olyan tök gány szöveget kap az ember a kezében, egy ilyen favágó melóknál, akkor én nekem elmegy az élettől a kedvem, és annyira kevés pénzt kap az ember, hogy akkor azt kérdezem meg magamtól, hogy mi szükségem van nekem erre.
1: Ez jó, egyik... de nekünk, nézőknek viszont szükségünk van a te hangodra, tehát hogy az egy ilyen...
0: Figyelj, most én úgy gondolom,
1: bárkit,
0: hogy...
1: akit felsoroltál, meghallanánk egy másik hangon, lehet, hogy
0: lehetséges,
1: először nézi, azt mondanom, hogy
0: az emberek 80%-a most már eredeti hangon nézi a filmet, mint hogy én is. És hálás vagyok annak, hogy megtehetem, mert ott van a felirat alatta. Mert nem, egy csomó esetben egyszerűen képtelenség azt újból felidézni, amit azok az emberek, hogyha jó színészekről, már pedig ezek elég jó színészek, nem lehet reprodukálni. Lehet helyettesíteni, meg lehet egy másfajta minőséget adni neki, de ez is egyfajta csalás.
1: De ez most egy érdekes kérdést vetett fel bennem, hogy maradjunk annál a feltételezésnél, hogy mondjuk szívesen szinkronizálsz, tehát legyen ez egy ilyen feltételezés, akkor mondjuk a színész miatt, akinek a hangodat adod, vagy ott számít az, hogy a film milyen?
0: Hát a film, hogy milyen, arról valami kevés információnk van, a színésznek a mienségéről ott abszolút levágja az ember, hogy ott milyen magas színvonalú, vagy kevésbé magas színvonalú munka folyik, de épp tegnap is néztem egy angol sorozatot a valamelyik streaming csatornán, és azt éreztem, hogy ezek valódiak. Az emberek.
1: Mármint, hogy az eredeti hangon nézted, és ettől vált eredetivé?
0: Nem feltétlenül a hang miatt, hanem, hogy néztem, és hogy ezek azok, nem tudom, hogy csinálják. Egyszerűen fogalmas, nincs, hogy csinálják. De ezek alakhelyesek. Ezek úgy hihetőek, mint egy magyar színész számomra nagyon ritkán hihető filmvászton. Tehát valahogy ez mint...
1: De pedig nyilván a színészek nem rosszabbak, akkor ez kim múlik, vagy mi múlik?
0: Én ezt el nem tudom képzelni. Mint hogy mondtam neked ez az első blogban, hogy ez a method acting számomra fingom nincs, hogy mi, hogy valójában ez mi. Tehát, hogy...
1: De valahogy ők akkor jobban jelen vannak a filmben. Ezt érzed?
0: Azt érzem, igen. Például én nekem relatív volt, és nagyon kevés ilyen példát tudok mondani, de például Szabó Kimmel a Lefkovicsék gyászában, én azt mondtam, hogy az igen.
1: De jó film volt, és lehet, hogy akkor pont ettől volt jó film nekem is.
0: Azt mondtam, hogy ez igen. Tehát, hogy ez például az a színvonal. De ezt tényleg nagyon kevésszer látom, és nem feltétlenül a mi hibánk, vagy mi magyar színészek. Bár én nekem, ha valami kis csalódásom van így a szakmai életben, mert a színház az tényleg a tenyerén hordozott, nyilván tettem is érte, de hogy filmben nem igazán tudtam többször kipróbálni magam. Tehát az például egy hiány. De nyilván megvannak az okai, tehát a személyiségemből.
1: És milyen érdekes, hogy pont egy filmes élménnyel kezdtem, igen.
0: Mert lehet, hogy pont azért, mert nem volt lehetőségem megtanulni azt, hogy ez hogy kell. De az is lehet, hogy most meg már azért nem hívnak, mert már túl színházi lettem. Tehát azért az ember nyomot hagy. Az is nyomot hagy, hogy te elmész egy napi sorozatba. Az is nyomot hagy, utána a színházi munkádba. Tehát te ezek nem múlnak el nyomtalanul. Lehet, hogy én már túl mahe vagyok, vagy egy filmesnek. Fogalmam sincs. De azért néha gondolkozok.
1: De időd lenne rá?
0: Lenne, arra persze. Az egy nagyon jó tevékenység. Ha az ember sokat dolgozik színházban, az egy olyan jó kaland egyszer-egyszer forgatni. Teljesen más állóképesség, teljesen más hozzáállás, vagy nem tudom, de közben izgalmas.
1: Ha még egy körünk a gitározásról még nem beszéltünk, de arról mindenképpen szeretnék. László Zsolt a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: László Zsoltal beszélgetünk, és most úgy beszélgetek veled, mint zenész. Mint zenésszel.
2: Megtisztelsz.
1: Mert hogy a gitározás az fontos a számodra, de ez sem gyerekkorból jön. Tehát ezt felnőttként találkoztál a hangszerrel, én úgy tudom, de javíts ki, a tévedek.
2: Amatőr színjátszó korban kezdtem el klasszik gitáron. Hát ez a tábor tűz feeling.
1: Aha.
2: Jó volt gitár kísérettel énekelni, és szerintem kicsit visszakanyarodok, és szerintem nagyon-nagyon közel játszott az, hogy fölvettek a főiskolára, a színművészetire.
1: Tehát az, hogy már tudtál addigra zenélni? Tehát, hogy
2: nem tudtam, én a mai napig nem tudok zenélni, és, de tényleg, és nem értek hozzá sajnos, mindegy, hanem az, hogy amikor a nyakamban a gitárral bementem a különböző fordulókra, akkor mindig az volt, na jó, akkor énekeljen valamit. És akkor jött a Cseh Tamás, vagy épp a Brody, vagy mit tudom én, a LGT, amit akkor így volt a repertoárban, és az engem föllazított. Egyrészt az, hogy én nagyon imádom a tárgyat. Tehát az, hogy ott van ez a fa képzőművészeti alkotás az embernek, ami még ráadásul használható is a nyakában, hogy ott rezeg az egésznek a teste veled együtt, tehát hogy ez valahogy nekem megnyugtatólag hatott.
1: Meg volt ide kapaszkodni is.
2: Az is nagyon fontos, meg nyilván a kórusban éneklés is, tehát hogy az éneklés nem okozott úgy gondot, már különösebb adottságaim nincsenek a dologgal kapcsolatban. Tehát, hogy az annyira föllazított, hogy utána elmondani egy verset, például a főiskolán, az már nekem a belépő akkor megvolt. Már az a belépő, hogy az én mentál higiénés valamimet lenyugtattam arra a szintre, megint csúnyaszkodt akartam, hogy véletlen használni, és most keresem a szint. Tehát, hogy nem vett szét az ideg.
1: Na. És már tudjuk is, hogy mire gondolsz közben. De akkor viszont maga a zenélés, tehát zenekarban zenélés, akkor az jött neked már felnőttként, nem?
2: Tehát, úgy volt, hogy nekem volt egy ilyen füzetem, amit eltűnt, elloptak, nem tudom, és akkor én, tehát ott a több éves gyűjtögetés semmisült meg egy mozdulattal, vagy egy nem tudom, vagy valaki véletlenül belerakta a táskájába, és elfelejtett vissza, mert ilyenek is előfordulnak.
1: Van,
2: igen. És én akkor a klasszikus gitárt azt így szépen letettem. De valamiért nekem a basszusgitár az már így jó basszus voltam az izében a kórusban, tehát a basszus hangoknak a felfedezése akár egy zeneműben, vagy nem tudom, vagy akár a jazzben, vagy a popzenében, vagy mindent, ez például, tehát én olyan füllel hallgattam a zenéket.
1: Zárójel, és voltál Stingnek is magyar hangja.
2: Igen.
1: Zárójel, bezárva,
2: és
1: igen.
2: És mindenmedik Sting koncertre. Na, és akkor vásároltam egy, hát persze, a dolog legkönnyebbik végén fogtam meg, egy fretless basszusgitárt, ami ez a bund nélküli bőgőnyakú basszusgitár, amivel az ember tökéletes kudarcokat tud élni egyik pillanat a másikra, mert egy hangot nem találsz el normálisan, és én ilyen fejhallgatóval, kiserősítővel, csak a magam örömére esténként basszusgitároztam, csak a hangszer hangja végett.
1: Aztán hogy lett ebből akkor zenekar?
2: És akkor úgy lett ez, hogy én ezt így évekig csináltam, ezt a hülye tevékenységet, ezt a önnyugtatást.
1: Családod örömére.
2: De nem, mivel fejhallgatóval,
1: ja, ilyen választok nem hallják, nem persze.
2: És akkor egyszer csak az én főiskolai osztálytársam, ex-főiskolai osztálytársam, a Fillár István, Fifi, fölhívott, hogy de figyelj már, van ez a harmadik figyelmeztetés részé, hogy ősszel föllépünk a Liszt Ferenc téren egy ilyen rövid műsorról, gyere már, hallgass már minket. Figyelj, mert Fifi, mondtam, én voltam már koncerten, de gyere már most, de. Mondom, jó van. És akkor oda mentünk, ez a színházi vásár volt, így nyár végén, kora ősszel, zenéltek fél órát, szuper volt. És akkor mondja, figyelj már, most akkor az van, hogy a bassgitárosunk az hát így ott hagy minket, hogy akkor lenne kedved. És akkor így fölcsillant a szemem, és akkor már van egy lekötött Mikulás koncert a Hunniában december 6-án, és akkor addigra meg kell tanulni a repertoárt. És akkor kinyílt egy ajtó előttem, ami hát a mai napig azt kell mondjam, hogy amikor koncertünk van, vagy van egy időpont, amikor koncertünk van, az egy ilyen aranybetűkkel van a naptárban nekem fölírva. Mert én nem gondoltam volna, hogy ez ekkora flow. Csodálatos.
1: És miket játszotok? Saját dalok, vagy ezek ismert dalok?
2: Nem, ezek ilyen ismert dalok újra gondolva.
1: De hogy saját feldolgozásban? Tehát, hogy...
2: Igen, össze-összefésülve ezzel azzal. Én mindig kérdeztem, hogy, hogy ezzel nincsenek jogi problémák. Nem kell foglalkozni. Hát szóval ilyen.
1: De akkor van benne alkotó hát rész is.
2: Tehát, példát mondjak, két forintos dal összefésülve a Britney Spears Toxicjával.
1: Ez
2: hát
1: jó.
2: Ilyen. Aha. És akkor...
1: Jó, de hát akkor ebben az a lényeg, hogy, hogy ebben van alkotás is.
2: Igen,
1: nem csak
2: igen.
1: Leszeditek, eljátszátok, hanem hogy dolgoztatjátok a nagy tekervényeket.
2: Ebben van nagy sejt is. Igen.
1: De, és mennyi időtök van erre? Hát mindannyian színészek vagytok, hát ezért harmadik felvonás a zenekar neve.
2: Harmadik figyelmeztetés.
1: Bocsánat, harmadik figyelmeztetés.
2: Az, hogy hát éjszakánként vannak próbák, most már egyre kevesebb, tehát adás után tudunk próbálni. Hát igen, mindenki színházban dolgozik, tehát napközben senki nem ér rá.
1: Na de hát akkor így mennyi aranybetűs nap van a naptárban?
2: Hát nem sok. Tehát azt kell mondjam, hogy mit tudom én, hát most nem akarok számot mondani, mert most például hál' Isten talán indul egy gyümölcsöző kapcsolat a Vörös Neonnal. Most ott volt két koncertünk, és akkor talán az van, hogy lehet, hogy ilyen havonta egyszer ott állandóan föl tudnánk egy-egy este lépni, az nagyon szuper lenne. Hát most járom a három alkalom. Tehát.
1: Ki a közönségetek? Színházi közönség, akik mondjuk járnak színházba, néznek titeket, azok megnézik, hogy te hogy tudtok ti zenélni, vagy milyen közönség?
2: Hát alapvetően így ebből alakult ki, gondolom, mert hogy a zenekar most volt a 17. születésnap, én ebből 6-ot töltöttem velük. Tehát szóval, hogy hát ez is olyan, mint szerintem egy-egy jó színházi előadás, hogy szájhagyomány útján terjed. De alapvetően ilyen színházba járók a hallgatóink, vagy a koncertközönségünk.
1: Egy rövid kis szünet, és aztán folytatjuk László Zsolttal itt a Retro Rádióban, az Abaházi Pesszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: László Zsolt, Jászai Mari díjas színművész, a Halhatatlanok társulatának tagja a vendég. Van még egy kérdés, amit nagyon, tehát én egész nap ezen gondolkodtam, tiprottam, hogy ezt megkérdezem tőled, mindig az volt a fejemben, hogy bárcsak jobban ismernénk egymást, mi haverok lennénk, mert akkor simán meg tudnám ezt kérdezni. De talán mostanra már feloldottál annyira, hogy megmerjem ezt kérdezni, hogy lesz egy embernek 5 gyereke? Tehát, hogy tervez 5 gyereket, tehát gyerekkorodban azt gondoltad majd nekem, ennyi gyerekem lesz, tudom, hogy nem feltétlenül egy anyától vannak ezek a gyerekek, de hogy lesz az embernek 5 gyereke? És bocsánat, hogy ezt megkérdezem, de engem ez érdekel.
2: Hát ezen még nem gondolkodtam, megmondom őszintén, és főleg úgy, hogy tinédzserként én tényleg úgy gondoltam, hogy erre a világra én nem akarok gyermekeket létrehozni. Mondtam ezt 75-ben, vagy 80-ban, vagy nem tudom, 80-tól 84, szóval, hogy pedig akkor az még nem ez a világ volt. Hát én úgy gondolom, hogy diplomatikus választ, vagy finom választ adjak, hogy azért alapvetően a nők ebben vastagon benne vannak.
1: De hát akkor nem volt benned egy ilyen, nem tudom, én tovább örökítem mindazt, amit én hozok magammal, és akkor a család néva, nem tudom, tehát nem volt ilyen gondolat mögötte, hogy...
2: Semmi. De nagyon büszke vagyok rájuk.
1: Hát komolyan. Sejtem. Meg azt hallottam egy korábbi riportban, hogy jó kapcsolatot sikerült mindenkivel kialakítani, tehát erre azért mindig figyeltél.
2: Igen. Hát ez egy speciális helyzet, az ember elválik, szétmegy, nem tudom. Én nekem akkor az energiáimnak a jó részét, sőt, szinte mindegyiket azt tette ki, hogy a munkám mellett erre odafigyeljek. Kemény időszak volt, de így utólag azt mondom, hogy megérte, mert tényleg az mindegyikkel nagyon jó viszony van.
1: Most már mindenki nagykorú, ugye? Jól tudom?
2: A kicsi az szeptemberben lesz 18, tehát ő még nem szavazhatott idén.
1: Mondtad, hogy a fiat Szegeden van, a színészet, hogy egyáltalán ez a művészeti vonal mennyire érintette meg a gyerekeket?
2: Hát a Gazsi fiam színész lett.
1: Igen.
2: Boldizsár fiam hangmérnök, ott nálunk a Radnódiban. A Panna lányom színész akart lenni nagyon sokáig, a Fómó című filmnek ő volt a női főszereplője. Ő valahogy, szóval hál' Istennek letett erről, és azért mondom, hogy hál' Istennek is, nem azért, mert nem volt tehetséges, hanem ő abban az életkorában nagyon nehezen viselte a kritikát, és már pedig, hát ez azért lássuk be, hogy
1: nem, szóval ott viselni kell.
2: Kapja az ember az ívet rendesen, és ő televíziós műsor készítő szakon végzett, miután elvégezte a szociológiát. Tehát ő ilyen videós újságíró, nem tudom, hogy minek hívják. A középső lányom pszichológusnak tanul, ő másodéves az ELTE-n, a kicsi meg operatőr akar lenni, de ő még gimnazista. Szóval drukkolok nekik.
1: Hát én pedig annak drukkolok, hogy mindenki megtalálja a boldogságot, mint ahogy a te édesapád mondta, hogy mindegy, hogy mit csinálnak, csak legyen meg a boldogság. Hát
2: nem, mondjuk a boldogsághoz vezető út. Tehát nem tudom, mi a boldogság, fogalma sincs, de talán inkább az, hogy talán a boldogságnál egy fokkal egzaktabb az elégedettség.
1: Volt nem is olyan rég, de nálam egy ugyanebben a székben ült egy egykori boldogságkutató, aki azt mondta, hogy már nem a boldogságot kutatjuk, hanem a jól létet kutatjuk.
2: Aha.
1: Hát ez a lényeg, hogy jól legyünk.
2: Hajjá.
1: László Zsolt, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm a meghívást.
1: Szép estét, szia.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Tart a vasárnapi viharkárok felmérése. Július 1-jéig tartanak a középszintű szóbeli érettségik. Sok napsütés várható holnap, de keleten lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Gyors segítséget ígért a gazdáknak az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan nyújtson segítséget az érintett gazdáknak. Elkezdődtek a középszintű szóbeli érettségig, július 1-jéig országszerte 1170 helyszínen több mint 3300 vizsgabizottság előtt adnak számot a tudásukról a diákok. A szóbelik után pedig ki is hirdetik az érettségik eredményeit. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbelik zajlottak, akkor csaknem 75 ezer diák vizsgázott. Azt, hogy kit melyik egyetemre vesznek majd fel, július 23-án derül ki. Tovább élnek a nők, mint a férfiak, átlagosan 6 évvel, ráadásul a férfiak gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. Ezen a héten tartják a férfiak egészségének nemzetközi hetét, ezért ennek apropóján az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a figyelmet, mondta rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ prevenciós főosztályának vezetője.
4: A legfőbb kulcs az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a háziorvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a családi anamnézést.
3: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol a férfiak életkorokra bontva találják meg a nekik ajánlott szűréseket. Felébredt az Etna. Hamufelhőt ereszt ki magából a vulkán több mint 3000 méteres magasságban, emiatt a szicíliai légiforgalmi hatóság közepes úgynevezett narancssárga figyelmeztetést adott ki Catania nemzetközi repülőterére. Európa legmagasabb aktív vulkánjából legutóbb január 2-án tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1420 méteres magasságig. Jön a kánikula, de holnap még lehetnek záporok. Főleg a keleti, észak-keleti tájakon élők számíthatnak majd frissítő esőkre, máshol napos, száraz idő várható, a szél viszont országszerte megerősödik. Ma éjszaka 14-20 fokot mérhetünk majd, holnap napközben pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön is sokat süt majd a nap, és 27-32 fok között alakul a hőmérséklet, utána pedig napról napra melegebb lesz, pénteken 34, szombaton 36, vasárnap pedig akár 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy generál klasszikust például, szóval majd pár perc múlva a könnyű álmot hozzon az éj. De itt lesz Oroszlán Szonya, Varga Zsuzsa és Pili Barna egy dalban, most pedig jön a úgy.

0: szeretnék én lenni a csók király.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a Hungária. Ez volt a Csók király. Jön Révés Sándor is, a Vigyázz a madárra előtt pedig Majka Curtis, Nika és a Csúcson túl a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Az első emelet, ez volt a Film forog tovább. A folytatásban a Korállal találkoztatunk pár perc múlva, a Kölykök a hátsó udvarból, előtt pedig itt a TNT és a Kicsi Gesztenye a retro rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Roy és Ádámot hallgattuk, ez volt a Csak egy pillanat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a Bombontól a Viva España, de itt lesz Cserháti Zsuzsa, a Bikini, most pedig jön a Krisztus.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Nezsédát hallgattuk, ez volt a Motel. A csodákkal jön pár perc múlva Freddy a Beatrice után. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás a retro rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a KFT-t hallgattuk, az Elizabeth után a Kowalski meg a Vega következik. Amilyen hülye vagy én, úgy szeretlek a Retro Rádióban.

Korda György és Balázs Klári. A Mamma Maria után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Rózsa Magdi lesz majd a vendégem. Visszatérő vendég, járt már itt, de már nagyon régen, és jó néhányszor megígérte telefonos interjú kapcsán, amikor dalpremiér volt, hogy újra beül a presszóba. Elérkezett ez a pillanat is, ráadásul hoz egy új dalt. Tehát holnap este Rózsa Magdi lesz a vendég, és lesz egy új dalpremiér is. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Katona Klári klasszikusával búcsúzom, mint a filmeken a Retro Rádióban. Viszhall!

0: szívem, később már...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádióján.